0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
3: Mai vendégem Rácz László gitáros, aki egyébként alapvetően a szórakoztatóiparban ténykedik, de hamarosan szervez magának egy új koncertet, mégpedig június 10-én. Beszéljünk erről egy picit. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
4: Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
3: Jelen pillanatban még szervezés alatt áll.
4: Meg lesz hirdetve Facebookon, július 10-én tárgyalás alatt van, és 2000 forint lesz a belépődi, minden érdeklődött velünk, szülőt, gyereket, mindenkit szeretettel várunk. Gitárduóm lesz, amit alapítottam, a Romantikus a duó, amelyet Túlsó Gábor gitárművész és jó magam Rácz László gitáros fog fellépni színpadon, és hát szeretettel várunk minden érdeklődőt.
3: Milyen műsorra számíthat a közönség, aki elmegy?
4: Lesz benne vegyes köret, szóval cigány zene, egy kis cigány gitározás, latin zene, magyar könnyűzele, jazz és klasszikus átiratok, gitáron való átirat, az én fantáziám szerint.
3: Ez mindig egy nagyon érdekes kérdés itt a rádióban, hogy mi az a cigányzene? Te mit értesz ez alatt?
4: Ez egy nagyon érdekes fogalom. Másrészt az, hogy a cigány szó mit is jelent. Ez egy fai megkülönböztetés, szóval a cigány az, mivel én vallásos vagyok nagyon mélyen, és én azt mondom, hogy most valaki zsidó, vagy valaki cigány, vagy valaki magyar vagy német, hogy az nem, ez úgy van, hogy mindenki ember-ember, és ahogy a Jóisten megteremtette, szóval, hogy Ádám és Évától származunk, ugye az Ószövetségben, bár történt a Noé bárkája is, szóval lehet, hogy Noétól is származunk, ugye volt a világ özönvíz, és hát ugye lehet, hogy akkor Noétól származunk, és én azt mondom vagyok, hogy mindenki legyen ember-ember, és mindenki tisztelje a másikat, és szeresse, ha úgy van.
3: Visszatérve a cigányzenére, szerinted mi az a cigányzene?
4: Én úgy gondolom, és kicsit utána is olvastam, hogy a cigány, maga a cigányság, az szerintem Indiából való vagyunk, szóval Indiából jött, ugye, mert hát az indiai kultúra, meg maga a ma mi romák, magyar cigányok, kávéházi muzsikus cigányok, ha lehet így fogalmazni, sok minden közös bennünk, maga a zene, a ritmika, a főzés, a tudomány, az érdeklődések, szóval mind én érzem belül azt, hogy sok a közös az Indiában, és szerintem, ha visszaszámoljuk most például Krisztus után már a történelem folyamat, az 1000-es évektől, 1100-as évektől, szerintem vándoroltunk. Ugye van ez a híres szám, amit a Korodíván énekelt, még annak idején ugye 1000 évig vándorolnak a cigányok. Hát én szerintem ez igaz lehet, mert Németországban is vannak szintor cigányok, beász cigányok, ugye a Django Reinhardt is szerintem, meg hát ugye vannak a különböző rumungró, beász cigányok. Ugye ezt tanultam a Lakatos Ágnes tanárnőtől,
3: És amikor azt mondjuk, hogy cigányzene, akkor te arra gondolsz, hogy gypsy swinget játszol, flamenkót, vagy magyar kávéházi cigányzenét, vagy esetleg autentikus cigány folklort? Tehát mire gondolsz ilyenkor, amikor azt mondod, hogy cigányzene is lesz a műsorodban?
4: Hát ez elég tágfogalom, mivel hogy maga a cigányzene Magyarország szerint ugye Bartók Béla és Kodály Zoltán ugye szerzett ilyen népdalokat, és ugye meg hát ugye előtte, bocsánat, Liszt Ferenc is állítólag, amikor ilyen bárokban vagy kávéházak akkor szerintem épültek Liszt Ferenc idejében, és akkor hallotta Liszt Ferenc a cigány skálát is, ahogy állítólag ő hozta be, meg hát a cigány skálá is van állítólag, és hogy állítólag így jött, hogy ugye gondolom, de ha visszamenőleg most egy kicsit beszéltünk a történelemről is, akkor az is lehet mondani, hogy például ugye mondom, hogy fai, ugye jöttek az indiaiak, és akkor mint tudom, hogy egy indiai elkezdett pengetni, vagy csinált egy olyan pengetős hangszert a Jóisten adományozásából, hogy csinált egy olyan hangszert, amivel hallotta, hogy mit tudom én, hárfát, egy kis hárfát, mert én úgy tudom, hogy a Biblia szerint, hogy a hárfa volt a legelső hangszer a mennybe, az Ószövetségben. Én olvastam ilyen most hosszú ilyen bibliai idézeteket, és én úgy tudom, hogy a hárfa, a gitár az testvér hangszer, vagy a húros peggetős hangszer a gitár, ugye, és én szerintem így jött létre, hogy ugye egy ember megfogta, és szerintem a Jóisten áldásával olyan tehetséget adott szerintem a cigányoknak az Isten, hogy akkor legyen ez a ti tehetségetek, hogy akkor romák, akkor legyenek zenészek, elsősorban muzsikusok.
3: Térjünk vissza egy kicsit a gyökerekhez, hiszen ez nagyon fontos. Te is zenés családból származol. Igen. Mesélj egy picit a felmenőidről.
4: Hát apai ágon a híres, mondom, a híres Rácz család, az öddekás család, úgy ismerik a muzsikus kávéházi cigányok, mivel az öddekás egy cimbalom művész volt. Az 1920, ő is úgy pont 10 éve halt meg, Isten nyugtassa, nagyon híres cimbalmos volt. Az idősebb Járókassányival, meg a Toki Horváth Gyula, idősebb Toki Horváth Gyulával, meg az idősebb Lakatos dinasztia családdal muzsikált. Azt mondják, nagyon virtuóz cimbalmos volt, ő meg is, be is lehet ütni YouTube-on is, hogy Rácz Ferenc, öddekás. A másik részről, anyai ágról, ami nagyon híres zenész, visszamenőleg már Dén nagyanyámtól, anyai, nagymamai ágról, meg a Csóka Gyuszi. A híres cimbalmos, az is rokonom, mert kiderült. És hát ugye a Csóka Gyuszi is nagyon híres cimbalmos, ő is Borossal muzsikált, a Járókával. Szóval összesen először is akkor egy cimbalmos család vagyunk. De utána aztán akkor visszatérek apajágról jöttek a bőgősök. A Rácödön, nagy bőgős, ugye a Rácz ödikein, én beszélem az ödikein, híres, a Bécsi Filharmonikus Orkesztra szólamvezető. Nagy bőgőse és már szólisztikus koncertező bőgőművész is. Igen, apai ágról. Ugye, és anyai ágról meg zongorista család, szóval a nagymama részt jött a cimbalom, de jött a hegedűs is, ugye a Hankó Károly, úgy hívták, a Kutyakenyér, az volt a csúfneve, ha szabad itt fogalmazom. Nagyon híres príbás volt Miskolcon. Előtte szerintem Szlovákiában jöttünk, annyit tudok nagyjából, de nagyon híres cigány príbás volt. Miskolcon, kastélyokban, hotelekben játszott a Kutyakenyér. Nagyon híres igen is volt, és annak született azt hiszem 6 gyereke, és a Laci sajnos az elment, a Hankó Károly, a Kenyér Laci, pont 10 éve, híres jazzzongora művész volt, és bárzenész énekes volt, és sajnos a dobos is elment, a Hankó Károly is, úgyhogy híres jazzdobos volt, Isten nyugtassa, és akkor utána a lányok azok énekeltek, ugye, meg hát dolgoztak, polgári munkát végeztek, és akkor ide jött az zongora, ugye nagyanyám részéről, nagyapám részéről a Kótai család, az meg inkább munkás cigány volt, de érdekelte őket a bőgő. És akkor innen jött a Kótai Géza, ő primás volt, ő is sajnos elment mostanában, és tudtassa, híres, a Szászlóban játszott meg hajónnal, a feleségével, Buri Katalinnal, és szóval inkább meg a Sarkadi családhoz is van közünk, a Károly az egy híres vendéglátós bőgős, bőgőművész, és hát igen, és a papám is kicsit tudott bőgőzni, mert amikor átmentem hozzá, emlékszem, kicsinek dereng valami, akkor kicsit mindig bőgőzgetett, szóval a nagyapám részéről egy bőgős család, igen.
3: Édesapád?
4: Édesapám cimbalom művész, de nagyon érte a zeneelmélethez, a zeneoktatáshoz, a szolféshoz, nagyon sokat segített rajtam, és hát a mai napig is tanít engem, mert olyan új, jó dolgokat van nekem otthon, hogy egyszerűen csak észhez kapok, hogy mit mondtál, és tényleg igaza van, tényleg olyan hang, terjedelem, meg a frekvenciák, meg a, igen, szóval eszméletlenül okos zenei ember, apukám.
3: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias cím művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: Hogy látod, egyébként fontos az, hogy valaki zenés családban nő fel, vagy ez teljesen lényegtelen?
2: Én azt mondom, hogy lényegtelen. Uh-huh. Első rész, mert nagyon sok ember, sok zenésztársat ismerek, aki például nem zenész az apukája, anyukája se is, például egy hegedűs vagy gitáros is, például az már szerintem az Istentől való tehetségáldás, hogy az Isten úgy akarja, hogy belül legyen zenész. Vagy érdekli, mint ember érzésekkel, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezd kipróbálni. És akkor szerintem nem kötelező, mert a muzsikus családban legyen, mert ha például az Isten rendelte ki hozzá, hogy ő zenész legyen, akkor az zenész lesz. Uh-huh. Ha ne adj Isten például, mert sajnos az ördög is munkálkodik az világba, a polgári munka lesz, de mellette tanul zenét, akkor az is egy jó pont. Szóval én azt mondom, hogy nem lényeges. Uh-huh. Azért abban a szempontból lényeges, valaki zenész családból születik, hogy már a genetikák azok már szerintem át fognak menni a kisgyerekbe, szóval az öröklődés. De én nekem is azt mondják, hogy a nagyapámra ütöttél, hú, te nagyapádra, stb. Igen, szóval mindig mondják. Hát akkor biztos mondom, hogy biztos. Nem tudom, mert nem értem abban az időben.
1: De ez nyilván egy fontos kérdés, hogy egy gyerek úgy nő fel, hogy mondjuk hallja az édesapját otthon muzsikálni, vagy esetleg elkíséri a munkahelyére, és akkor ott hallja, hogy hogyan muzsikál. Veled is így volt ez? Tehát volt ez a fajta inspiráció?
2: De még mennyire? Aha. Hát én már 7 éves korom volt a levitt anyukám, hát nem olyan sokszor, de mivel belőlem klasszikus tanár is akartak, az folyamatban lévő tanulási készséggel rendelkezek még ebben a szempontból nézve. Igen, szóval édesanyám mindig havonta levett apukához, de apukám olyan szigorú volt, hogy fiam, nem mehetsz le, mert belőled egy tanárt akarok, zenei tanárt. És hát ugye havonta lementem, és hallottam ilyen csárdásokat, mindent, édesapám mindent cimbalmazott, szóval őt nem érdekelte, jazz, pop, bebop, mindent, nagyon nagy improvizatív készsége van mai napig.
1: Tehát akkor a családodban azért klasszikus zenész is előfordul, kávéházi cigányzenész, jazzzenész.
2: Mindenféle.
1: És aztán végül is az elején a klasszikus zenét kellett, hogy választ, hiszen ez adja mindennek az alapját. Tehát, és akkor így be is iratkoztál a zeneiskolába.
2: Igen, beirattak 7 éves koromba, uh-huh. a Molnár Anta zeneiskolába, ahol a mai napig hálás vagyok is még él. Szeretett tanárom, Tonnai Péter, gitárművész, ahol van egy gitár szaküzletje, és ahol szeretettel járok néha hozzá. Uh-huh.
1: És amikor bekerültél a zeneiskolába, akkor te már az éresekkel tudtál kottát olvasni, tudtál egy kicsit gitározni, vagy valamiféle előnyöd volt ebből a szempontból, hiszen akkor otthon apukát foglalkozhatott fel.
2: Hát már nagyszülők, igen. Uh-huh. Meg hát ugye bár az unokatestvérek, a Balázs Járózó a művész, Kossuth Díjas, és ugye a Balázs Norbert dalszerző, zongoraművész is foglalkoztak, hanem szóval foglalkoztak. Meg hát ugye a Jáger Balázs János szongoraművész is foglalkozott velem zeneileg. Persze, szóval nagyon foglalkoztak velem, mert hát ugye egy gyerek volt a magyábnak, úgyis édes testvérem, csak unokák is. Hát borzalmasan foglalkoztak velem, szóval hallottam, hogy ilyen kis dobokat vettek nekem, ilyen pampamokat, tudod, ez a kis gyerek dobok, az a kis kagylócsicsere, ilyen mexikói aztán gitár, bőgő, zongora, szóval mindent püföltem.
1: De akkor természetes volt, hogy akkor zenész leszel, tehát akkor ez az út már ki volt neked kövezve.
2: Hát a szüleim azt akarták, hogy olyan művész legyek, hogy világszenzációs.
1: Akkor egyértelmű volt, hogy olyan középiskolába mész tanulni, mint például a Bartók Béla zeneművészeti szakgimnázium.
2: Igen. Visszatérve rá, Tóthvári György vett át, Tónai Péter, utána meg kell, hogy mondjam a nevét, mert nagyon sok gitáros nem mondja be a nevét, és hát ezért sajnos hallom, hogy még ő is él, és rosszul esik neki, de mindegy. Igen, Tóthvári György vett át, ahol olyan
1: de az még zeneiskolában
2: volt. Zeneiskolában átvett 5 évig, de még vissza is jártam hozzá, mert olyan rendkívül jó tanár, hogy olyanokat mond nekem, hogy hihetetlenül egy maga az ember, ő egy zseni művész, mert olyan motivumokat mondott nekem, ahol mondjuk például a Bartókhoziban nem nagyon hallottam már. Azt hittem, hogy hallok újakat, de ő visszajártam hozzá, mert ő mondott új formációkat, új jelentéseket. Igen, Tóthvári György.
1: És amikor a Bartókonziba kerültél, akkor klasszikus zenei szakra vettek fel.
2: Igen, hál' Istennek,
1: És ott kihez jártál?
2: Hát a nagyon híres gitárművészhez, szerintem ő a korosztályában a legjobb Magyarországon, meg bárhol a világon, Csáki András gitárművészet kezelésben, ott 4 évig.
1: És mi pont ebben az időszakban találkoztunk, hiszen akkor voltam a tagozatvezetője a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, és rendeztünk egy tehetségkutató versenyt, amint te kiválóan szerepeltél.
2: Igen, meg is
1: nyertem. Nekem nagyon tetszett egyébként az akkori játékod is.
2: Hogy
1: és ennek a fő díja volt az, hogy készítettünk veled egy CD-t, fotózással együtt.
2: Így van.
1: CD-t. Ez valamit egyébként segített az akkori pályafutásodon?
2: Hát hogy mondjam, mivel sajnos nem voltam még abban, nagyon fiatal voltam, és kiadóban nem voltam még jóba, szóval csak CD felvétel készült, és hát ugye, Konziba másodikos lettem, 10-es, és egy jó barátom, a Lakatos Robert jazz zongora bűvész, játszott akkor egy fészek étterembe, a Flamingo étterembe, mint szóló zongorista. És akkor jó barátom volt, ismertem 1000 éve, és akkor mondta, hogy gyere csak, Laci, játszok egy helyen, légy szíves, gyere már gitár, fogd meg a gitárt is, gyere. Hát mondom, jó, bemegyek egy 10 percre. Bementem. És akkor jazz, azt mondom, már kiskorom óta apám, nagyon a legjobb gitárosokat hallgattam velem, csak a legjobbakat. Szóval, fiam, erős volt a klasszikus zene, akkor most egy kis pihenés, hallgatom egy kis roma gitárosokat. Csak hallgattam velem a Botos Tibiéket, a Rontó Attila, tehát az a mai napig a kedvencem a Rontó Attila, gitárművész, és hát csak ezeket a legjobbakat. Utána jött a Babos Gyula, utána már a László Attila, igen, utána később, ugye, meg hát ugye a Mezzo TV volt régen, ugye, nagyon jó gitárosok voltak, a Rosenberg, mai napig a nagy kedvencem, az élő nagy kedvencem, Billy Lagner, hát olyan gitáros szerintem nem lesz, az egy zseni. Zseni, amit a hangszerem művel. Úgyhogy igen.
1: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: És fontos egyébként, hogy az ember valamiféle inspirációt kapjon a nagyoktól?
2: Hogy?
1: Tehát őket kell akár követni, az ő útjukat, vagy az ő stílusukat?
2: A zenei útjukat természetesen nyilvánvalóan kell követni, de mint ember is, ha találkozik vele az ember, meg tudja, hogy viszonyuljunk a társadalomhoz. Szóval igen, kell, ez kell. Igen.
1: És ez előre viszi az embernek a fejlődését,
2: hát,
1: a művészetét?
2: Hát, mert én olyan vagyok, én természetesen zenebuzi vagyok, hogy sokszor hallgatok például egy Babos Gyulától egy 3 perc motivumot, akkor én visszatekerem 20-szor, és kicsontozom. Így mondhatni, mint amikor webinar az ember, kicsontozom, hogy fogja, milyen új rendel, milyen hangszint vesz be, hogy pengeti, szóval ezeket ki is szoktam csontozni.
1: És akkor az ember ezt megpróbálja leutánozni, és akkor utána ezt beépíteni a művészetében.
2: Így van, beépíteni, hogy vegyes legyen, hogy ő is legyen egy egyéniség. Igen.
1: Tehát nyilván ettől alakul majd ki egy teljes egész kép, hogy az ember a különböző stílusokat elsajátítja, és magába építi.
2: Igen. Ez természetes dolog, igen. Szóval kell is, szóval minden gitárosnak mondom, hogy ne csak klasszikus zenét hallgassatok. Persze a klasszikus gitárosok vagytok, az egy dolog, de pihenés szempontjából, vagy esetleg ha akartok játszani vendéglátó egységekben, akkor hallgassatok jazz gitárosokat és roma gitárosokat is, mert lehet tőlük tanulni. A mai napig is.
1: Mikor jött neked a jazz? Mikor lépett be az életedbe? Hiszen azért alapvetően azért klasszikus zenét tanultál, tehát mikor volt ez a kis frissítés, ez a kis pihenés?
2: Természetesen kiskoromban, mivel nagyon érdekelt a gitár, mert zenebuzi vagyok, mondom, hogy csúnyán fogalmam, zeneőrült, így mondom magammal. Zeneőrült vagyok, ugye legyakoroltam a kötelező 3 óra hosszát, és akkor Mezó TV-re rákapcsolt az a zenélésbe, és rákapcsolt a Mezó TV-re, és akkor hú, apu, mondjad, fiam, nem akarsz aludni, tudod, mindig altatott, de nem, mondtam, nem. Várj, ez a gitáros, és akkor a Grappellit nagyon szerettem, a gitárosait, a Martin Taylort, meg a Mark Fossett, aki sajnos azt hiszem 10 éve talán elhúlt, balkezes gitáros, én is balkezes vagyok, és azt mondom, hogy ő szerintem ő a legjobb balkezes gitáros. Sok balkezes van, de hát a Mark Fossett a kedvenc, ő a példaképe mondjuk, mert ő énekel is, szóval frazíroz, vokálozik, és nagyon jó kísér, de jó kísér, itt a Grappellit, az a kísérlet az a mai napig bennem van. Igen.
1: Végül is, hogy döntötted el, hogy akkor mégsem klasszikus gitáros leszel, hanem inkább könnyedebb műfajok irányba vándorolsz? Esetleg felvételiztél a Zeneakadémiára?
2: Hát folyamatban van a felvételi, mert egy kicsit most pihenni akartam. Ugye voltak egy kis családi dolgok, szerelmi bánataim voltak, és hát ez és hát ugye anyukám mondta, hogy egy kicsit pihenjünk, Lacika, meg hát a család is mondta, hogy kicsit pihenjek, aztán hát olyan sok minden ért egy év alatt, volt egy olyan 10 évvel ezelőtt pont, volt az a 2015-ös év, hogy minden összejött sajnos, és ezt le kellett évek alatt pihennem. Szóval olyan sok minden ért engem 2015-ben, hogyha így visszaemlékezek rá.
1: Hogy csöppentél bele végül is a vendéglátóba?
2: Ja igen, vissza a Lakatos Robert által, amit mai napig köszönök neki, mert amúgy a vendéglátóból mindent lehet tanulni. Szóval ha valaki felép a koncertre, akkor csak odafigyel, hogy mit játszik. De az, hogy például a reakciók, hogy például közben mit reagál egy közönség, vagy egy vendég, azt már nem, de például egy kis étterem, egy kávézóba, akkor már tudja nézni, hogy mit kíván, mit akar, vagy mi a kedve az adott embernek. Mert lehet az ember például bánatos, akkor azt fel kell vidítani, vagy fordítva, aki meg mit tudom én, most bánatozni akar, vagy ki akarja magát csinni, akkor egy szomorú számot kell játszani. És erre a vendéglátozás nagyon megtanított, és ugye a Robi is berakott engem, mi dugó voltunk, egy évig játszottunk a Flamingo étteremben, és mindent kellett ott játszani, szóval tanultunk, gyakoroltam vele egész nap, játszottunk, szóval mindent, olasz számokat, német számokat, latin, szóval mindent. Szóval visszamenőleg az esze, amit az eszejelő csinált, azt megcsináltuk nagyjából, a vendéglátozást. Szórakoztató zenészek lettünk, ahogy be lehet mondani, vagy nem tudom, hogy mondják.
0: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki most a következő percekben Bobby Hebb Sunny című dalát fogja nekünk játszani.
1: A beszélgetésünk folytatását pedig holnap este hallgathatják meg 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra!

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-Hatvansátoraljaújhely és a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A szerint a budapesti hévhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő. A szombati Pride felvonulást megelőzően kétoldalú megbeszélést folytatott egymással Karácsony Gergely főpolgármester és Hadja Labib az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosa Budapesten. A találkozót követő sajtótájékoztatón Hadja Labib emlékeztetett arra, hogy tavaly a Pride felvonulás megrendezését megtiltották. Kiemelte, hogy az idei kezdeményezés mögött több százezer támogató áll 36 országból. Hangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon megváltozott a politikai helyzet, és az új kormány tagjai közül Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyalt, és számos fontos kérdést vitattak meg. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban Budapest frontvonala volt annak a társadalmi küzdelemnek, amely az elfogadásért, egy egységesebb és méltányosabb Magyarországért zajlott. Aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt a köztársasági elnök, derül ki a parlament honlapjára kitett dokumentumból. Az országgyűlés kormánypárti többsége kedden döntött a törvénymódosításokról. A jogszabálycsomag a jogállamisági és átláthatósági feltételek teljesítése érdekében megszünteti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, szigorítja a vagyonnyilatkozati rendszert, bővíti az integritás hatóság jogköreit, valamint változtat a magántőke alapok szabályozását. Is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Rácz László gitáros, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesél nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Tartsanak velünk a beszélgetésünk második részében is.
4: Milyen helyeken muzsikáltatok? Vagy milyen helyeken muzsikáltál akár egyedül szólóban?
5: A Robbival egy évet, akkor Tabután ő ment, azt hiszem, hajóra, lett egy szerződése. Én is külön mentem, én is szólóban játszottam nagyon sok helyen. Étterem, hotel, Budapest belvárosában nagyon sok helyen játszottam. Kis olasz étterem, stb. És aztán utána belkezdtem egy hegedűssel is, hegedűsökkel is muzsikáltam, aklisztam. Igen, szóval soha nagyon ilyen tanuló. Visszamentem abba, amit apukám nem nagyon akart, hogy egy ilyen kis vendéglátós zenész legyek, de még sose késő, ugye tanulni mindig kell. Jó, papoltig tanul.
4: Igen. Milyen céljaid vannak a tanulással kapcsolatban?
5: Folyamatosan, szóval a zenét azt nem lehet kielemezni, az jön magától.
4: Úgy értem, hogy iskola rendszer szerint.
5: Ja, iskola rendszer szerint. Hát én szeretnék tanár lenni mindenféle irányzatban, klasszikus és jazz. Meg hát a roma zene is. Szóval azt nem értem, hogy iskolában nincsen olyan, hogy cigány zenegitár, vagy roma gitároktatás, olyat még nem hallottam. És ha Isten is megsegít, és ha összefogok pár gitárossal, barátaimmal, akkor szeretnék nyitni egy olyan tanszakot, hogy roma gitárszak.
4: Mit értesz ez alatt, hogy roma gitár?
5: Ez vagy cigánygitárszak.
4: És ez mit jelent, hogy cigánygitár?
5: Hát például, ami például a Boros csinált meg az idősebb járókasánnal, ugye, ugye nótacsárdást. De most azt meg lehet oldani gitáron is, hogy először a nótát megtanítjuk, ugye szólóba, a hangszeren, témát, és utána rá az akkordokat. Szóval ilyen egyszerű. Ezt a testvéreim ezt nagyon kitanítottak ebbe, és ezért vagyok egy különleges roma gitáros is, mondom, több jazzis klasszikus vagyok is, és ezért is tudok én roma zenét gitározni.
4: Na de tulajdonképpen ezt jelen pillanatban a Rajkóban tanítják, szórakoztató zenén belül cigányzenei tanszakon.
5: Én nem tudtam, hogy van cigányzenei tanszak.
4: Tehát a szórakoztató zenén igen. belül van ugyebár a cigányzene, uh-huh. és valójában ezt tanulják hegedűvel, brácsával, nagybőgővel,
5: na, cimbalommal.
4: És tulajdonképpen ennek a gitára átültetett verziója, ez a roma gitározás, amiről
5: te igen, és sajnos, azt kell mondjuk, nincs átirat cigányzenébe, például nem írtak át, nem akarok neveket mondani, például, hogy például szép a rózsám, akkor azt át kellett volna írni kottaszerűek. Meg például ilyen csárdásokat, amiket játszottak, mert gitáron is meg lehet oldani, mert a gitárom úgy olyan, mint a cimbalom. Ugyanaz. Csak a cimbalmot ütsük verővel, mi meg pengessük a gitárt. És ezért ezt nem értem a mai napig. De hát majd, ha Isten megsegít, akkor összefogok a gitárosokkal, ha keresnek.
4: És terve van esetleg valamiféle tananyagnak a gyártása, elkészítése, ami igen. erre irányul, hogy ez a kávéházi cigányzene igen. tulajdonképpen létezzen gitáron is, klasszikus gitáron?
5: Igen, szeretném. Szeretném majd, igen, meg szeretik egy olyan zeneiskolát is nyitni, ahol például akik nagyon szegények, és sajnos nem tudnak például befizetni, amit szoktak az iskolai tandíjat, egy olyan iskolát, magániskolát, ahol híres, tehetséges roma gyerek, bárkit, aki tehetséges, bocsánat, jöjjön, és akkor egy kis zenét tanítanak nekik. Igen, szeretik olyan. Például ott a Stébeger tehetségközpont is, igen, csak én most az egy másik dolog. Én hasonlót akarok, de van ilyen elképzelésem, mint a Stébegernek. Uh-huh. Igen.
4: Szerencsére azért Magyarországon a zenei oktatás az viszonylag olcsó megoldható,
5: igen.
4: hiszen hogyha az ember beiratkozik egy átlagos zeneiskolai képzésre, elsősorban mondjuk klasszikus zenei szakra, annak hozzávetőlegesen mondjuk 10-15 ezer forint, a fél éves díja.
5: Igen,
4: ezzel viszont nehezen veszi.
5: Szuper.
4: Igen, ezzel nehezen veszi fel a privát oktatás a versenyt. Hogy képzeled ennek a finanszírozását?
5: Hát nem tudom, pályázat alapján, majd beadunk egy pályázatot, ha összefogunk gitárosok, és akkor beadunk egy pályázatot, hogy segítsen, finanszírozzák.
4: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Antonio Carlos Jobimtől fogja előadni nekünk Girl from Ipanema című számát.

0: Antonio Carlos Jobim Girl from Ipanema című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig folytassuk az előadóval készült beszélgetésemet.
1: És milyen terveid vannak még a jövőre nézve? Akár nem csak tanulmányokkal kapcsolatban, hanem fellépések, koncertek, illetve hát akkor szakmai szempontból.
2: Nem tudom, hallottál az Antonio Carlos Jobimról. Nagyon híres brazil zeneszerző, zenész volt. Koncertmester, ha így mondani.
1: Én a leghíresebb szám a Waves, ha jól tudom.
2: A Girl from Ipanema, inkább mindenki azt kérte tőlem, de a Wave igazad van, én azt is szerettem játszani. Igen, igen, nagyon sok bossanovát írt, rengeteg bossanovát írt, és hát amúgy ő az alapja a mai cigány bossanovának, ugye, hogy a, akik mostanában régen a Kökény Attila, a régi felvételekről gondolom, a 2000-es felvételekről, 2009-esekről, a Csiklacinak és a régebbi felvételi, szóval minden a bossanová Antonio Carlos Jobimtól származik, szóval mindenki őtől mondhatni így lesz csor. Puskáznak, uh-huh. Igen. De a régi dolgok, azért mondom, hogy nem most, de hallatszódik motivumok, amit tőle hallak. De ez nem baj, mert én is lopom, bevallom őszintén.
1: Szoktál esetleg magánnövendékeket vállalni?
2: Igen, igen, nagyon sok magánnövendékem volt az elmúlt 10 év alatt, szerintem egy ilyen 20-15-20 növendékem volt. Nagyon nehéz tanítani amúgy. Szóval a tanítás az tényleg az évek során is tanulni kell, mert nem tudni, hogy sosem mit akar a gyerek, vagy mit akar egy... Volt egy 50 éves növendékem is, az akart kitártanulni, szóval nagyon nehéz a tanítás. Minden oda kell figyelni, hogy most milyen helyzetben van, vagy honnan jött, milyen a kedve, szóval ez nagyon-nagyon érzékeny dolog a tanítás.
1: Hát ez egy hivatás, és tulajdonképpen aki tanár szakon tanul mondjuk az egyetemen, az pontosan ezt tanulja, hogy hogyan kell tanítani, igen. Miként, és ennek milyen a pszichológiája.
2: A pszichológia az nagyon pontos, igen.
1: Persze, és akkor még mondhatnánk, hogy milyen összetett folyamat ez a tanítás, de hát ezt tudjuk, hogy ez erről szól.
2: Igen, igen, igen, ez így van. Szóval azt mondom, hogy tanítani kell, és tanítani mindig is kell a zenésztársakat is. És nem úgy kell felvenni, hogy most rosszul essen neki, hanem szépen el kell mondani neki az ő nyelvén.
1: Egy picit térjünk vissza a szórakoztató zenére, hiszen azért nekem legalábbis az a tapasztalatom, azt hallom, hogy a szórakoztató zene azért nem biztos, hogy mostanában a fénykorát éli, hiszen maga az élő zene az utóbbi években, évtizedekben azért viszonylag háttérbe szorult, mondjuk most, a 20. század második feléhez képest.
2: Nem, meg most erről akarok beszélni, ugye megkapták most ezt a Dankó cigányzenei támogatást a cigányzenészek, ugye volt ez a program, és gitár nem fér bele, nem tudom miért nem fér bele gitár, amikor pedig nagyon régi felvételeket kaptam barátaimtól, hogy a oroszok, orosz cigányzene is létezik, és ott gitároznak, szóval nem cimbalommal. Uh-huh. Meg hát apám is tud gitározni kísérő gitárosként, szóval uh-huh. Úgy ment oda a vendégekhez, hogy gitárral ment oda régen az éttermekbe, igen.
1: Nyilván a gitár az sokkal mobilabb, sokkal könnyebben hordozható hangszer, mint
2: így
1: egy cimbalom, úgyhogy nyilván ezért is
2: van.
1: Alakult ki ez a tendencia. Igen. Viszont azért alapvetően a kávéházi cigányzene, most hívjuk így,
2: igen.
1: Alapvetően azért bőgő, brácsa, cimbalom,
2: klarinét,
1: és természetesen hegedű.
2: És akkor hol a gitár? Kérdezem én, hol a gitár?
1: Igen, valóban, tehát, hogy kevesebb így szeret van. Jut azért általában.
2: Ezért szeretném, hogyha ma kormányváltás volt, akkor legyen olyan váltás, hogy kerüljön be a gitár is, mint a cigányzenei hangszer. Igen, ezért.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, akitől a következő percekben Albéniz Asturias című művét hallgathatjuk meg.

0: Albanese Asturias című művét hallhattuk Rácz László gitáros előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült beszélgetésem folytatása.
1: És milyen tapasztalatod van? Mennyire van lehetősége egy szórakoztató zenésznek megélni manapság?
2: Hát eléggé relatív dolog, mivel sajnos a DJ korszakot éljük, a gépek korszakát, és hát sajnos az a gép zene sajnos nagyon elviszi a élő zenét. Sajnos úgy azt hittem, hogy minden nem muzsikát mondom. Anyukámnak mondtam, amikor volt az a 20-as évem, hogy anyu, én minden nap akarok muzsikálni. Jó, fiam, menjél muzsikáját. Mit mondja egy anya? Menjél muzsikáljál. 20 éves vagy. Én azt hittem, minden nap muzsikált, mint apám is, apám is minden nap muzsikált, annak idejében. És ez évek során egyre lecsökkent. Lett belőle 6 nap. Bár a Covid időszakban már online-on is voltam. Utána lecsökkent 3 napra, 2 napra. És ez így ment. Heti egy, utána már csak havi. Hakni lett. Szóval ezt nem értem, hogy miért. Uh-huh. Persze a világ ugye körülnézett, hogy betegségek, járványok, persze megint az ember, de utána, ha mindenek vége, akkor miért nem lett? Minden nap játszol az ember.
1: Megváltoztak az igények?
2: Igen, nagyon-nagyon megváltoztak. Uh-huh. Sajnos.
1: És már nincs kereslet az élő zenére akkora?
2: Sajnos nincs. Uh-huh. Nincs.
1: Akkor hogy látod ennek a műfajnak a jövőjét?
2: Hát én mindent a Jóistenre bízok. Szóval én olyan vagyok, hogy este is mondok egy imát, hogy Istenem, tégy velem azt, amit akarsz, és amit te szállsz rám, és valamikor úgy megsegítettem, hogy kapok reggel 10-kor egy hívást, hogy Lacika, gyere játszani, mit tudom én, a Bazilika kávéba, este 6-8-ig, énekessel, vagy egy gitárossal, és akkor gyere, menj be. És tényleg igaz, én igazolom, hogy tényleg volt ilyen, hogy hétre kaptam egy hívást, hogy menjek bejátszani. Mondom, most nyitottak, és ugye én olyan vagyok, hogy ajánlkozom magamat, hogy Facebookon, internet kapcsán, mert az internet az segédeszköz is lett, mivel hogy a jó Isten teremtett mindent amúgy.
1: Az internetet is?
2: Hát persze, nem az ördög. Uh-huh. Istentől az ördög is, ugye legszebb angyala volt az ördög, és csak hát ugye az ördög az fellázadt, mert ugye jött belőle az irigység. Onnan jött a rosszaság, igen.
1: De visszatérve egy kicsit, azt is szoktuk mondani, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Igen. Tehát, hogyha az ember...
2: Azért mondom, hogy én interneten ajánlkozom magamat, hogy segítek magamon. Nekem van egy önletrajzom, és így segítem magamat. És segített is az Isten, érzem nagyon. Sok helyen megfordultam.
1: Sokan akár egy nótaénekes, de sorolhatnánk természetesen akár a cigányzenészek közül is, akik pont ugyanerre panaszkodnak, hogy manapság azért nagyon nehéz megélni a zenérésből, a szórakoztató zenei műfajból, és gyakran arra kényszerülnek, hogy polgári foglalkozásuk legyen.
2: Ezzel nem nagyon sok zenészet találkozok, hogy biztonsági őrök, kultosok, igen, a takarítók, eladósok, igen, tudom, és ez nagyon-nagyon nagy szívfájdalmam, hogy például a Járóka idejében, meg a Boros idejében, ugye a virágzó arany korszak, így mondták, 70-80-as évek, 60-as, hogy tényleg a muzsikusok öntötték a pénzt. A jazzzenészek is, a muzsikusok is öntötték a pénzt, és nem volt kompromisszum. Uh-huh. És ezt mai napig nem értem, hogy miért nincsen ez a hogy összetartás, hogy a jazzzenész is jobban van a cigányzenésszel, és a cigányzenész is jobban van a jazzzenésszel. A mai világban arról hallottam, hogy olyat is látom, hogy összeverekednek, arrébb mennek, nem beszélgetek egymással, lenézik a másikat, kicsúfolják interneten is, szóval volt ilyen tapasztalatom is, és én ezt nagyon sértőnek tartom, és bűnnek, hogy ilyen lett az emberiség.
0: Rácz László gitáros a mai vendégem, aki a következő percekben Freddie Perren I Will Survive című dalát fogja nekünk játszani.

0: Freddy Perren I Will Survive című dalát hallhattuk Rácz László előadásában. Most pedig következzen az előadóval készült interjúm folytatása.
1: Nagyon megváltozott az elmúlt években, évtizedekben a világ. Az internet is természetesen megváltoztatta az emberek gondolkodását, a globalizáció, és itt még most különféle külső tényezőket sorolhatnánk. De most a legújabb az a mesterséges intelligencia, az AI. És itt a műsor előtt mutattam is neked egy felvételt, sőt kettőt is, ahol tulajdonképpen egy picit szembesülhettünk azzal, hogy néhány perc alatt egy kiváló minőségű zenét tudtunk megalkotni. Akár a szöveget, és akár pedig a kísérletet, sőt, még egy énekes is kiválóan felénekelte azt a dalt, amit éppen megírtunk neki, bármilyen műfajban. Mit gondolsz erről, hogy ez mennyire veszélyezteti a zenészeknek a létét, a jövőjét?
2: Én a helyemben fognám ezt az élet, és lelőném. Puskával, sörétes puskával. Hát igen, mert hát nem.
1: Te mondtad akkor, hogy ez a gépek lázadása.
2: Igen, volt régen, igen, gépek lázadása, igen. Hát most, mit mondjon az ember? Hát, egy hitre poikból.
1: Persze.
2: Találtam ki, nem rossz indulatból. Igen. Még amikor bejött az internet a 2000-es évek elején, akkor ott le kellett volna állni, amikor 2001-ig, amikor bejöttek a Pentiumok. Pentium 2-es, biztos emlékszel rá. Akkor le kellett volna állni, és akkor... Úgy, mint a korszakok is. Ugye 100 évente volt a korszakok. Barokk, romantika, nem egyből, hogy izé. Szóval így kellett volna a világnak is lenni, hogy kicsit lelassabban tudunk volna. Nem egyből már ilyen izé túlcselefon, meg az, ami volt a Star Wars, hogy ilyen izé előjöttek a Jedik lázadása, a jó cigányok, tudod, ilyen szoktam viccelődni a barátaimban, a jó cigányság. Jedik vagyunk. Igen. Szóval le kellett volna lassítani. Én azt mondom.
1: Viszont az internetnek azért van egy olyan oldala is, amit például a Facebook biztosít.
2: Igen.
1: Ezt a fajta publicitást egy zenésznek. Tehát könnyen el tudod érni akár a hallgatóidat, akár a rajongóidat.
2: Így van.
1: És ez mondjuk az előnye. Ezt ki szoktad használni? Ezt
2: hogy
1: a lehetőséget?
2: Természetesen. Én őszinti vagyok. Én Facebookot használom, meg YouTube-ot, ezt a kettőt, mert az e-mailt persze. Meg a hívást telefonálni.
1: Na de akkor mégiscsak jó, hogy vannak ezek a technológiai fejlesztések, fejlődések.
2: De sajnos vannak a rossz dolgok az interneten, ahol például egy 5 éves gyerek lát egy olyan, hogy mondjam, szexualitást, ami örök életében érted, szóval vannak olyan oldalak, ami sajnos az ördög művelt, és ezt nem kellene. Meg hát ugye a tévében is, szóval a média, ez egy eléggé húzós ügy.
1: Mit jelent számodra a vallás? Mennyire fontos ez az életedben?
2: Most, hogy mivel helyreépültem, sokat betegeskedtem, egy évig lábadoztam otthon, ugye eltört a lábam, és most kezdek helyreállni, hál' Istennek, le is kopogom. Most kezdek helyreállni, hát az, hogy a Jóisten tényleg engem megsegített, mert meg a család. Ugye folyamatosan kaptam a hívásokat, stb. De hát amúgy egy igaza van anyámnak, a legnagyobb dolog az a szülő. Szóval ha a szülőnek mindig hálát kell adni, mert ők voltak mellettem egész nap. Nem a család. Ők voltak olyan napi 24 órájában, ők segítettek rajta, úgyhogy hát mai napig is köszönök, mondok édesanyámnak és édesapámnak, hogy így neveltek. Hogy nem hagytak el.
1: Mit tanácsolnál egy fiatalnak, akár egy tizenévesnek, aki most kezdi a pályáját és szeretne akár szórakoztató zenével, akár jazzzel foglalkozni a következő évtizedekben?
2: Hát én amondó vagyok, hogy kezdjék klasszikussal, akár 5 évig, vagy 4 évig, tanulja meg az alapokat, és utána nyugodtan, ha érdekli a roma zene, vagy a rock zene, akkor keresse fel interneten a tanárokat, magántanárokat is, mert tanulni lehet tőlük. Roma gitárosokat is. És ajánlom a Rajkó iskolát, mivel hogyha ott van ilyen, mondtad, van ilyen cigányzeri oktatás, akkor ajánlom a Rajkó talentumiskolát.
1: Hát tulajdonképpen Botos Tibor bácsi ott tanít a Rajkónak egy kihelyezett tagozatán.
2: És
1: valójában ő is ezt a fajta utat követi.
2: Igen. Uh-huh. Igen, de azt hiszem valamire, azt mondta nekem már, ő volt benne a zsűribe is, azt hiszem, hogy ő volt az elnök is. Annyit volt nekem, hogy öcsém, már én nem tudok mutatni neked, mert már fantasztikusan gitározol, hogy már csak tanuljad az elméletet. És inkább most én az elméletet tanulom. Igen, szóval ezt mondta nekem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy megismerkedhettünk egy picit, és remélem, hogy hallunk még rólad a következő időszakban
2: is. Remélem is, 1000 évig.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Rácz László gitáros volt a mai vendégem, aki klasszikus tanulmányait követően a szórakoztató zenei iparban találta meg önmagát. Mesélt nekünk a gyökereiről, tanulmányairól és zenei gondolatairól. Befejezésként hallgassuk meg Jerry Herman Hello Dolly című számát, Bódi Edina ének és Rácz László gitár előadásában. Ezzel búcsúzik önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem a jövő héten is, a viszonthallásra!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma folk.
1: A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Élénkülés jelei mutatkoznak a hazai lakásépítési piacon, írja közleményében egy nagy hazai bank. Bár az átadott lakások száma egyelőre továbbra is alacsony szinten alakul, az építési engedélyek számának jelentős növekedése és a fejlesztői aktivitás erősödése arra utal, hogy a következő években fokozatosan bővülhet a kínálat. A folyamat nem csak Budapesten, hanem több vidéki nagyvárosban is egyre látványosabb, különösen Debrecenben, Szegeden, Győrben és Nyíregyházán. Országosan 4,3%-kal emelkedett az átadott lakások száma az előző év azonos időszakához képest, miközben a fővárosban 13%-os bővülést mértek. Betegszimulátor segíti ezentúl a gyermekápolókat és gyermekorvosokat a Betesda Gyermekkórház Kiel laborjában. A hiperrealisztikus csecsemőszimulátorral életmentő beavatkozásokat gyakorolhatnak a szakemberek biztonságos környezetben. A kórház közleménye szerint a 20 millió forint értékű babaszimulátort a Magyar Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével szerezte be az intézmény az ápolásfejlesztési program részeként. Az eszköz segítségével a szakemberek minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. Július 5-én rendezik meg a Csík Zenekar Fesztet a Budapest Parkban, ahol a Csík zenekarral fellép majd Szalonna és bandája, a Besodrom és Szabó Balázs bandája, valamint ott lesz Törőcsik Franciska és Vecsei H. Miklós színészek és mezőmisi énekes is. A félnapos program során fellépő zenészek nem csak saját, hanem egymás zenekarában is színpadra állnak majd, így az is izgalmas kihívás volt a művészek számára, hogyan tudják beilleszteni a közreműködők zenei világát a Csík zenekaréba. A koncertek között a Tarsói Zenekar Táncháza és Gólyalábasok színesítik majd a programot, ezért a családok fiatalabb tagjait is várják a fesztiválra a szervezők.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgető társam pedig Smidélius Éva, aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigányzenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Köszönöm, Éva, hogy elfogadtad a beszélgetést, és örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dick Rádió hallgatóit és mindannyiótokat. Igen, hát Dankó Pista az nagyon kedves számomra is, és egy picit érdemes megemlíteni azt a kort, amikor is ő munkásságával gazdagította a nóta kincseinket. Ez a kor valójában egy boldog békeidőről szól, és gazdasági növekedés és a nemzeti öntudat erősödésének az időszaka volt. mulató kultúra jellemezte, hisz a városi polgárság és az arisztokrácia körében virágzott a kávéházak és a mulatók világa. A cigányzenekarok ennek elengedhetetlen szereplői voltak. Említenünk kell így Dankó Pistának a zenei stílusát.
4: Hát ha Dankó Pistát említjük, akkor szerintem a legfontosabb megemlíteni a magyar nótát, és természetesen ennek előzményeit, a verbunkost, és hát a cigányzene kialakulását, hiszen ez egészen visszavezethető a 18. század végéig. Akár Cinkapannáig is visszamehetnénk, de hiszen az már egy picit korábbi esemény
5: sorozat. Bőven korábbi, de Bihari János 100 évvel ezelőtt a verbunkoknak a királyaként emelkedett, és azt mondják, hogy a 1840-48-as időszakban Egressy Béni és Petőfi virágoztatta a magyar nótát, és egy új hullámként robbant be Dankó Pista.
4: És hogy miért volt fontos tulajdonképpen ez a verbunkos ebbe az időszakba? Hiszen a verbunkos az valójában katonatoborzást jelent. Tehát amikor mentek toborozni a hadseregbe a fiatalokat, a katonákat, akkor ott úgy hívták be ezeket, vagy úgy próbálták becsábítani ezeket a fiatalokat, hogy táncoltak. És ez volt a katonatoborzás, ez volt a verbunkos, amiből kialakult a verbunkos műfaj, majd később egyébként a csárdás meg a palotás. És hát természetesen a magyar nóta is valahonnan innen ered, ebből származik, ebből a lassú, friss tételpárból. Zeneileg ide vezethető vissza, és Dankó Pista volt tulajdonképpen a magyar nóta egyik legnagyobb képviselője, aki egyébként kiváló cigányprímás is volt, ám bár nem ebben a tekintetében ismerjük Dankó Istvánt elsősorban, akinek ez volt az eredeti neve, csak hát Pistaként emlegetjük. Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz környékén született egyébként szegény muzsikus cigány családban. A cigány zenei hagyomány tehát nem kívülről érkezett hozzá, hanem családi és közösségi örökségként vette körül. Ez nagyon fontos, én azt gondolom. Gyermekkorát a nélkülözés, de egyben a zene természetes jelenléte jellemezte. A korabeli cigány muzsikus családokban a zene nem pusztán művészi hivatás, hanem megélhetési forma, társadalmi szerep és identitás is volt. Kíváncsi lennék, hogy mit jelentett egy 19. századi szegedi tanya világból induló cigány muzsikus számára a felemelkedés lehetősége. Te mit gondolsz erről?
5: Amilyen gyűjtőmunkát én végeztem, ott arra találtam, hogy ő vályogvetőként kereste a kenyerét, és félárva gyerekként nőtt föl, tehát így hamar munkába kellett állnia, és viszont az ilyen kis kocsmákba betért, és ugye mivel nagyon szerette volna a zeneiségét megmutatni és egedülni, egy-egy ilyen kisebb kis nótákat már akkor, vagy dallamokat akkor már játszott, és az egyik ilyen helyen fölfigyelt rá Pósa Lajos. És tehetséget látott az ő zeneiségében, és így az első nótához a szöveget meg is adta, hogy abból írjon Dankó Pista egy nótát, aminek aztán volt ugye egy érdekes kis sztoria, visszaemlékezve talán annyit mondanék, hogy a lelkére kötötte Dankó Pistának Pósa Lajos, hogy aztán igazán jó dallamot írjál a versemhez, és megígérte, hogy úgy lesz, és miután rákérdezett a következő alkalommal találkozásnál Pósa Lajos, hogy ez elkészült-e és sikerült-e, akkor mondta, hogy igen, Lajos bácsi, de azért változtattam rajta. Micsoda? Te változtattál az én írásomra? Most nem szó szerint idézem, de tartalmában ugye erről van szó, hogy a kezdő sorát megváltoztatta a nótának. Nem jó minden este a fonóba eljárni. Tehát valójában ez volt az első nóta, ami megszületett, de jellemző, hogy nótái egyszerűek, könnyen énekelhetőek és nagyon érzelmesek. ezért a magyar népi és városi kultúra szimbólumává vált. Móra Ferenc a legmagyarabb nótaköltőnek nevezte, ahogy te is kiemelted, András. Munkássága a dualizmuskori Magyarországon a 19. század végén a magyar nóta műfaját magas szintre emelte. A pénz nem maradt meg sose a kezében, és a jött pénz, ahogy jött, úgy is elment, és ezért megint csak Móra Ferenc így vélekedett, nagyon kedvesen megfogalmazva. Az ég csillagaitól a mezők füvéig övé volt az egész világ, de ami közbeesik, abból nem jutott neki. Dankó Pista híres hegedűjét viszont Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban őrzik, és Sunda Vencel készítette 1890-ben. Igaz, hogy többször restaurálták, de így megmaradt az utókornak, és most is látható, aki teheti, látogasson el a múzeumba.
6: Hamis a rózsa, mindig kacsint rám szép szemével, csak integet.
7: Замечательно играет этот скрипач.
8: Я ваш играет у нас.

Mario.

0: Ha visszatérek az eredeti gondolatkörre, ahonnan kiindultunk, Dankó István, vagyis Dankó Pista gyerekkorától, hogy ő szegény családból származott. És tulajdonképpen egy falusi tanya világból érkezett a 19. században, akkor azért meg kell említenem azt is, hogyha akár ezt elgondolom a 20. század közepére, akkor ott is számos olyan, akár mondjuk Rajkóst ismerhetek én is, aki hasonló szegény családból, szegény sorsból jött, feljöttek Budapestre, hogy itt tanulhassanak, és végül is legtöbbjük ebben látta a felemelkedést, hogy esetleg egy nagyvárosban híres muzsikusként dolgozhatnak majd.
1: Nagyon jó a párhuzam, örülök, hogy megemlítetted. Így van, tehát ez egy kitörési lehetőség volt, és hozzáteszem, hogy a napjaink különféle tehetségkutató versenyein is nagyon sok roma zenész és énekes megmutatkozott, hisz hát az, ami a szorgalmukba, a vérükbe van, az csak így tud kibontakozni, és így tudnak ismerté válni, hogyha lehetőséget kapnak az érvényességükhöz.
0: Viszont az is igaz, hogy amit Móra Ferenc is kiemelt tulajdonképpen az ő tulajdonságai között, hogy hát ami könnyen jön, az könnyen megy, valahol azt érzem, hogy nem egy egyedi eset Dankó Pista esete.
1: Nagyon becsülendő, hogy azért a mai nap már ez a gondolat átalakul, és meg szeretnék becsülni a helyüket, a pénzüket, a családjukat eltartani, és én kívánom is, hogy ez így legyen, és tudjanak érvényesülni a zene területén.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen nagyon korán zenekarvezető lett. A Magyar Életrajzi Lexikon kiemeli egyébként, hogy már 15 éves korában cigány zenekart szervezett és vezetett. Ez rendkívül fontos mozzanat, hiszen nem csak tehetséges hegedűs volt, hanem korán megmutatkozott benne a vezetői és szervezői alak is. A prímás szerepe a magyar cigány zenében egyébként különösen jelentős, hiszen a prímás nem egyszerű első hegedűs. Ő irányítja valójában a zenekart, ő alakítja a rubátót, vagyis a szabad játékmódot, ő felel a zenei karakterért, a közönséggel való kapcsolatért, a kapcsolattartásért, sőt, sokszor a műsor dramaturgiájáért is ő a felelős. Tehát rendkívül nagy teher nyugszik a vállán egyébként. A prímás a cigányzenekar lelke. Dankó Pista esetében pedig ez a szerep hamar túlnőtt a zenekari kereteken. Belőle nem csak előadó, hanem szerző, sőt, egy egész korszak jelképe lett.
1: Ahogy mondod, és nem is a hegedű tudásra volt igazán kiemelkedő, hanem pontosan az a érzelmi intelligenciája, és az a irodalom felé való nyitottsága vitte őt előre, és ezért is lett az, hogy a korszak magyar nótáit általában egyetlen pillanatban nem is jegyezték fel, hanem a 1890-es években az aktív szegedi és a budapesti zenekari időszakban alkották meg őket. És Dankó Pistának nagyon sok barátja lett, nem csak Pósa Lajos, hanem ez a szellemi társ, ami Pósa Lajossal indult, igaz, hogy egy életre szóló kapcsolatot hozott neki, viszont meghatározóak voltak a többi barátok, akik egyben a mentorai is voltak, így mint Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, és a zenész körökből kiemelkedően Erdélyi Náci is, aki maga is prímás volt, és a zenei alapokat is tanította Dankó Pistának. Tehát itt egy zenei fejlődés is volt, és a irodalom, illetve az érzelmi intelligencia kiemelkedése tette egységes erőssé azt, amit közösen megalkottak.
0: Tehát ezek a társadalmi kapcsolatok, amikkel ő rendelkezett, én azt hiszem, hogy feltétlenül szükségesek voltak az ő felemelkedéséhez. Hiszen nem elég, ha az ember tehetséges, ha nincsenek kapcsolatai, akkor anélkül tudjuk, hogy nem érhet el sikert. Ez a mai világban is természetesen ugyanígy van.
1: Igen, tehát őnek is egy nagy szerencséje volt, hogy fölfigyelt rá Pósa Lajos, sőt, mi több szorgalmazta, hogy egy társulatot is, egy színházi kis társulatot is alkosson, és többek között aztán úgy is jött létre az a megnyilvánulás, amikor már Gárdonyi Géza közelébe került, és megszületett a Falu Rossza című ilyen népi kis előadás, ahol a főszerepet maga Dankó Pista játszotta. És volt neki ez a Jó Ilona nevű nagy szerelme, aki látta ezt az előadást, és halálszerelmes lett Dankó Pistába. A mai nap is ezt így mondanánk, hisz egy nagyon helyes, fes, fiatal ember volt, és egy irodalmi tehetséggel, művészi lélekkel megáldott ember, akire a hölgyek odafigyeltek. Na most, mivel más társadalmi közegben élt Dankó Pista és Ilona, ezért Ilonának a papája, aki egy festőművész volt, nem igazán engedte ezt a házasságot, de hát szintén a hagyományokhoz visszatekintve és megragadva az alkalmat, a leány szöktetés szerepet játszott, és a harmadik nekifutásra Dankó Pista elrabolta Ilonát. Nem tudom, esetleg te utána néztél le, hogy hol volt az esküvőjük, és ez egy hosszabb szerelem és házasság lett.

0: Hát az kétségtelen, hogy Dankó Pista életének egyik gyakran emlegetett romantikus eleme a szerelem és a házasság volt, igen, pontosan. A róla szóló feldolgozások, filmek, színpadi művek is szívesen hangsúlyozzák egyébként a társadalmi különbségeken átívelő szerelmi történetet. Itt érdemes persze óvatosan fogalmazni, hiszen az életút köré sok legendás, regényes elem rakódott. Dankó alakja már életében és különösen halála után legendává vált. Ezt azért jó, hogyha leszögezzük, és ezt tudjuk. A magyar nóta világában a szerelem, a bánat, vágyakozás, társadalmi akadályok témája eleve központi téma természetesen, ezért Dankó Pista saját élete is könnyen vált nótaszerű történetté. Vajon egyébként mit gondolsz? Azért szeretjük Dankó Pista történetét, mert valóságos életút, vagy azért, mert maga is olyan, mint egy magyar nóta, vagyis szerelem, küzdelem, szegénység, felemelkedés és elmúlás?
1: És egy teljes mesevilág.
0: Igen.
1: Az egész történet egy teljes mesevilág, nem csak azért, mert hogy az első ilyen kis megemlített falurosszát játszotta, hanem mint egy népies mese, egy teljes odaadás, ami tükröződik az ő egész életében. És mivel, hogy neki egy lelki társa lett a Gárdonyi Géza is, így a közös pont náluk egy magányos faként emlegetve egy szerelmi csalódások is hozzájárultak a öröm oldalhoz, és ez is összekötötte őket, és ezt a harmonizálást mesebeliként alkották együtt. És így lett a szakállából havatráz az öreg tél, mint egy természeti képeket is belevonnak a gyönyörű nótáikba. Azért azt meg kell jegyezni, hogy Gárdonyi Géza 18 éves koráig Szőlősgyörökön nevelkedett, és ő ott egy figurát kitalált magának, és ez lett a Göre Gábor, aki szintén egy ilyen kis humoros, jóborokat szerető, ízesen beszélő kis mesei alak lett, és így születtek meg azok a versek, amik megtetszettek Dankó Pistának, és megkérte őket, hogy már a Gárdonyit, hogy ezek a versek hagy kerüljenek hozzá, és hogy ír hozzá dalokat, és így születtek meg a bordalok. Búsa gólya le van a tó csapolva, népdal is egy kicsit át lett írva, tehát nagyon sok népdalból születtek nóták, ilyen-olyan kis betoldásokkal, vagy szófelcserélésekkel. Ilyen egy őszi dal, mikor még a bajszom csipet volt, minden szőke kislány bajusz pödrő volt, ha nem szeretsz, azt se bánom. Tehát ilyen jellegű kifejezések előfordultak igen gyakran az ő nótái közt.
0: Ha már így a népdalokat említetted, akkor azért tisztázzuk azt is, hogy Dankó Pista jelentősége elsősorban nótaszerzőként maradt fent. Több forrás közel 500 dallamot említ egyébként a nevéhez, és számos népszínmű dalbetétje is kapcsolódik hozzá. Viszont a magyar nóta nem azonos a népdallal. A magyar nóta többnyire szerzőhöz köthető, városi, polgári, kávéházi és színházi közegben is terjedő műfaj. Ugyanakkor a népies hangvétel, a magyaros dallamfordulatok, a cigányzenekari előadásmód és az érzelmes szövegvilág miatt sokszor népdalnak érzékelte a közönség. Dankó Pista különlegessége éppen az, hogy dallamai könnyen megjegyezhetők, énekelhetők, érzelmileg közvetlenek. Nem akadémikus zeneszerzőktől, illetve zeneszerzőként alkotott, hanem ösztönös előadói tapasztalatból táplálkozó dallamokként. Dankó Pista dalai nem a koncerttermek elefánt csontornyából születtek éppen ezért, hanem abból a közegből, ahol a zene közvetlenül találkozott az emberi sorssal. Vendéglőkben, színházakban, társas összejöveteleken, cigány zenekarok élén.

0: Jézus Krisztus! Namore! Gyere csak ide!
1: Tessék, pácsom!
0: Ti is hogy álltok csak abba? Gyertek ide! Na gyertek! Ismered azt a nótát, hogy egy cica?
1: Egy cica?
0: Azt, amelyiket az a híres Dankó Pista ír.
1: Hogy megy a kérem a rád?
0: Úgy megy, hogy egy cica, két cica, száz cica, jó! Megfogta az itipiti tengerre. Kis teca, nagy teca, katica, hely! Nem szeret már, csak egyedül engemet. Jaj, de szép kis állat, a cica, hely, de még szebb lánya, kis teca. Kapta, egy cica, két cica, jaj! Megfogta az itipiti engem. Jaj, de szép kis állat, a cica, a cica! Hely, de még szebb lánya, kis teca. Katica, egy cica, két cica, száz cica, jaj! Megfogta az icipici engemet. Egy cica,
2: tíz cica,
1: száz cica, jaj!
0: Megfogta az icipici engemet.
3: Kis cica, nagy cica,
4: katica,
3: hajj!
0: Nem szeret már csak egyedül engemet. Jaj, te szép kis lány! Attica! Attica! Hej, de még szebb jányat!

0: és mivel, hogy nem ismerte a kottát, így nem is bírta leírni, voltak neki segítői, akik leírták, lekottázták a dalokat, de már az emberek előbb fütyülték a nótáit, mint hogy azok lelettek volna írva papírra, és hogy kottás füzetben megjelenhettek volna.
1: Ez egyébként Bihari esetében is így volt, aki így azért van. Néhány évtizeddel korábban élt. Ő is egy fantasztikus prímás volt, és hát a Verbunkosnak a kialakulása, a népszerűsége az nyilván hozzá is köthető elsősorban, de mégsem érezte valószínűleg ennek a hátrányát, hogy nem tudott kottát írni, olvasni, hiszen azért volt, aki segített neki ebben. És valójában ennek a műfajnak a tanulási folyamata az nem is csoda, hogy nem kottából történik, hiszen hogyha mi kapunk egy kottát, az valójában csak egy vázlat, amit nem tudunk úgy értelmezni, mint hogyha egy előadást hallgatnánk. Tehát a
0: és
1: Rajkó
0: nem is
1: módszernek,
0: bocsánat.
1: Igen, tehát a Rajkó módszernek pontosan az egyik eleme a kézről való tanítás, amikor Farkas Gyula megmutatta a kis rajkóknak, hogy hogyan kell ezeket a nótákat, vagy ezeket a verbunkosokat, vagy ezt az egész műfajt játszani megfelelő stílusban. Tehát van egy szólanóta elnevezésű sorozat, amiben egyébként kiválóan le vannak írva ezek a nóták, zongora kísérettel, tehát harmóniával, és nagyon nagyszerűen szólnak önmagukban is, de ha az ember nem ismeri a műfajt, és nem tudja kellőként értelmezni ezeket a dolgokat, akkor a kottából csak egy nagyon-nagyon száraz előadásmód jön át, ami tulajdonképpen nem mutatja meg pontosan a magyar nótának a lényegét.
0: Nem hozza azt az ízt, nincsen igen. benne szív. Uh-huh. Még igaz, hogy ha tudatos is a muzsika, és 60% tudatosság, akkor is a 40% szívnek minimum, hogy ott kell lenni. Énekes vonatkozásban van, hogy még inkább uh-huh. a szív számít. Tehát én saját magamról is tudom azt, hogy ha érzelmileg nem fog meg az a nóta, és a muzsikus nem olyan szívvel játsza nekem a kíséretet, akkor én nem is tudom azt olyan szinten énekelni. Ellen lehet énekelni, de nem azt adja vissza, amit szeretnék közvetíteni avval a nótával. Legyen az akár hallgató, ugye ott jönnek ki a nagy mély érzelmek, és a csárdásnál pedig kell tudni azt a vidámságot átadni, és ahhoz szintén az a pregnáns muzsikálás nagyon fontos.
1: Farkas Gyula is egyébként megemlítette egy rádiós interjújában, akit a Rajkók atyaként tartunk számon, hogy azért ezt a cigányos stílust, ezt azért meg kell tanítani, beléjük kell nevelni ezekbe a gyerekekbe, akik ott tanulnak a Rajkó zenekarban is. Tehát valójában tényleg szükséges ez a fajta apáról fiúra, vagy hát kézről kézre, szájról szájra áradó hagyomány ebben a műfajban, ami nagyon fontos. Természetesen azért viszont napjainkban már nincsen olyan cigány prímás cigányzenész, aki ne tudna kottát írni és olvasni. Még annak ellenére is, hogy a műfaj nem feltétlenül kívánja meg. Viszont amikor például egy Brahms 5. magyar táncot játszanak, hiszen azért számtalan klasszikus művet repertoáron tartanak ezek a zenekarok, akkor azért nyilván szükség van a kottára, és azt veszik ők is alapul.
0: Bizony, na de viszont Brahmsnak is mi tetszett meg? Ez a virtuozitás, ami a cigány zenéből adódott, és így született meg az ő alkotása, hogy vitte a mi magyar nótánkat.
1: A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk, Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál, és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

Rádió Dick. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmajer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MT érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg, ami azt jelenti, ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Hagyományteremtő céllal indul útjára a Budapest Play, budapesti utcazene fesztivál és verseny, amely a főváros támogatásával a hazai zenei és kulturális élet meghatározó szereplőinek összefogásában a Sziget Fesztivál Kft. És a Budapest Park közreműködésével valósul meg. A verseny társszervezői Sebestyén Áron, Hangácsi Márton és Revicki Balázs zenészek, akik évek óta dolgoznak az utcazenészek bemutatkozási lehetőségein. Az előválogatást követően várhatóan 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén július 30-31-én, augusztus 1-én, valamint augusztus 6-a és 8-a között. Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló gasztronómiai élmények, élő zene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik műsorát hallják itt az FM 100,3 MHz-es frekvencián. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Dankó Pista a magyar nóta egyik legemblematikusabb alakja. Cigány származású muzsikus, prímás és nótaszerző, aki a 19. század végének magyar zenei közízlését rendkívül erősen formálta. Rövid életet élt, mégis több száz dallam, nóta, színműbetét kapcsolódik a nevéhez. A magyar életrajzi lexikon szerint Szatymazon született 1858. június 14-én, és Budapesten halt meg 1903. március 29-én. Mai beszélgetőtársam pedig Smidélius Éva, aranykoszorúdíjas magyar nóta és dalénekes, akivel a műsorunkban egy olyan muzsikusra emlékezünk, akinek dallamai nem csak a kávéházakban, színházakban és cigány zenekarok repertoárján éltek tovább, hanem a magyar érzelmi emlékezet részévé is váltak. Vagyis Dankó Pistára. Ha már itt tartunk, említsük meg mindenféleképpen, hogy számtalan klasszikus zeneszerzőt megihletett
4: Liszt Ferencet például.
3: A magyar nóta, így van. Liszt Ferenc magyar rapszódiái azok mind tulajdonképpen a cigányzenére alapulnak. Sőt, Hein Dédur zongora versenyének harmadik tételében, és ezek a magyaros motívumok megfigyelhetők, de hát egyértelműen például a Kodály galántai táncokban ott van természetesen Bartóknak a egyes műveiben is, és még sorolhatnánk, hogy
4: hogy a népdallal ötvöződötten szintén a nótáknak a kis motivumai megtalálhatók, igen, ahogy mondod.
3: Úgyhogy ez olyan jelentőségű a magyar kultúrában ez a műfaj, hogy megkerülhetetlen, ha a 18. századot, illetve a 19. századot nézzük, hiszen identitás kifejező is volt ebben a kultúrkörben.
4: Még talán annyit tennék hozzá, hogy az akkori magyar könnyűzenének számított.
3: Igen.
4: És hogyha ide vissza is kanyarodunk, ahogy mondtad, meg kell említenünk Blaha Lujzát, tehát aki szinte elsőként énekelte és sikerre vitte a dankó nótákat. Na most még egy érdekesség, hogy a Lányi Géza egyrészt zeneszerző volt, másrészt meg Blaha Lujzának volt a cimbalmosa. És egy nagy küzdés volt, hogy már Gárdonyiért volt a nagy küzdése, és ezért, hogy nehogy vita legyen, ezért Dankó Pista és Gárdonyi Géza egy békítő nótacsárdást írt. Hét határon nincsen olyan cimbalmos, így kezdődik ez a kis csárdás, és ezzel aztán tudtak közös nevezőre jutni, és nagyon, nagyon kedves, jó barátság lett, aztán írt ő is más nótát Dankó Pistának.
3: Ha már így a színházat is említettük azért, akkor mindenféleképpen mondjuk el azt is, hogy a 19. század végén a népszínmű és a magyar nóta szorosan kapcsolódott egymáshoz.
4: Hogy?
3: A színpadon felhangzó dalok könnyen bekerültek a kávéházak, vendéglők és cigányzenekarok repertoárjába. Dankó Pista dallamai ebben a közegben váltak népszerűvé. A magyar nóta egyszerre volt szórakoztató zene, identitás hordozó műfaj és társasági zenei nyelv. A cigányzenekarok közvetítésével a dallamok személyesebbé váltak. Ugyanaz a nóta másként szólt egy vendéglőben, másként egy színházi előadás után, és másként egy családi ünnepen. Dankó Pista korában a nóta még nem archív felvétel vagy nosztalgikus emlék volt, hanem élő, mindennapi zenei nyelv, olyasmi, amit dúdoltak, kértek, játszottak és továbbadtak. De hogy érzed, hogy a mai korban, ebben a 21. században a magyar nóta szerepe az hol helyezkedik el?
4: Én nagyon szeretném, hogy központi kérdés legyen, hisz hát hungarikum.
3: Így van.
4: Úgyhogy most már hivatalosan is hungarikum, pontosan most már nem tudom a dátumot, de az, ha jól emlékszem, 2014. március 16-ától. És ezt akkora nagy becsben és tiszteletben szeretném, hogy tartsuk, hogy éltessük magát a magyar nótát. És akkor viszont itt kell elárulnom azt, hogy mekkora nagy élmény volt, és a fiataloknak a bevonzására volt egy nagyon jó ötlet, hogy a MVM Domban márciusban meg lehetett nézni Dankó Pistának az egész életútját rengeteg magyar nótával, amit kiváló operettszínházi előadók, művészek énekeltek, és akik a dallamokat fölkarolták és írták, a cigányzenekaron kívül a operettszínháznak a nagy zenekara, olyan finom betéteket, dallam átviteleket szerkesztettek és adtak elő, akár még meg is szólaltatva ismételve sorokat éneklés közben a művészek, hogy egy modern oldalát mutatták meg a magyar nóta előadásának, és én úgy gondolom, hogy ez jobbított az értékén, nem hogy vesztett volna belőle. És ezáltal gondolom én, hogy ha egy ilyen musicalt, vagy egy nagy operettet készítettek Dankó Pista életéből, az annyira látványos is volt ott a díszletekkel, és az egész küzdőtér be volt rendezve, hogy minden szögletében, minden pontján történt valami, hogy a fények, a hangok, a ruhák, a díszletek, a bevetítések, a levegőben a boszorkányok repülése egy olyan összképet adott, amivel szerintem a fiatalok is jobban el tudják fogadni ezt a műfajt. Bár, hogyha én vagyok színpadon, akkor is igyekszem úgy énekelni és olyat énekelni, ahol közismert nóták is vannak, és hogyha meglátogatja az előadást fiatal, vagy egy születésnapon énekelek, akkor bevonom a fiatalokat is a műsoromba, és igen nagy sikere van, hisz nekem egy öröm, hogy látom, hogy velem együtt énekelnek, illetve akár táncra perdülnek.
3: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: Így, hogy említettük, hogy a magyar nóta hungarikum, hadd említsem meg, hogy a rajkó módszer viszont az UNESCO szellemi kulturális örökségének a része lett 2016 óta. Nem gyakran szoktam ezt hangsúlyozni, de most kivételesen hadd büszkélkedjek, hogy ebben nagy szerepem volt, hiszen én 12 óta a rajkó módszernek a tulajdonképpen egyetlen kutatójaként léptem be a kutatói életbe. Ez volt a disszertációmnak a témája is, és tulajdonképpen ennek a felterjesztéseként csináltuk meg azt, hogy a szellemi kulturális örökségbe bekerülhetett a rajkó módszer, és a Kodály módszer pedig csak ezt követően lépett be ebbe a társaságba, ebbe a díszes társaságba, a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: De én szívből gratulálok ehhez, hisz mi nekünk ez nagyon jó, és aztán a Kodály módszer is nagyon jó, hisz mi azon nőttünk föl, és nem Japánba kéne éltetni igazán napjainkba, meg Kínába, hanem újra. Azt hiszem, erről már egyszer beszélgettünk is, hogy Magyarországon is a iskolákba szorgalmaznám egyre inkább, hogy ez a Kodály módszer éljen és éltessen. A népdaloktól indul minden, ahogy beszéltük, úgy a verbunk és a magyar nóta, és ez testvérei mind egymásnak. Én így gondolom.
0: Egy picit térjünk vissza most Dankó Pistához, hiszen sok esetben költők, írók szövegeire komponált, mint ahogy már említettük egyébként, különösen fontos Pósa Lajos neve, akit már többször kiemeltünk, akit gyakran Dankó egyik legfontosabb szövegírójaként emlegettünk. A magyar nóta gyakran a költészet, a színház, a kávéházi kultúra és a cigányzene találkozásából született. Dankó Pista nem magányos alkotóként, hanem egy élő, kulturális hálózat részeként működött. És most, hogy minél többet beszélgetünk erről a dologról, én azt gondolom, hogy pontosan ez volt Dankó Pistának a különleges adottsága, hogy nem csak egyszerű cigány prímás volt, aki kiválóan hegedült, hanem többféle oldalról próbálta megtámogatni ezt a fajta a magyar nótát, a cigányzenét, és pont ezért emelkedhetett ki szerintem a tömegből. Ez volt az egyik sajátos.
1: Mert volt igénye rá. Mert ha nincsen igény, nincs érdeklődés, akkor elsiklik. De így hála Isten, hogy ő benne volt egy ilyen indítatás, ő akarta ezt, tudatosan akarta, illetve ösztönösen, ahogy én is említettem már, egy olyan intelligenciával, született intelligenciával rendelkezett, hogy szívta magába és elfogadta a nagyon sok segítséget, amit ehhez kapott, hogy ez így kiteljesedhessék.
0: Te hogyan tapasztalod, mennyire tekinthető a magyar nóta közösségi műfajnak, ahol a költő, a zeneszerző, a prímás, az énekes és a közönség együtt alakítja a dal életét?
1: Valószínű, hogy ez így létrehozható, hisz hát napjainkban is van nagyon sok nóta szerző, és ezek a nóta olimpiák is pontosan azért születtek meg, hogy bevonják a közönséget, megversenyeztessék az új dalokat, együtt tegyenek hozzá, hisz hiába írja meg a szerző, akár szövegíró vagy a dallamot, aki lejegyezte, hogyha nincsen az a énekes, aki a közönség felé elvigye. Hisz most már nem úgy van, mint régen, hogy megszületett a dal, és akkor a kávéházba aki betért, az megjegyezte, és a fülébe szállt a dallam, és azt fütyülte, és utána ugye nem volt úgy média, és szájról szájra terjedtek a nóták. Most talán pontosan, hogy több szerepet kap a színpadi előadás magyar nótaesteken, és ott kerülnek bemutatásra, és igen, egy ilyen közös alkotás és tovább vitele történik a új nótáknak is. Közösséget ezáltal kovácsol össze.
0: Egy időben nagyon sokat jártunk a Firkász étterembe, méghozzá Ökrös Ottót, a híres bárzongoristát hallgatni. És nekem most ez azért jutott eszembe, mert ott is volt egy olyan törzs közönség, egy olyan mag, akár zenészeknek a leszármazottai, vagy akár kiváló muzsikusok is egyébként, akik oda mentek és szerették hallgatni az ő sziporkázó játékát. Voltak orvosok, akik viszont szerettek szöveget írni, és őt kérték meg arra, hogy hangszerelje meg az ő szövegeit, és valahogy azt éreztem mindig, hogy ez valamiféle hasonló út lehet, mint amit esetleg régen a 19. században a cigány zenekarok is, vagy akár Dankó Pista is végzett, hogy oda mentek hozzá költők, írók, hogy Pistikém, zenésítsd már meg ezt a verset, amit most írtam éppen tegnap. És ez a közösségi élmény az, ami tulajdonképpen feldobja az embernek a hangulatát, és ami hozzá tartozik valójában a magyar nótához, a magyar nóta születéséhez.
1: És a hétköznapi embernek egyfajta kikapcsolódás. Mm-hmm. Tehát a fáradt gőztot kiengedik, egy-két pohár bor mellett elbeszélgetnek, eldanolásznak, és együtt jól érzik magukat. És így a kapcsolatok kialakulnak, szövődnek össze.
0: Én ezt ajánlom a fiataloknak is, akik ezt még nem tapasztalták meg, hogy tegyék le egy picit a telefont, és menjenek el kikapcsolódni egy hasonló helyre, ahol lehet élő zenét hallgatni, habár sajnos meg kell, hogy mondjuk azt is, hogy egyre kevesebb ilyen lehetőség van. Te hogyan tapasztalod ezt, Éva?
1: Szeretném, hogy több legyen. Sajnos tényleg kevesebb, egyre kevesebb a kávéházi cigánymuzsika az éttermekben.
0: Meg úgy általában meg az úgy, élőzene.
1: Az élőzene is, igen, tehát te említetted a bárzongoristákat, én a Fűzi Gábort emelném ki. Én nagyon jó kapcsolatot ápolok vele, illetve nagyon jó kapcsolatom volt Kóródi Ivánnal. Kóródi Iván édesapámmal járt egy iskolába, és egy más irányú kötődés is fűzött hozzá. És én úgy gondolom, hogy mondjuk az én szívemhez a kávéházi cigány muzsika áll közel. Nagyon jó a zongora kíséret is, és a Fűzi Gabi is, hogyha betértem hozzá a adott helyre, ahol ő muzsikált, nem mondjuk, akkor ott azért játszott ő is magyar nótát nekem, vagy lekísérte az éneklésemet, inkább így mondom, amit ő is ismert, de én szorgalmaznám, és öröm hír, hogy ebben az évben is most, talán pont tegnaptól adott a lehetőség a muzsikusoknak, hogy beadják az igényüket, és pályázzanak, hogy a Muzsikáló Magyarország újra indul. És hát, ha megint több helyen lesz hallható a kávéházi cigány muzsika.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk.

0: beszélgettünk már többször énekesekkel is, hogy milyen jó lenne, hogyha ebbe a programba bekerülnének az énekesek is, a magyar nóta, illetve cigánydal énekesek is.
1: Megtisztelő volna, igen. Mm.
0: Hát ha bár természetesen a legutóbb egy gitárossal beszélgettem, és ők is mondták, hogy hát ők is szeretnének bekerülni, de hát azért valójában azért azt kétségtelen, hogy a hagyományos kávéházi cigányzene az egy cigányzenekari.
1: Minimum négy fő, tehát azért a primás mellett jó, hogyha van ugye a cimbalmos, a brácsa, a bőgő és egy klarinét.
0: Meg egy terces is kellene, meg egy segédprímás.
1: Akkor, hát már, akkor már a héttagú zenekarról beszélünk. Nem, igen, tudom, mi a megkötés, hogy mennyi a minimum, és hányan alkothatják a maximum létszámot, illetve hogy hol, milyen helyeken, hogy van hely. Tehát sokszor még az is probléma, hogy a cimbalmot elhelyezni, meg a nagybőgőt. Tehát itt azért sok minden adottságnak kell együtt megfelelni, és az igénynek, hogy ezek a kávéházi muzsikusaink ne kifejezetten más zenét játszanak, vagy ne csak elhangozzék, hogy elég, ha itt vagytok, és nem is kell muzsikálni. Tehát sajnos már ilyenre is volt precedens. Én azt szeretném, hogy ők boldogan a szívükből muzsikáljanak.
0: Egy picit térjünk vissza még Dankó Pistához, hiszen azt még nem mondtuk el, hogy sajnos nem élt hosszú életet. 1903. március 29-én halt meg Budapesten, mindössze 44 évesen. Rövid életének tragikuma is hozzájárult legendájához. A romantikus művészképben gyakori motívum a korán elégő tehetség. Dankó Pista alakja ebbe a hagyományba is illeszkedik. A halála után emlékezete tovább erősödött, nótái fennmaradtak, előadó generációi énekelték, cigányzenekarok játszották, és alakját filmek, színpadi művek, irodalmi feldolgozások is tovább mitizálták. Szerinted miért van az, hogy egy viszonylag rövid életű muzsikus alakja ilyen erősen beépült a magyar kulturális életbe?
1: Mert ő egy erős karakter volt. Az, amit ő létrehozott, és színvonalasan tudta továbbítani magát, a műveket, amiket megírt, ugye már harmonizálva voltak, segítették nagyon sokan a munkáját, és ebből egy olyan kerek alkotás született, ami kimagasló volt az általános többi megszületett hasonló daltól. Tehát ő egy karizmatikus ember volt, és egy picit talán mondhatjuk is, hogy erőszakos volt, mert a nem csak a szerelmet, hanem a bánatot, a törekvés, a utazások, a meghívások, a Miklós cár ugye Oroszországba, akkor Európa szerte még inkább többfelé megmutatkozott, és ez mind-mind egyfajta büszkeséget, egy előrelépést tett az ő életében. És amit ebbe a rövid életbe ki lehetett hajtani magából, hogy még ugye tudjuk, hogy tüdőbajt kapott, és még a beteg ágyán is írta a nótáit, ő maga mondta, hogy nincsen már semmim, csak a tehetségem. Tehát tisztában volt önmagával, a megszerzett tudásával, és avval az ösztönnel, amivel ő akarta tudatni a hallgatósággal, hogy ő még van, létezik, és gyártotta a nótákat. Nem volt neki ez megterhelő, hisz hát pillanatok alatt tudott egyik gondolatból a másikba átcsapni, és a érzelemvilágát belevinni, és megalkotni a szebbnél szebb nótákat. Gárdonyi Géza azt mondta, hogy Pósa Lajos által írt szöveggel a Daru Madár Gyere Velem nóta az, ami igazán az ő szívéig és kimagaslóan eljutott, tehát gondolatvilágban, és igen, nagyra tartotta ezt a nótát, és a halála előtt is ezt a nótát emelte ki. És a Hulló Levél, Sárga Levél című regényes emlékezés egy magyar dalköltőről pedig, mint könyv formájába Csongor Győző által egy ilyen életrajzi regénykönyv 1997-ben jelent meg Szegeden.
0: 1897.
1: Nem, a könyv 1997-ben jelent meg Szegeden, Dankó életét regény formájában ezen a címen írta. És itt említeném meg, hogy ahogy te is mondtad, hogy még ugye napjainkban is fönnmarad, és ugye látjuk, hogy mennyien hozzányúlnak Dankó Pista életéhez, hogy különféle művekben, irodalom szinten, vagy maguk a nóták a médiában, hogy szerepeljenek. Kiemelném, hogy Szegeden még a Majzik István volt, és később meg a Polgár Gábor, a dr. Kikli Tivadar, magyar nóta szerzők és énekesek dél-magyarországi közhasznú egyesület elnökei, akik őrzik a Dankó Pista emlékét, Kotta füzetet hoztak létre, vagy egy 50 dal szerepel ebben a kottában, amit most én itt átnyújtok neked, ezt nem látja a hallgatóság, de elhoztam, hogy megmutassam. És van egy Dankó Pista nóta kórus is, amit létrehoztak, és a szerepük őnekik is, hogy a Dankó nótákat éltessék. És ami még egy érdekesség, hogy Dankó Pista és a Dorozsmai Szélmalom összetartoznak. Dankó Pista megzenésítette a híres Nem fújja a szél, nem forog a Dorozsmai Szélmalom kezdetű népdalt, és emlékére minden évben a Kiskun-Dorozsmai Szélmalomnál tartanak ünnepséget, megemlékezést, kulturális programokat. Érdemes oda is ellátogatni mindazoknak, akiket ez érdekel, illetve hogyha fölkeltettük a érdeklődést. Annyit elárulok, hogy ott egy szobrot is állítottak szintén a Dankó Pistáról, és nagyon finom füge érik a szobor háta mögött. De azt meg kell jegyezzük, hogy Szegeden is ugye Pósa Lajos hatására emlékszobrot állítottak a Tisza partján, ott a Nemzeti Színházhoz közel. És Juhász Gyula írt egy gyönyörű szép verset is, ahol ezt szintén megemlíti.
0: Most hallgassunk meg egy részletet Smidélius Éva Dankó Pista emlékére készült CD-jéről. Toki Balog Ernő és zenekara játszik nekünk. A mai este folyamán Dankó Pistára emlékeztünk Smidélius Éva aranykoszorú díjas magyar nóta és dalénekessel. Köszönöm szépen, Éva, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Önök a Rádió Dik műsorán az FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallották. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is. A viszonthallásra!

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budafok városán nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló, gasztronómiai élmények, élőzene és családi programok várják a látogatókat a város részszámos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítások, tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írta szombaton Facebook oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest 60 Sátoraljaújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hévhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szombat 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenségekkel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton. Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál felvonulásának záró helyszínén a Vérmezőn azt mondta, mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. A politikus hangsúlyozta, az elvek és értékek megúvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos kerékpáros látogatta a rakpartot.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Now listen, babe. I love the chance. True.

0: Szapátyik Tumenge
1: 100.3 Rádiódik.
2: Suttogj, suttogj,
1: suttogj. 100.3 Rádiódik. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: A kormány döntés alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatos több aggá is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SZAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Közlekedési hírek.
5: A mai nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örs-vezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-os A villamos hétköznapokon is egész nap jár. A 139-es, a 140-es és a 140A autóbusz mindkét irányban megáll a villamospótló autóbusz Nagyenyed utca megálló helyén, illetve a külső végállomásuk felé az Alkotás utcában is, a Csörsz utca előtt az ideiglenes megállóban. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
5: Piros figyelmeztetés a hőségre, még erősebb lesz a hőség. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. A hajnal egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülés, reggelre 25 fokig hűl vissza a levegő. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán ismételten ugye vasárnap van, és egészen 10 óráig a folklória főszerep, azt követően pedig populárisabb slágerekkel foglak végigkísérni benneteket, de a lényeg az, hogy ebben az órában most ugye folklór zene szól, tehát autentikus cigány zene. És hoztam nektek egy érdekességet, miszerint nyáron a nagy hőség idején nem érdemes túl rövidre vágni a gyepet, mert a talaj így könnyebben kiszárad, ami kiégéshez, foltosódáshoz és gyomosodáshoz is vezethet. Bár sokak számára a rövidre nyírt gyep elengedhetetlen ahhoz, hogy rendezett képet nyújtson a kert. A nyári időszakban érdemes kicsit hosszabbra hagyni. Ez segít a talaj árnyékolásában, lassítja a gyep kiszáradását, és ellenállóbbá teszi a hőség hatásával szemben. Fontos a fokozatosság. Ahhoz, hogy a gyep dús és egészséges legyen, érdemes az arany középutat választani. Ne legyen dzsungelszerű, de ne is nyírt túl rövidre, tanácsolják nekünk az ilyen szakértők. Amennyiben a gyep már látványosan megnőtt, törekedj a fokozatosságra, és ne vágj le belőle egyszerre túl sokat. Ez azért lényeges, mert a fű nem szereti, ha árnyékoló lombtömegek egyik napról a másikra eltűnnek, és védtelen marad a tűző nappal szemben. A végeredmény szempontjából nem elhagyható a nyírás időpontja sem. Ezt nem érdemes a nap legforróbb időszakában időzíteni, amikor a fű egyébként is komoly stressznek van kitéve. A fűnyíráshoz a kora reggeli vagy késő délutáni időpont az ideális. Ügyelj arra is, hogy amikor munkához látsz, a gyep ne legyen túl nedves. Így ugyanis könnyen csomósodik, és a vágás egyenletlenebb lehet. Bár sok kertész nem törődik vele. A nyírás előtt célszerű ellenőrizni a fűnyíró késének állapotát. Ha a kés tompa, tépni fogja a fűszálakat, a sérült végek pedig könnyen barnulhatnak, elszáradhatnak. Amennyiben a fű nem túl hosszú, a levágott nyesedék mulcsként a talajon maradhat. Ez segíthet a nedvesség megtartásában és a tápanyag utánpótlásában. Ha azonban túl sok nyesedék marad a gyepen, az könnyen visszaüthet, mivel csomókba állva befülledhet, és az alatta lévő fűréteg így nem jut levegőhöz, ezért elsárgulhat. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklór zenék. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: folklórzenék a Rádió Dickben.
1: Ez a Roma Folk.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán természetesen megtehetitek azt ugyanúgy, ahogy eddig is, hogy írtok nekem SMS-t, vagy betelefonáltok, és beszélgetünk egy jót, akár a témával kapcsolatosan, akár más dologról, vagy küldhettek valakinek egy dalt. Ezt pedig a 0630-30-30-100-as telefonszámon tudjátok megtenni. Nézzük, ma is megdőlhet a meleg rekord. Egy Pest vármegyei településen megdőlt az eddigi meleg rekord. 40 fokot mértek. Ma a tegnapinál is melegebb lehet napközben. Amint arról a Hungaromet Non-Profit ZRT közösségi oldalán is beszámolt. 2026. június 27-én szombaton melegebb volt Magyarországon, mint valaha. Még a korábbi 1996-ban Örkényben regisztrált maximum hőmérsékletnél is nagyobb volt a forróság. Budakalásznál 40 fokot mértek. A vasárnap is hasonlóan forrónak ígérkezik. Sok napsütéssel, kevés gomoly felhővel számolhatunk napközben. Várhatóan a hőmérséklet 35 és 40 fok között alakulhat. A meteorológiai előrejelzések szerint. És akár a mai csúcs is megdőlhet. Folytatódik a kánikula. Újabb rekord dőlhet meg. A napi középhőmérséklet várhatóan országszerte 27 fok felett alakul majd az ország egy középső északnyugat délkeleti szelesebb sávjában, azonban kicsit még melegebb lesz, ott 29 fok feletti meleg várható. Másodfokú riasztás van érvényben ma a meleg miatt. Zala, Somogy, Baranya, Nógrád, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abú-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyékben. Harmadfokú riasztás van érvényben a mai napra Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Tolna, Fejér, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, Békés vármegyékre. A Balaton, a Fertőtó, a Velencei tó vize egyaránt 28 fokos, a Tisza tó vize 26 fokos, a Duna vize Komáromnál 21 fokos, a Mohácsnál 27 fokos. A délutáni órákban nem zárható ki egy-egy zivatar, melyet 60-80 km per órás, de akár azt meg is haladó széllökések kísérhetnek. Jövő héten is melegünk lesz. Hétfőn és kedden is hasonló forróságra készülhetnek egy anticiklon hatására, köszönhetően akár 40 fokos nappali hőmérséklet is lehet. A hőség kedden tetőzik. Az enyhez hozó hideg front nyugat felől csak a hét második felében éri el hazánkat. Csütörtökön várhatóan emiatt már néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. A csapadék esélye szerdától nő. Több helyen is kialakulhatnak záporok. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklórzenék. Tavén szasztetel vachtále!

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. A nyári hőség nem csak a közérzetünket befolyásolja, az alvás minőségét is jelentősen ronthatja. A tartósan rossz alvás pedig hosszabb távon növelheti több egészségügyi probléma kockázatát. Ezért érdemes tudatosan tenni a pihentető éjszakákért. Mutatjuk hogyan. Árulkodó, ha a nyaralás és a szabadság közben változás következik be az alvás minőségében. Aki rendszeresen rosszul alszik, az gondolkodjon el azon, hogy felkeresi a házi orvosát, mert sok esetben testi problémák állnak a háttérben. Nyaraláskor lazábban kezeljük a napi rutin. Dr. Mangó Gabriella házi orvos hangsúlyozza, hogy legyünk mértékletesek az üdülés alatt is. Ne terheljük túl a szervezetet, mert ha hirtelen, drasztikus változás következik be az életmódunkban, a testünk nehezen tolerálja, és egy sor szokatlan, kellemetlen tünet alakulhat ki. Ezek is segíthetnek az alváson. A rendszeres testmozgás. Akár már napi fél óra séta javíthatja az alvás minőségét. Azok alvásán, akik nagyon nehezen viselik a kánikulát, segíthet a légkondicionálás. De csak mértékkel. A későn alvóknál nyáron tanácsos reggelente több időt tölteni természetes fényben. A Semmelweis Egyetem tanulmánya szerint este érdemes megváltoztatni a képernyő fényeket kék fényszűrő programmal. A normál bioritmus pedig megköszöni az ebéd utáni siestát. Vannak tiltott órák is, amelyek destabilizálják az éjszakai alvást. Az ebéd és a vacsora előtti időszakokban nem tanácsos szundikálni. A nyári szabadság idején sokan lazábban kezelik a megszokott alvási rutint, pedig a rendszertelen alvás hosszabb távon növelheti a keringési rendellenességek kialakulásának kockázatát. Az évnek ebben az időszakában a nappalok a leghosszabbak. Este 9 óra körül is világos van, ami megzavarhatja a szervezet természetes biológiai óráját. A késői világosság miatt kevésbé érezzük magunkat álmosnak. Könnyen kitolódik a lefekvés ideje, amely végül a szervezet fokozott terheléséhez és az alvás hiányhoz vezethet. Most pedig szól nektek a folklór zene, Tavinszasztitáj Bachtáli, és várlak benneteket a következő órában is nagy-nagy szeretettel.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budafok városá nyilvánításának 100. évfordulóját július 4-én egésznapos programkavalkáddal ünnepli a kerület. A Budafok 100 keretében pezsgő és borkóstoló, gasztronómiai élmények, élő zene és családi programok várják a látogatókat a városrész számos helyszínén. A törlei pezsgőpincészetben pezsgőbár, római kori kalandok, kézműves és dizájnvásár, tánc és koncertek, míg a környék pincészeteiben vezetett túrák és kóstolók kínálnak betekintést a helyi borkultúrába. A programot kiállítás, sok tárlatvezetések és helytörténeti séták teszik teljessé. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a szombaton Facebook oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László emlékeztetett, a hőmérséklet a következő napokban akár a 40 fokot is elérheti. A tárcavezető hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Az utasok biztonsága érdekében szombat déltől 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett maximális sebességét, ami miatt 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki az érintett vonalakon, közölte a MÁV csoport az MT-vel. A jelenlegi sebességkorlátozásokban többek között a Budapest-Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Pécs, a Budapest-60-Sátoraljaújhely, a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen, Nyíregyháza-Záhony vasútvonalak érintettek. A tájékoztatás szerint a budapesti hívhálózat esetében is életbe kellett léptetni sebességkorlátozásokat, azonban a járművek többsége tartja a menetrendjét, pár perces késések fordulhatnak elő.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Közlekedési hírek.
3: A mai nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Eörsvezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-os A villamos hétköznapokon is egész nap jár. A 139-es, a 140-es és a 140A autóbusz mindkét irányban megáll a villamospótló autóbusz Nagyenyed utca megálló helyén, illetve a külső végállomásuk felé az Alkotás utcában is, a Csörsz utca előtt az ideiglenes megállóban. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
3: Piros figyelmeztetés a hőségre. Még erősebb lesz a hőség. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. A hajnal egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülés, reggelre 25 fokig hűl vissza a levegő. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.

0: Rádiódi.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Utazz a Dik Rádióval.
3: Ezért nem működik a teraszold. 7 hiba, ami tönkre teszi az összhatást. 100.3 Rádiódi, romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és ebben az órában zenei téren a folklória főszerep, tehát autentikus cigányzenét hallgatunk. A teraszod az otthonod határa. Az a finom átmenet, ahol a kint és a bent találkozik, mégis gyakran épít, csúszik félre valami, és nem látványosan, inkább úgy, hogy nem tudod pontosan megfogalmazni, mi a probléma, csak érzed, a tér valahogy nem működik. A legtöbb hiba nem a stílus hiányából fakad, hanem abból, hogy a terasz sokan nappaliként vagy kertként kezelik, miközben valójában egyik sem. És éppen ez az a pont, ahol az összhatás csendben szétesik. Nem tisztázott pihenőtér vagy átmeneti zóna. Az egyik leggyakoribb hiba, hogy a terasz szerepe nincs egyértelműen meghatározva. Ha egyszerre akar long, étkező és közlekedő lenni, a tér könnyen zavarossá válik. Egy fotel útban lesz. Az asztal túl nagynak hat. Az egész kompozíció elveszti az egyensúlyát. A jól működő terasz mindig egy tudatos döntéssel kezdődik. Mire használod valójában? Túl sok a bútor? Túl kevés a tér? A túl zsúfolt terasz azonnal nyomasztó hatást kelt. Még akkor is, ha a bútorok külön-külön szépek. A levegő hiánya vizuális feszültséget teremt, amit azonnal érzékelsz, még ha nem is tudod megfogalmazni. Egy jól megválasztott pad vagy két karakteres szék sokkal erősebb jelenlétet ad, mint egy teljes garnitúra, ami elnyomja a teret. Felborult arányok. A méretezés kulcskérdés. Egy túlméretezett bútor vagy egy alulméretezett szőnyeg azonnal kibillenti az egyensúlyt. Ez nem feltétlenül látványos hiba, inkább egy finom diszonancia, amitől a tér nem áll össze. Az arányok határozzák meg, mennyire érzed harmonikusnak a teraszt. Rossz anyagválasztás. A terasz egy félkülteri tér. Így az anyagválasztás nem esztétikai kérdés, hanem alapfeltétel. A beltéri anyagok itt gyorsan veszítenek a minőségükből. Fakulnak, vetemednek, elhasználódnak. Egy nem megfelelő textil vagy fa felület már egy szezon után is fáradtnak, igénytelennek hat. A tartóság és az időjárás állóság nem kompromisszum, hanem kiinduló pont. Nincs árnyékolás. Egy árnyékolás nélküli terasz a nap nagy részében használhatatlan. Mégis gyakran kimarad a tervezésből, mert nem látványos ellen. Pedig egy jól elhelyezett textil, pergola vagy akár növényzet nem csak komfortosabbá teszi a teret, hanem vizuálisan is keretet ad neki. Most pedig szóljanak nektek a dalok. Tavénszasztételbachtál, leoszumta déltezsúti.

0: zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.
1: Fajnámuk dévla, temera, ándelumát próbóval kertemel.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: 100.3 rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Egyébként pedig a zenei téren a folklóri a főszerep, tehát autentikus cigány zenét hallgatunk ebben az órában. Most pedig nézzünk egy nagyon remek cikket. Egyszerűen az unalommal azonosítom a jóságot. Miért nem választjuk a kiszámítható, rendes férfit? Ezt kérdezik a nők. Sok nő számára kedves, megbízható partner nem mindig elég vonzó. De miért nem tudjuk értékelni a kiszámítható kapcsolatot, amikor valami hiányzik? Ezt egy nő írta. Nem minden esetben tudjuk értékelni a kedves, megbízható partnert, ha hiányzik valami. Tudtam. A barátnőmmel éppen leülünk a nemrég nyílt, felkapott burgerezőbe, és ahogy ő nagyon élvezettel a szájába emeli a zsírtól csepegő, de kétség kívül incsiklandó kalóriabombát, kibukkan belőlem a szó. Szerintem szakítani fogok Áronnal. A mozdulattal megáll a levegőben, a burgert visszaengedi a tálcára, és mosolytalan arccal azt mondja, ezt most ugye nem mondod komolyan. Áron tök cuki, és oda van érted. Kifejezetten kedvelem, és te is. Igaza van, Áron valóban cuki, oda van értem, és én is kedvelem. Jól is néz ki. Jó, az ágyban is. Tényleg semmi rosszat nem tudok róla mondani, csak azt, hogy nem hoz semmi drámát az életembe, amire ezek szerint szükségem van. A differencia. Én tudom, hogy a hiba az én készülékemben van. Egyszerűen az unalommal azonosítom a jóságot. Ez egy nagyon rossz tulajdonság, ami sok fejfájást és szívfájdalmat okozott már nekem, és sajnos még nem tudtam tenni ellene. De a terapeutámmal dolgozom rajta, és egy nap remélhetőleg nem fogom elunni magam egy rendes partner oldalán. Fordulaton narratíva. Ha egy pasi nem teszi olyanná az életem, mint egy brazil szappanopera, akkor nem kell. Ez többet mond el rólam, mint rólunk, de ez van. Valamiért mindig visszamegyek a narcisztikus exemhez, akivel pár mézes hét után mindig elkezdődik a sírás, a veszekedés, a sértődés, majd fergeteges, békülős dolog. Mámor, és az egész kezdődik előről. A kémia fantasztikus. Lelki béke zéro. A szikra. Szegény jó anyám szavai csengenek a fülemben. Úristen kislányom, ez egy olyan jóra való srác volt. És ezt is elűzted. Mi van veled? Az van velem, hogy nem volt szikra. Nem volt izgalom. Megbízható volt, de kiszámítható. Gáláns, de unalmas. Pár hónap után úgy érzem magam mellette, mintha már 20 éves házasok lennénk. És én ezt az érzést még nem kívánom. Talán majd akkor, ha elmúltam 55 éves, és már valóban hosszú éve együtt vagyunk a párommal. Akkor talán már értékelni fogom ezt a kiszámítható biztonságot. De most még bocsánat, de nem. Most még kell az izgalom, például az, amit Zsolt ad, aki hónapokig a tenyerén hordoz, majd a hetekre eltűnik. Ezzel engem totálisan elpusztítva, hogy aztán bűnbánóan újra előkerüljön, és én századjára is visszafogadjam. Hát, sajnos vannak ilyen lányok, pedig szerintem ez nagy probléma. Írd meg a véleményedet SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámon. Most pedig szóljanak a dalok, legyetek áldottak és szerencsétek.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Ta vinszaszte bachtále romaló szunta délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig, ugye ebben az órában a folklór szól, 10 órától pedig már populárisabb slágerekre fogunk áttérni. Na de, igyekszem minél érdekesebb témákat hozni nektek közte, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030-100-as telefonszámot, ír nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Azonnal jelentsd, ha ilyen darazsat látsz. Nézzük is meg, hogy milyen ez a veszélyes darázs. Nyugalom, nyugalom, emberekre szerencsére nem veszélyes, de a méheknek sajnos nem kegyelmez, úgyhogy tényleg érdemes jelenteni, hogyha ilyet látunk. A Délkelet-Ázsiában őshonos ázsiai lódarázs még 2004-ben került Európába, miután egy királynőjétől szerencsésen átjutott egy kereskedelmi hajón Franciaországba. Ott aztán minden emberi beavatkozás ellenére a faj elterjedt az ország területén, majd megkezdte hódító útját Németország és Olaszország felé. Hazánkban 2023-ban sikerült beazonosítani egy fészket Győr-Moson-Sopron megyében, Kimlén, amit aztán az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkatársai sikeresen megsemmisítettek. Az ideghonos faj emberekre nem jelent veszélyt, azonban prédaként tekinti a növények beporzásának legfontosabb szereplőire. A nyugati mézelő méhekre, amivel súlyos mezőgazdasági károkat okozhat. Az állat nehezen téveszthető össze a hazai darázsfajokkal. Ugyanis az európai lódarázsoknál kisebb, sötétebb színű, lábainál alsó része élénk sárga, potroha vége pedig narancssárgába hajló árnyalatot mutat. A mesterséges építményeket rendszerint elkerülik fészeképítésnél, így elsősorban a szabadban fákon és bokrokon

Ritkább esetben az erdő talajszintjén futhatunk bele otthonukba. Bár mérge kevésbé toxikus, nem javasoljuk, hogy bárki komolyabban megvizsgálja a fészket, de segítséget nyújthat még a beazonosításban, hogy az európai lódarázsokkal ellentétben nem oldalt, hanem alul található az odújuk bejárata. Az OMME keresésének értelmében, amennyiben a faj bármelyik egyedét észleljük, jelezzük azt hivatalos e-mail címükön. A velutiona@omme.hu lehetőleg pontos lokalizációval. Most pedig szóljanak nektek a dalok! Ebben az órában még folklor dalokkal búcsúzom tőletek, azt követően pedig át fogunk térni már populárisabb slágerekre. Hát egyszerűen zseniálisak ezek a dalok, úgyhogy még ebben az órában ezek fognak szólni, aztán áttérünk populárisabb slágerekre. Tartsatok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggeli szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: A mai nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örsvezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-os A villamos hétköznapokon is egész nap jár. A 139-es, a 140-es és a 140A autóbusz mindkét irányban megáll a villamospótló autóbusz Nagyenyed utca megálló helyén, illetve a külső végállomásuk felé az Alkotás utcában is, a Csörsz utca előtt, az ideiglenes megállóban. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Piros figyelmeztetés a hőségre. Még erősebb lesz a hőség. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. A hajnal egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülés, reggelre 25 fokig hűl vissza a levegő. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei.

0: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is!
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és hogyha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót, ahogy meg is tette valaki, csörög a telefonom, és fel is veszem. Hello, hello, kivel beszélek?
3: Szia, Sztolka Armando, Érdi baba vagyok!
2: Szia, baba testvérem! Mi a helyzet? Mit csinálsz éppen?
3: Ugye pont melózok, megmondom az igazat, az pont benneteket hallgatlak, mert ti vagytok szerintem Magyarországon a legjobb rádió, nem csak cigányok, ugye a magyaroknak is, és szeretlek benneteket hallgatni, szeretnék tőletek egy dalt kérni.
2: Jaj, de jó, nagyon örülök, és melyik dal legyen az?
3: Ugye a Kamu Állagányra gondoltam, és speciálban az irigyeimnek küldeném, és imád, és szeretnék neki küzdeni, hogy az Isten hatalmas áldása legyen rajtuk, és mindenki előtt ott a cél, mindenki előtt ott a staféta, amit le kell rakni az életbe, és kívánok nekünk sok erőt, boldogságot, hosszú életet.
2: Nagyon csodálatos üzeneteket hagysz az irigyeidnek, tehát akkor te áldod az ellenségeidet.
3: Én mindig áldom az ellenségeimet, ugye, mert én nem átkozok senkit, mióta megtértem és az Úrban vagyok. Én nem szeretnék ellenséget, én több barátot szeretnék, mint ellenséget, Armando, megmondom az igazat.
2: Na, ez egy példaértékű dolog, kedves hallgatók, ezt lehet követni, és hát akkor szólni fog a dal, baba, neked pedig jó munkát kívánunk.
3: Nagyon szépen köszönöm, és áldott napot mindenkit. Jaj, na, egy nagyon fontos, mindenki menjen víz közelbe, mert 40 fok meleg van.
2: Hát nagyon-nagyon meleg van. Egyébként te hogy bírod ezt az időt? Munka után,
3: jó,
2: akkor te is?
3: Én most igazából én klímázok, szóval én még el vagyok, csak akkor van kicsit ilyen rossz közérzet, amikor ki kell szállni az autóból, olyankor vége a világnak.
2: Igen, igen, igen. És aztán meló után te is víz közelbe mész?
3: Mindenféleképpen felkapom a kis családomat, és szerintem go egy valamelyik strandra, vagy Szászalombattára, vagy valahová, ami közel van hozzám.
2: Na, csodálatos. Akkor érezzétek jól magatokat a családdal, addig is jó munkát.
3: Köszönöm, sziasztok!
2: Szia, szia! Na hát akkor köszönjük a betelefonálást, kedves hallgatóink, ti se legyetek szígyellősek, nyugodtan tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és telefonáljatok be, beszélgessünk, vagy írjatok SMS-t. És most pedig akkor szóljon Érdi baba a Kamu Állvagány című hatalmas slágere, ami nagyon nagyot robbant a TikTokon is. Robbanjon most itt a Dík Rádióban. Tavön baktál-e?

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Ezekben az országokban ma is készül étel macska és kutya húsból. Tudom, ez Magyarországon vérlázító. 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni,

kutatási célból. A Human World for Animals állatvédő szervezet kimutatása szerint erről a BBC számolt be. Vágásra szánt macskákat mentettek meg Vietnámban. A hatóságok egy a macskák lopására szakosodott bűnszervezetet számoltak fel, és 80 fagyasztott és 400 élő macskát találtak. Ezeket vélhetően a gazdáiktól lopták el. A kormány 82%-át már bezáratta ezeknek az illegális működő cégeknek. A többi tiltott tevékenységet végző gazdasági listáját nyilvánosságra hozták, és a helyi hatóságok bevonásával igyekeznek felszámolni azokat. A törvény teljes hatája 2027. februárjában lép életbe, közölte a korea.net. Tájvonban az elsők között tiltották be a kutyahús fogyasztását 2017-ben, amelyről ekkor az Index is beszámolt. Dzsakartában is tilos már a kutya, a macska és a denevér hús árusítása, fogyasztása. Szintén az Index részletezi, hogy a Yulin kutyahús fesztiválon korábban nyilvánosan is levágták a kutyákat. Gyógyító hatása széles körben ismert. Svájcban karácsonykor volt szokás kutyahúst enni. Sonkát és kolbászt készítettek belőle, és a Velove Dogs szerint a kisebb falvak még napjainkban is őrzik ezt a tradíciót. A kutya zsírját reumás panaszok enyhítésére használják. A déli sarkvidéken főként az expedíciókhoz kötődik a kutyahús fogyasztása, amely a túlélés egyik eszköze volt. Így tett 1912-ben Roald Amundsen norvég felfedező és csapata is. Ők több kutyát is elfogyasztottak a túlélés érdekében. Itthon tilos kutyahúst fogyasztani. Hazánkban az állatvédelmi törvény határozza meg a vonatkozó szabályokat és az állatkínzás fogalmát. Magyarországon az állatkínzás 2004 előtt csupán szabálysértésnek minősült. Az Európai Unió tagállamaiban már akkor is bűncselekmény volt, amely több éves szabadságvesztéssel is járt. Jelenleg Magyarországon állatkínzásnak minősül az állat szükségtelen, fájdalmat okozó bántalmazása, vagy olyan hatást eredményező beavatkozás, bánásmód, valamint szükségleteinek olyan mértékű korlátozása, amely tartós félelmet vagy egészségkorlátozást okozhat. Továbbá az öröklődő betegségben szenvedő, nem kísérleti célra szánt állategyed tenyésztése, szaporítása. És akkor szóljanak most nektek a legnagyobb slágerek. Tavénszaz tetelbach táló szumtod élte zsutítumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átövezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas vagy éppen Párizs. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A mai nap üzemkezdettől 12 óráig az M2-es metró helyett pótlóbusz jár az Örsvezér tere és a Puskás-Ferenc stadion között karbantartás miatt. A Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt július 12-éig. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik. Az 56-os A villamos hétköznapokon is egész nap jár. A 139-es, a 140-es és a 140A autóbusz mindkét irányban megáll a villamospótló autóbusz Nagyenyed utca megálló helyén, illetve a külső végállomásuk felé az Alkotás utcában is, a Csörsz utca előtt az ideiglenes megállóban. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Piros figyelmeztetés a hőségre. Még erősebb lesz a hőség. Ma tovább fokozódik a hőség a napos időben. A legmelegebb órákban 38 fokot mérhetünk a térségben. A hajnal egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülés, reggelre 25 fokig hűl vissza a levegő. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: 90.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Nem csak a beleg, hanem a máj, az epe, a vércukorszint és a diéta szempontjából is előnyös lehet a keserű ételek fogyasztása. Nyáron a nagy meleg hatására könnyen felborul az emésztés, ingadozhat a vércukorszint, sok olyan tényező van, ami megzavarja szervezetünk működését. Ilyenkor nem kell azonnal patikába szaladni. A vashiány, vérszegénység arról ír, hogy igazi csodaszer lehet az emésztési egészségünkre nézve, ha keserű ízű ételeket fogyasztunk. A közérzetet is javíthatja a keserű étel. Dr. Balaczi Erika, belgyógyász szakértő szerint a keserű ételek fogyasztása hatékony a gyomor, a máj és a beleg regenerálódására. Ennek egyik oka, hogy azonnal beindítja a nyelv hátsó részén található ízlelő bimbókat. Az őskor embert az a jelzés védte meg attól, hogy lenyelje a mérgező bogyókat. A keserű íz fokozza a nyáltermelést és serkenti az emésztő nedvek termelését a gyomorban. A keserű ételek nagyon hasznosak a máj számára. A legfontosabb, méregtelenítő szervünk több mint 500 funkciót lát el. A májban nem találhatóak érzőidegek. Nem fáj akkor, amikor baj van. Kellemetlen tünetekkel figyelmeztet. Puffadás, lepedékes nyelv, gyomorrégés, bőr és hormon problémák. Verejtékezés, allergia, sötét vizelet és akár a magas koleszterin szint is utalhat a problémára. A keserű ételek abban is segítenek, hogy a zsíros fogásokat könnyebben le tudja bontani a szervezet. Támogatják a vese kiválasztó funkcióit is, így gyorsítva fel a salakanyagok kiürítését. A keserű ízű ételek természetes prebiotikum források, így a bélflóra egyensúlyát is támogatják. Ezáltal segítik a jó baktériumok elszaporodását a szervezetben. A keserű ízű növények tele vannak vitaminokkal, C és A vitamin. És ásványi anyagokkal is, kalcium, kálium és magnézium. Csökkentik a krónikus betegségek kockázatát is, azáltal, hogy a gyulladás csökkentő hatással bírnak. Ez az anyagcsere betegségek esetében is igaz. Magas rosttartalmuk miatt jó emésztéshez is hozzájárulnak. Ha keserű ételeket fogyasztunk, azzal a diétát is támogathatjuk. Így csökkenthető a cukorbevitel, mert kevésbé kívánod majd az édeset. Most pedig szóljanak nektek a legnagyobb slágerek. Tavénszasztetel bachtáló szunta déltesú titume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: olyanok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Hasfájás, bőrkiütés vagy puffadás gyötör. Ezért elhatározod, hogy kiteríted a rejtélyes okot, és befizetsz egy számtalan élelmiszert felsorakoztató, méregdrága ételérzékenységi tesztet. Jobb, ha óvatos vagy. A szakemberek szerint a piacon elérhető vizsgálatok jelentős része klinikailag teljesen megalapozatlan. A pozitív eredmények pedig sokszor csak azt mutatják meg, mit ettél vacsorára, nem azt, hogy beteg vagy. A téves laborleletek miatt nők, férfiak, és ami a legrosszabb, fejlődésben lévő gyerekek kényszerülnek drasztikus, teljesen felesleges diétákra. 100.3 Rádió dikromákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem olyan témákat hozni, amik hasznosak lehetnek számotokra. Allergia, intolerancia, érzékenység. A hétköznapi beszélgetésekben szinte szinonímaként használjuk ezeket, ha valamilyen étel panaszt okoz. Az orvosi gyakorlatban viszont három gyökeresen eltérő különböző mechanizmusú jelentőségről van szó, amelyek teljes más vizsgálatokat igényelnek. Miközben a piacon tucatjával érhetők el a méregdrága, akár több száz ellemes ételérzékenység tesztek, a szakemberek kongatják a vízharangot. A rosszul megválasztott vizsgálatok és a téves értelmezett pozitív eredmények többet ártanak, mint használnak, és súlyos táplálkozási korlátozásokban hajszolják a gyanútlan pácienseket. Miért nem mindegy, hogy allergia vagy intolerancia? A pontos diagnózis első lépése a fogalmak tisztázása. Az ételallergia az immunrendszer heves azonnali reakciója egy alapvetően ártalmatlan ételfehérjére, amelyet az IgE antitestek közvetítenek. Ez áll a gyorsan kialakuló, akár életveszélyes, anafilaxiás sok hátterében is. Ezzel szemben az intolerancia nem az immunrendszer, hanem az emésztőrendszer problémája. Leggyakrabban valamilyen enzimhiány okozza. Klasszikus példája a laktóz intolerancia, amikor a szervezet nem termel elég tejcukorbontó enzimet. A harmadik kifejezés az érzékenység. Orvosilag nem is pontosan körülhatárolott gyűjtőfogalom. Mivel a kiváltó okok teljesen eltérőek, nincs olyan univerzális teszt, amely egyetlen vérvételből mindent kimutatna. Most pedig szóljanak nektek a dalok, folytatni fogjuk a következő szegmensben ezt a cikket. Te vinszasz, te te vachtál-e?

szegmenssel búcsúzom majd tőletek, és az előző szegmensben pedig belementünk egy olyan témába, hogy most szükség van ezekre az allergia tesztekre, vagy nem. A nagy csapda a pozitív teszt még nem jelent betegséget. Az allergológia legfontosabb, mégis legkevesebbszer hangoztatott szabálya, hogy pozitív teszteredmény önmagában nem egyenlő a diagnózissal. A szervezetünk ugyanis képes ellenanyagot, antitestet termelni egy adott étellel szemben. Úgy is, hogy az érintett valójában panaszmentesen, gond nélkül fogyaszthatja ezt. Ezt a jelenséget szenzitizációnak, érzékenyítettségnek nevezzük. Ha valaki konkrét panasz híján, biztos, ami biztos alapon végeztette el, egy átfogó panelt szinte borítékolható, hogy rengeteg álpozitív eredményt kap. Ez a túldiagnosztizálás egyenes út a felesleges, szigorú diétához. A gyakorlat különösen a fejlődésben lévő gyermekeknél veszélyes. Az indokolatlan ételmegvonás nem csak az ételminőséget rontja, de súlyos tápanyaghiányhoz és fejlődési zavarokhoz is vezethet. A laborlelet önmagában semmit nem ér. A beteg részletes kórtörténete anamnézise nélkül. Milyen vizsgálatokban bízhatunk valójában? A hagyományos, orvosilag elismert módszereknek megvan a maguk pontos helye és szerepe. Bőrpróba. Gyors, olcsó és szinte bármely életkorban elvégezhető. Legnagyobb előnye, hogy kiválóan alkalmas az IgE közvetített allergia kizárására. Ha a teszt negatív, szinte biztos, hogy nem az adott étel a felelős tünetekért. Laboratórium specifikus IgE vizsgálat. Vérvételen alapul, és akkor jön szóba, ha a bőrpróba valamiért például súlyos ekcéma vagy elhagyhatatlan gyógyszerek miatt nem kivitelezhető. Komponens alapú diagnosztika. Ez a módszer már nem csak magát az ételt, hanem annak molekuláris szintű fehérje komponenseit vizsgálja. Segítségével a hajszál pontosan elkülöníthető, hogy a páciens egy súlyos, életveszélyes reakciót kiváltó összetevőre allergiás-e, vagy csupán egy ártalmatlan, például pollen keresztreakciót mutat a fehérje. Most pedig szóljanak nektek a hatalmas slágerek, és ezekkel a dalokkal búcsúzom tőletek, vigyázzatok magatokra, nagyon nagy a kánikula, legyetek víz közelben, hidratáljatok sokat, a jó Isten áldjon meg benneteket. Szólnak a dalok, én Sztojka Armandó voltam, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada Őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, Őrbottyánban és Erdőkertesen pedig tilos az ivóvízhálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja a hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

0: műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzdrá cigány a Rádió Digben.
1: Elmegyek a falu végén balomba, de válaszom a cselöntöm a karabban.

0: Elvigyázz, vigyázz, úgy csalogat, én nekem megszakít sem, ha tudjál, hogy én a felé, a szél a felé. Elvigyázz, vigyázz, úgy csalogat, én nekem megszakít sem, ha tudjál, hogy én a felé.
1: A műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

nekem mindjárt. Elisztom az utolsó pénzemet, nem bánom, ha nem is szeret engemet. Gyere, táncolj, cigánylány, ez a tánc most nekem mindjárt. Elisztom az utolsó pénzemet, köszönöm, hogy szerettelek téged. Falu végén a kis kunyhóba sukáltam.

0: Szombaton délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szombat 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenségekkel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton. Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál felvonulásának záró helyszínén a Vérmezőn azt mondta, mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. A politikus hangsúlyozta, az elvek és értékek megúvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsórakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos kerékpáros látogatta a rakpartot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl le a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakasz pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely lezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió X100.3. Sziasztok! Nagyon szép vasárnapot kívánok nektek! Június utolsó vasárnapját töltjük együtt, mert hogy jövő héten, amikor majd jövök hozzátok 1 órától 6 óráig, akkor már július 4-e és 5-e lesz. Tehát akkor már így átléptünk a júliusba, de egyébként nagyon boldog vagyok, mert szerintem csodaszép, igazi nyárias időnk van, ezért nagyon hálás vagyok. Úgyhogy érdemes lesz velem tartani, mert szerintem nagyon jó kis nyári hangulatú dalokat válogattam nektek össze erre az órában is, mindenféle stílusban számíthattok dalokra itt a Rádió X-en.

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dix. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal jönnek a közlekedési hírek. Igyekszem ebből is a legfrissebbeket összeszedni, de ha van frissebbnél frissebb infótok, ami még ropogós, akkor 06303030-as telefonszámra létszik, küldjétek el. Köszi, puszi!
1: Időjárás.
0: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
1: Rádió Dix.

0: minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik.
1: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, le is zárom az órát. Mindig nagyon gyorsan elrepül az első óra, és ez tényleg így is van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az első órában is velem tartottatok, a következőben pedig természetes, hogy találkozunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A kormány döntés alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Hírt a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatos több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Őzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átövezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, Filud, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Hello, hello mindenki, én itt a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és a 100.3 Rádió Diket hallgatod éppen. Minden hétvégén 13 órától 18 óráig vagyok itt veletek, és hozom a legeslegjobb dalokat. Nagyon remélem, hogy egyébként szeretitek ezeket a dalokat, amiket összeválogatok nektek. Az a helyzet, hogy tényleg rengeteg újdonság is szólal itt meg nálunk a Rádió Diken, régi kedvencek is pörögnek, úgyhogy mindenki megtalálja azt gondolom azt, amit szívesen hallgat itt nálunk. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy maradjatok, sőt, szóljatok a családnak, barátoknak is, hogy hallgassanak bennünket, azonnal átadom a helyemet a jó kis zenéknek.

0: játszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Itt a Rádiódik 100.3. Hát nagyon-nagyon szép napot nektek, sziasztok! Nézzük meg, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyon nagy különbségek amúgy nem lesznek, mint mondjuk a mai nap, meg a tegnapi nap. Én úgy tudom, hogy max egy pár fokkal lesz hűvösebb, de hát mit tudom én, akkor nem 39 fok lesz, csak 32. Értitek? Na de azonnal mondom a részleteket.
0: Időjárás.
1: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint balesetmentes közlekedést.
2: GPM Music Production.

0: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és le kell zárnom az órát, de a következő órában is természetesen találkozunk, tudjátok, egészen 18 óráig itt leszek veletek.
1: Rádiódik,
2: kérasz ivója,
1: romákról, nem csak romáknak.
3: Ah, trubuti a gyereszmán, a ditrubuti zsunez, a dajmorodó habásolnak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, őrbottyánban és Erdőkertesen pedig tilos az ivóvízhálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, ismeretlen folyó szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. Ezeken a helyeken a víz kiszámíthatatlan, és még a biztos úszó tudás sem jelent védelmet. A szombaton hatályba lépett média törvény értelmében azonnal megszűnt az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze a parlamentben, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. A tárcavezető közölte, a média tanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl le a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakasz pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely lezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul, a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Sziasztok! Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, mosolyjal teli szép napot kívánok mindenkinek. Remélem, hogy egyébként még a mai napot is akár víz mellett töltitek, mert hát nyár van, élvezni kell azt, hogy végre jó idő van, süt a nap. Szóval tényleg, ha teltitek, akkor víz mellett töltsétek az időtöket, és nagyon fontos, hogy igyatok rengeteget ebben a hőségben. Tartsatok velem ebben az órában is.
5: Mario. Tudom, hogy megbántottál.

ahol a mi hangunk hallatszódik.

0: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és azonnal mondom, hogy mi újság az utakon. Füleljetek!
1: Közlekedési hírek.
0: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dik.
2: Vorba, vorbasza.
1: Rólunk, neked!

0: Rádió Dix.
1: Penasz, menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő órában találkozunk egymással, ahol kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Izgalmas óra lesz, én mondom, tartsatok velem.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszt pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy azonnal egyébként azzal is kezdenék, hogy a héten egyébként nagyon-nagyon fontos roma hírek mentek le szerintem. Nagyon szeretem az olyan híreket is, amikor akár egy picikét visszarepülünk az időbe, és régebbi cigányokkal kapcsolatos sztorikat mesélek nektek, úgyhogy amúgy ezekből is szeretnék nektek hozni, de tényleg a héten rengeteg hasznos roma hír hangzott el itt a 100.3 Rádió Dicken, úgyhogy ebből fogunk majd egy kicsit válogatni, de csak a következő megszólalásban.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádió Dick, sziasztok! Ahogy ígértem nektek, tehát akkor válogatunk a roma hírek közül a hétről. Nagyon nehéz döntés mindig, de engedjétek meg, hogy akkor elindítsam ezeket, és utána várlak titeket! Kis Grófó a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben tudatta, hogy a nyára tervezett fellépései elmaradnak. Kis Grófó drámai bejelentéssel fordult rajongóihoz, az énekes ugyanis egy hosszabb Facebook posztban beszélt arról, hogy egészségügyi problémák miatt minden nyári koncertjét lemondja. Mint írta, az orvosi tanácsa cselekedett így, és bár nehéz volt meghoznia ezt a döntést, úgy érzi, hogy az egészsége mindennél fontosabb. Tisztelt közönség, kedves rajongók, tisztelt szervezők! Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra nagyon nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet. Kezdte bejegyzését Kis Grófó, aki kiemelte, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, hogy mi lenne a legjobb döntés, hiszen egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávettem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, fogalmazott a zenész. Ugyanakkor hozzátette, hamarosan újult erővel fog színpadra állni. Annyit elárulok, hogy még színvonalasabb, bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal. Elnézést kérek azoktól, akik számítottak rám a nyáron, viszont az egészség, ti is tudjátok, mindentől előrébb van. Szeptembertől újra találkozhatunk. Zárta gondolatait az énekes, aki arra kérte az embereket, ne írjanak negatív, vagy akár gúnyos dolgokat, mert az egészséggel viccelni nem szabad. Kis Grófó édesapja is zenész volt, idősebb Kozák László Grófó művésznevén muzsikált, 2020-ban hunyt el. A Kis Grófó művésznév az édesapjára is utal. 2006-ban kezdett el énekelni, és 2006. decemberében jelent meg az első albuma DVD-n, amit az édesapjával készített közösen. 2009-ben jelent meg a Gigolo albuma, 2011-ben a Rázd meg a testet című dalával jelentkezett. Jolly-val 2012-ben a No Roxa Eye-jal, 2013-ban a Lei Mamo Lei-jel arattak hatalmas sikert. Kis Grófó No Roxa Eye 2012-ből, illetve a Bulibáró című dalai több milliós nézettséget értek el a tartalom megosztó csatornákon. 2019. április 27-én bejelentette, hogy hivatalosan is felvette a Grófó nevet, teljes neve tehát Grófó Kozák László lett. 2021. február 23-án jelent meg a hír, hogy nevét Nagy Grófóra változtatta.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei.
1: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkája a kisebbségek javára. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, amely a rászoruló emberek támogatásával foglalkozik. Munkájuk során különös figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetű csoportokra, köztük a roma kisebbségre is. Céljuk, hogy segítsenek a szegénység csökkentésében, az oktatási lehetőségek javításában és az emberek életkörülményeinek fejlesztésében. Az elmúlt években a Szeretetszolgálat számos felzárkóztató programot indított olyan településeken, ahol sok roma család él. Ezek a programok a gyermekek tanulását, a családok támogatását és a közösségek fejlődését szolgálják. A szervezet tanodákat és közösségi házakat működtet, ahol a gyermekek segítséget kapnak a tanulásban, fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, valamint biztonságos környezetben tölthetik el szabadidejüket. A Máltai Szeretetszolgálat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra is, mert úgy vélik, hogy a tudás és a megfelelő képzettség jelentheti a kitörés lehetőségét a szegénységből. Ezért támogatják az iskolába járást, fejlesztő programokat szerveznek és segítik a fiatalokat abban, hogy sikeresen folytathassák a tanulmányaikat. Emellett a szülők számára is nyújtanak tanácsadást és segítséget a mindennapi problémák megoldásában. A szervezet nem csak az oktatás területén segít, hanem az alapvető szükségletek biztosításában. Rendszeresen osztanak ruhákat, élelmiszert és higiéniai csomagokat a rászoruló családoknak. Több településen támogatják a lakhatási körülmények javítását, valamint segítik az embereket a munkakeresésben és a hivatalos ügyek intézésében is. A magyar-máltai szeretetszolgálat munkája hozzájárul ahhoz, hogy a roma és más hátrányos helyzetű közösségek tagjai jobb esélyeket kapjanak az életben. Tevékenységük nem csak az azonnali segítségnyújtásról szól, hanem arról is, hogy hosszú távon javítsák az emberek életminőségét és lehetőségeit. Ezért a szervezet fontos szerepet tölt be a társadalmi felzárkóztatásban és az esélyegyenlőség megteremtésében Magyarországon.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diplomahírei.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átövezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesítették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas vagy éppen Párizs. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Autóval elsősorban a tartós útfelújítások, építkezések és sávlezárások nehezíthetik meg a haladást. Például a Budafoki útnál a déli körvasút építési munkálatai miatt jelentős forgalmi rendváltozás lépett életbe. A déli irányba az október 23-a utcától csak a térforgalom hajthat be, a Baranya utca és a Bogdánfi utca közötti szakasz pedig kizárólag a BKK buszai és a kerékpárosok használhatják. A Neszmélyi útnál tovább folytatódik a szakaszos útfelújítás, amely sávlezárásokkal és parkolási korlátozásokkal jár. A 20. kerületben a Virág Benedek utcánál teljes burkolatfelújítási munkák zajlanak, emiatt útszűkület és terelések lassítják a közlekedést. Metrókat és villamosokat illetően a főbb metróvonalak és a nagykörúti villamosok jelenleg zavartalanul a vasárnapi menetrend szerint közlekednek, a BKK Info mai adatai szerint. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: Ma Budapesten újra perzselő, kánikulai meleg és zavartalan napsütés várható, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 38 fokot. Csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. Délután 38 fokos maximumokig tetőzik a hőség, kevés ártalmatlan gomoly felhő jelenhet meg az égen. Estére lassan hűl a levegő, még este is 32-37 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka sem lesz túl hűvös, 24 fok alá nem igazán megy a hőmérséklet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Rengetegen helyen hallottátok már azt, hogy rettenetes a forróság, és ez így is van egyébként, mert kimentek a napra, vagy a levegőre, akkor tényleg iszonyatosan forró az idő, és hála Istennek, mert amúgy én ezt vártam, hogy végre nyár legyen, és végre lehessen olyan programokat szervezni, ami kifejezetten arról szól tényleg, hogy a szabadban vagyunk, és jól érezzük magunkat, vizezünk, stb. Na de viszont pontosan amiatt, hogy ekkora a forróság, nagyon kell figyelnünk arra, hogy igyunk eleget. És a szakértők szerint nem a víz a legjobb ital a kánikulában, és erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ezt szándékosan veletek fedezem fel, mert hát akkor mi más, ha nem az. Nyakunkon az első idei hőhullám, és ahogy a nyári kánikulában mindig, most is nagyon sok helyről kapjuk a figyelmeztetést a kiszáradás veszélyeire, folyadékpótlás, rendszeres vízivás fontosságára, és ez mind így is van. De képzeljétek el, hogy egy brit orvos azt mondja, hogy van a forró nyári napokon jobb választás a víznél. Dr. Natasha Fernando a Brit Express című lapnak azt mondta, hogy a kánikulában jobb tejet, mint vizet inni, hiszen a tej tartalmaz cukrot, zsírt és fehérjét, így az ember hosszabb időn át marad hidratált. A szakértő hozzátette, a tejben nátrium is van, ami segít, hogy a szervezet jobban megtartsa a vizet. Tejallergiásoknak jó hír, hogy a szójatej nem csak megfelelő alternatíva, de még jobb is lehet a tehéntejnél, mert elektrolitokat is tartalmaz. Fernando hozzátette, hogy a hidratáltság megőrzéséért jó ötlet lehet különféle zöldségeket és gyümölcsöket, például uborkát vagy görögdinnyét fogyasztani. Ezt azonban én is tudom támogatni, ezzel abszolút egyet tudok érteni, mert tényleg az van, hogy tényleg, amikor görögdinnyét eszel, akkor nagyon rövid időn belül szaladsz el mondjuk mosdóba. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ilyenkor próbáljunk meg olyan zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani. Az uborka is erre szerintem egy tökéletes választás. Meg egyébként mindenféle ilyen frissítő, vízalapú, tejalapú történeteket én is támogatom. Na de hát beszéljünk arról mindezek mellett, hogy azért ez egy elég meglepő kijelentés. Legyünk őszinték egymással, én még ilyet például nem nagyon hallottam, hogy tejet fogyasszunk víz helyett. De ha jobban belegondolunk, akkor logikus lehet. A folyadékpótlás tényleg nagyon-nagyon fontos a nyári melegben, és nem csak kellemetlen lehet ez a forróság, hanem veszélyes is. Úgyhogy ilyenkor tényleg a testünk sokkal több folyadékot veszít, mint általában, és észre se vesszük, csak az, hogy szakad rólunk a víz, viszont ha nem pótoljuk időben, könnyen kiszáradás, dehidratáció alakulhat ki a nem megfelelő folyadékpótlás miatt, ami nem csak fáradtságot okoz, hanem komoly egészségügyi problémákhoz is vezet. Na hát, a szervezetű nagy része vízből áll, ezt szerintem nem kell senkinek elmondani. Nagy forróságban a testünk fokozott izzadással próbálja lehűteni magát, amivel jelentős mennyiségű vizet. És nagyon fontos, ásványi anyagokat veszítünk, melyek a verejték részeiként távoznak. Na most, hogyha nem pótoljuk egyébként a folyadékot megfelelően, akkor a közel következő tüneteket érezhetjük. Szomjúság, fejfájás, fáradtság, izomgörcs, szédülés, sötétebb színű vizelet, súlyosabb esetben hőguta is kialakulhat, ami életveszélyes állapot lehet. Kikre nézve veszélyes a kiszáradás? Szerintem egyébként mindenkire, de a szakértők szerint nyilván elsősorban gyermekek, csecsemők. Ők sokkal gyorsabban veszítenek folyadékot, kis mennyiségű vizelet, kiszáradás, bármi jele lehet. A csecsemők folyadékpótlására fokozottan kell figyelni. Nagyon-nagyon fontos. Egyébként a kutacs behúzódása is jelzi a kiszáradást, úgyhogy anyateljes babák, figyeljetek, és adjatok nekik minél többet, vagy akár tápszerből is, hogy tényleg meglegyen a napi hidratáltságuk. Az idősekre is nagyon kell vigyázni, náluk gyengébb a szomjúságérzet, így nem veszik észre, hogy a kevés a folyadékfogyasztás. És hát nyilván, akik mondjuk bizonyos gyógyszereket szednek, vérnyomás csökkentőt, vízhajtót, vagy bármi ilyesmit, akkor nagyon-nagyon fontos. Na de mikor és mennyit ígyunk nyáron? Ezzel folytatjuk majd a következő megszólalást.

0: Menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádiódik Romákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és arról mesélek nektek, ami számomra egy meghökkentő sztori volt, az, hogy egy brit tudós azt nyilatkozta, hogy víz helyett jobb, hogyha tejet fogyasztunk. Napközben, akár többet is, én azt mondom, hogy ha tejet is és vizet is fogyasztunk, az csak jó. De hogy nagyon jó a tej, mert rengeteg olyan dolgot tartalmaz, zsírt, fehérjét, stb., amire szüksége van a szervezetnek, és jobban megtartja a vizet. Én viszont ott zártam le az előző gondolatmenetet, hogy mikor és mennyit igyunk, és mit igyunk nyáron. Minimum a napi 3 liter folyadék, könnyebb munkát végző felnőttek számára általában 2 liter az javasolt naponta amúgy is, de a szokásosnál többet kell inni a forró hőségben, főleg fizikai aktivitás esetén. Víz a legjobb választás, egészséges, magas ásványi anyag tartalmú alternatíva, amelyet egyébként bátran fogyaszthatunk, emellett egyébként enyhén sós italok, limonádé segíthetnek, tej, egészséges természetes italokat, gyümölcsleveket, vízzel hígított gyümölcsitalokat is szoktak javasolni. De ilyenkor egyébként jó lehet, ha levest is fogyasztunk, mert ugye nyilván az is hozzájárul a napi folyadékbevitelhez. Ilyenkor egyébként azt ajánlják, hogy a cukros italokat kerülni kell, az édes koffeines italokat se ajánlják túlzottan, nem egészségesek és nem segítik a megfelelő folyadékpótlást, sőt, még ebből el is vehet. Nagyon fontos tippeket hoztam nektek a hidratáltság megőrzéséhez, ne várd meg, ameddig szomjas leszel. Érdemes inni már azelőtt, hogy szomjasnak éreznéd magad, szerintem erre nagyon jó megoldás, hogyha hurcolsz magaddal mindig egy flakont vagy kulacsot, és rendszeresen iszogatsz. Legyen ez egy napi 800-szoros alkalom, amikor beleiszol a kulacsodba, és észre se veszed. Fogyasz magas víztartalmú zöldségeket és gyümölcsöket, ahogy említettem, uborka, dinnye vagy paradicsom. Figyelj a bevitt folyadék mennyiségére a nap folyamán, ellenőrizd egyébként azt, hogy tényleg mennyit ittál, és tartózkodj hűvös helyen, ha lehet, és kerüld a megerőltető mozgást a legnagyobb forróságban. Szerintem a megelőzés a legjobb védelem, menjünk el zenélni, aztán jövök vissza.

0: Rádiódi.
1: Itt a 100.3 Rádiódi romákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és olyan szép napot kívánok nektek. Ebben az órában arról meséltem, hogy mennyire fontos az, hogy igyunk eleget, fogyasszunk folyadékokat, mert tényleg az van, hogy pikpak ki lehet száradni, és az bizony egy borzasztó dolog. Úgyhogy főleg ebben a forróságban. Kérlek, figyeljetek magatokra, de ne csak magatokra, hanem másokra is. Ha esetleg úgy látjátok, hogy valaki fáradtabb, vagy elkezd pirosodni a bőre, vagy bármi olyan jelet vesztek észre a másikon, akár buszon, villamoson, metrón, akkor bátran menjetek oda, és segítsetek másoknak. Higgyétek el, hogy nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokat segít. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az órában is. Legközelebb jövő héten találkozunk minden szombaton, és minden vasárnap 13-tól 18 óráig itt vagyok veletek. Sziasztok, puszi!
2: You like that?

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, őrbottyánban és Erdőkertesen pedig tilos az ivóvízhálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák, utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja a hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokban a kirendeltségekben, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. A személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfélportálján szinte minden adóügy elintézhető. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió DIK-ben. Június 28-a, vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, illetve az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket. Nos, amikor a Rádió DIK először megszólalt az éterben, én nagyon boldog voltam, mert Horváth Pistával indult ez a rádió, már csak azért is, mert délben indult, és akkor van nekünk egy Húzd rá cigány című műsorunk. Szóval Horváth Pista mindig is a kedvencem volt, és emlékszem, amikor a lemezeit hallgattam a nagymamámnál. Horváth Pista volt egyébként az első olyan cigány énekes férfi, aki rengeteg szerepet, helyet kapott a magyar televízióban. Bár lehet, hogy a személyisége vagy megjelenése megosztó volt, de az, hogy kristálytisztán énekelt és mindenkit felvidított a dalaival, szerintem ez nem volt kérdés. Éppen ezért örülök, hogy dr. Suki András kollégám egy fél órát szánt arra, hogy összefoglalja az ő életművét, természetesen dalokkal fűszerezve. Mindenkinek nagyon kellemes szórakozást kívánok ehhez a műsorhoz.
0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió DIK.
5: Mai műsorunkban egy olyan előadóra emlékezünk, akinek hangja nem egyszerűen dalokat közvetített, hanem egy egész világot idézett meg. A cigánydal, a magyar nóta, a városi és falusi muzsikálás, a családi történetek, a mulatságok, fájdalmas vallomások és a büszke életkedv világát. Ő Horváth Pista, születési nevén Horváth István, akit sokan nem hivatalos művész néven, nem teljes névvel, hanem egyszerűen csak így emlegetnek, Pista. Ez a név közvetlenséget sugall. Mintha nem is távoli sztárról beszélnénk, hanem valakiről, aki belépett a szobába. Leült az asztalhoz, a zenészek felé biccentett, és már is megszólalt az a különös, egyszerre mosolygó és fájdalmas hang. Horváth Pista 1941-ben született Tiszakeszin. Életútja sok szempontból a 20. századi magyar cigány előadó művészek sorsát is példázza. Nem egy intézményes, akadémiai pályáról érkezett a színpadra. Nem úgy indult, hogy gyerekkorától kezdve a nagy nyilvánosságra készült. Dolgozott, családot tartott el, Budapestre került, és a zenei tehetség előbb a közösségi alkalmakon, majd egyre szélesebb körben vált nyilvánvalóvá. A róla szóló életrajzi összefoglalók egyik visszatérő mozzanata, hogy Csűri Edit nótaénekes fedezte fel egy kultúrházi rendezvényen. Ez a kép szinte filmszerű. Egy hétköznapi tér, egy rendezvény, ahol valaki énekelni kezd, és egyszer csak kiderül, hogy nem csupán jó hangú emberről van szó, hanem olyan előadóról, akiben ott van a műfaj ösztönös ismerete, a közönséggel való azonnali kapcsolat, és az a fajta drámai érzék, amely nélkül a nóta és a cigánydal csak dallam maradna, nem pedig sorsbeszéd. Az országos ismertséget az 1968-as televíziós Nyílik a rózsa vetélkedő hozta meg számára. A korabeli televízió erejét ma talán nehéz elképzelni. Egy-egy műsor után egész ország ismerhetett meg egy arcot, egy hangot, egy dalt. Horváth Pista esetében ez az áttörés valóban fordulópont lett. Ettől kezdve egyre több fellépés, rádiós és televíziós szereplés, valamint lemezfelvétel követte egymást. Mai műsorunkban nem lexikonszerűen szeretnénk végigmenni az életén, inkább azt próbáljuk megérteni, miért tudott ilyen erősen hatni. Mi volt az a hangban, az előadásmódban, a dalválasztásban, ami miatt a közönség nem csak hallgatta, hanem magáénak is érezte. Elsőként következzen az a dal, amelyet a legtöbben Horváth Pistához kötnek. Egy játékos, mégis nagyon karakteres cigánydal. Helyrigórigó. Ebben benne van a humor, a lendület, a csípős életíz, és az a fajta közvetlenség, amely Horváth Pista előadásainak egyik legfontosabb sajátossága. Akkor most hallgassuk meg Horváth Pista talán legismertebb dalát, a közönség kedvenc Helyrigórigót.
6: Rúg a rigó, verje!

Horváth Pista előadásában hallgathattuk meg a Hey Rigó Rigó című dalt. Horváth Pista éneklésében az egyik legfontosabb elem a beszédszerű természetesség. Nem úgy énekel, mintha minden hangot előre kimért, megcsiszolt, színpadi távolságból megszólaltatott hang volna. Inkább úgy, mintha a dal éppen most születne meg a történetből. Ez nagyon fontos a cigánydal és a magyar nóta előadásában. A klasszikus éneklésben gyakran a hangképzés kiegyenlítettsége, a nagy ív, a frazeálás, a tiszta vokális forma áll a középpontban. A nóta éneklésnél más a hangsúly. Természetesen ott is kell technika, légzés, frazírozás, pontos ritmusérzék, de az előadás ereje sokszor az adja, hogy az énekes mennyire tudja elhitetni, hogy a dal személyes ügy. Horváth Pista ebben volt különösen erős. A hangja nem steril, nem távolságtartó, van benne karc, beszédszerű fordulat, néha csibészes mosoly, máskor mély fájdalom. A szövegmondása különösen fontos. Nem egyszerűen elénekli a sorokat, hanem szinte elmondja, eljátsza, megéli őket. Egy-egy szó hangsúlya, egy-egy nyújtás, egy apró ritmikai késleltetés már önmagában jelentést hordoz. A cigánydalok világában a ritmus nem puszta tempó. A ritmikus karakter. Van benne lépés, tánc, vonulás, kocsmai lüktetés, családi mulatság, keserű tréfálkozás. Horváth Pista előadásaiban gyakran érezni azt, hogy a zenekar és az énekes egy élő beszélgetésben vannak. Nem mechanikus kíséretről van szó, hanem folytonos reagálásról. A hegedű, a cimbalom, a bőgő, a brácsa vagy a klarnét világa sokszor mintha kommentálná az énekelt történetet. Az ilyen zene nem választható el a közösségi helyzetektől. A nóta és a cigánydal nem csak koncerttermi műfaj volt. Éttermekben, vendéglőkben, családi eseményeken, rádióban, televízióban, lemezeken élt. A hallgató sokszor nem elvont műalkotásként fogadta, hanem saját emlékei, veszteségei, szerelmei, indulatai, örömei felől. Horváth Pista népszerűségen részben abból fakadt, hogy a dalai egyszerre szólaltak egy konkrét közösséghez és egy szélesebb magyar hallgatósághoz. A cigány identitás, a szegénység, a kitaszítottság, a büszkeség, a mulatás, az anyához való családhoz kötődő fájdalom mind olyan motívumok, amelyek a dalaiban visszatérnek. Ezek közül több ma már érzékenyen kezelendő szövegvilágot is hordoz. A kor nyelvezete, a műfaj hagyománya, a cigánydal régi fordulatai néha olyan kifejezéseket használ, amelyeket ma más társadalmi figyelemmel hallgatunk. De éppen ezért fontos, hogy ne puszta a nosztalgiával, hanem kulturális tudatossággal közelítsünk hozzájuk. Horváth Pista művészete nem csak hangfelvételként érdekes, hanem társadalmi dokumentumként is. Megmutatja, hogyan jelent meg a cigány előadói hagyomány a magyar tömegkultúrában, a televízióban, a rádióban és a hanglemez korszakában. Megmutatja, hogyan válhatott egy vidéki születésű, munkás élethelyzetből érkező ember országosan ismert előadóvá. És azt is megmutatja, hogy a népszerűség mögött mennyi személyes sors, küzdelem és érzékenység húzódhat meg. Most egy olyan dalt választottam, amely egészen más oldalát mutatja meg ennek a világnak. A Kimegyek a temetőbe már nem a csibészes, mulatós karakter felől közelít, hanem a gyász, az anya emléke, az árvaság, a veszteség felől. Ez a fajta fájdalmas vallomás a nóta egyik legmélyebb rétege. A vidámjátékos hang után most Horváth Pista lírai megrendítő oldalát halljuk. Kimegyek a temetőbe.

A vidámjátékos hang után most Horváth Pista a lírai megrendítő oldalát hallhattuk, Kimegyek a temetőbe című nótát. Horváth Pista életútjának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a tehetség gyakran nem intézményes keretek között bukkan fel. Tiszakeszi, majd Budapest, ez az út nem csak földrajzi mozgás, hanem társadalmi és kulturális átmenet is. A falusi háttérből érkező dolgozó ember egyszer csak a magyar televízió nyilvánosságában találja magát. A Nyílik a rózsa vetélkedő győzelme 1968-ban nem pusztán szakmai siker volt, hanem kapunyitás. Ettől kezdve Horváth Pista olyan közegbe került, ahol a cigánydal és a magyar nóta még a mindennapi médiakultúra része volt. A rádió és a televízió rendszeresen közvetített nóta műsorokat. A hanglemezeknek komoly szerepük volt, és a vendéglátóhelyi cigányzene is természetes része volt a városi szórakozásnak. Ebben a világban a jó énekes nem csak hangot adott a dalnak, hanem személyiséget is adott hozzá. A források szerint közel 70 lemeze jelent meg, és ezek több milliós példányszámban keltek el. Ez mai szemmel is hatalmas szám. Azt jelzi, hogy Horváth Pista nem szűk rétegnek énekelt. A közönség széles körben ismerte, vásárolta a lemezeit, hallgatta a műsorait. Az ő neve egy korszakban összeforrt a cigánydal népszerű rádió és lemezbarát formájával. Fontos ugyanakkor látni, hogy ez a műfaj sokszor határterületen mozog. A népdal, a magyar nóta, a cigánydal, a vendéglátós repertoár, a rádiós szórakoztató zene és a személyes vallomás határai nem mindig élesen különülnek el. Horváth Pista éppen ebben a határterületben mozgott otthonosan. Nem népdalénekes volt abban az értelemben, hogy egy népzenei gyűjtésben megszólaló paraszti adatközlőt értünk rajta. Nem is klasszikus értelemben vett operett vagy sanzonénekes. Inkább olyan előadó volt, aki a cigányzenei nótás hagyományból teremtett közönség közeli, erősen karakteres előadói világot. Rendszeresen szerepelt olyan nevekkel, mint Bangó Margit és Kovács Apollónia. Ez önmagában is jelzi, hogy a korszak meghatározó előadói mezőnyéhez tartozott. Bangó Margit neve a magyarországi cigánydal éneklés egyik ikonikus alakját idézi. Kovács Apollónia pedig a magyar nóta és cigánydal egyik legfontosabb 20. századi előadója. Horváth Pista ebben a közegben nem mellékszereplő volt, hanem saját karakterrel bíró, felismerhető hang. Előadás módjában a férfiasan érdes, olykor szinte szavalatszerű megszólalás mellett gyakran megjelenik a játékos önirónia is. Ez a kettősség különösen fontos. A dalokban nem csak panaszkodás van, hanem túlélő humor is. Nem csak fájdalom, hanem büszkeség. Nem csak sorscsapás, hanem az élet élvezetének vágya. A cigánydalok egyik nagy ereje éppen ez. A tragikus és a mulatságos sokszor egymás mellett áll. A következő dalban ez a társadalmi és identitásbeli réteg különösen erősen jelenik meg. A nem szült engem anyám palatetős házba olyan dal, amely származásról, a szegénységről, a cigány identitásról és az emberi méltóságról beszél. Ma ezt a dalt érdemes külön figyelemmel hallgatni, ugyanis a szöveg régi nyelvi világa mögött ott van egy nagyon is aktuális kérdés. Hogyan lehet egy közösség fájdalmát, önérzetét és sérülékenységét dalban megfogalmazni? Most egy erős identitással következik, nem szült engem anyám palatetős házba. Hallgassuk egyszerre történeti dokumentumként és személyes vallomásként.

nem szült engem anyám palatetős házba, amely egyszer egy történeti dokumentum és személyes vallomás is volt Horváth Pistától. Horváth Pista pályáját akkor értjük igazán, ha nem elszigetelt sztárként, hanem egy nagyobb hagyomány részeként látjuk. A magyar nóta és a cigányzene története bonyolult, sokrétegű kulturális jelenség. Egyszerre kapcsolódik a 19. századi városi zenekultúrához, a vendéglátós cigányzenekarokhoz, a polgári szalonokhoz, a falusi és városi mulatságokhoz, a rádió aranykorához és a szocialista időszak szórakoztató iparához. A cigányzenészek szerepe a magyar zenei életben különösen fontos. A 18-19. Századtól kezdve a magyar nemzeti zene képzetéhez sokszor cigányzenekarok hangja kapcsolódott. A verbunkos, a csárdás, a nóta, a vendéglői muzsika, a kávéházi és szalonbeli előadásmód mind olyan telepek voltak, ahol cigány muzsikusok generációi formálták azt, amit sokan magyaros hangzásként ismertek fel. Horváth Pista már egy későbbi korszak szereplője. Az ő pályája nem a 19. századi nemzeti romantika világában bontakozott ki, hanem a televízió, a rádió és a hanglemez korszakában. Ezért előadói karaktere egyszerre hagyományos és modern. Hagyományos, mert a cigánydal és a magyar nóta régi motívumaira épít. Modern, mert hangja tömegmédián keresztül vált országosan ismerté. A hangfelvételek világában az előadónak másképp kell hatnia, mint élőben. A mikrofon közel hozza a hangot. A rádióhallgató nem látja a gesztusokat, a mosolyt, a zenekar mozgását, a közönség reakcióját. Minden a hangon keresztül történik. Horváth Pista éppen ezért rádiós szempontból is hálás előadó. A hangjában benne van az arc, a mozdulat, a történet. Amikor ő énekel, gyakran úgy érezzük, hogy a dal nem egyszerűen szép akar lenni. Inkább hatni akar. Meg akar nevettetni, meg akar rendíteni, fel akar oldani, vagy éppen oda akar szúrni. Ez a közvetlen hatáskeltés a nagy nóta egyik sajátossága. A nóta nem fél az érzelmektől, nem rejti el a fájdalmat, nem ironizálja túl a szerelmet, nem finomkodja el a bánatot, éppen ellenkezőleg kimondja, felnagyítja, dallammá teszi. Ma, amikor sok zenei műfajban az önazonosság, az identitás, a társadalmi háttér vagy a kisebbségi tapasztalat újra központi téma, Horváth Pista felvételeit is lehet új füllel hallgatni. Nem csak a nosztalgikus, mulatós anyagként, hanem olyan kulturális örökségként, amelyben társadalomtörténet, előadó művészet és közösségi emlékezet találkozik. A következő zenei részlet könnyedebb, utazósabb karakterű. A Szabolcs felé megy a vonat című dalban ott van a mozgás, a vándorlás, a távolság, az úton levés érzése. A vonatmotívum a magyar nótában és népszerű dalban gyakran a sors, az elválás, a hazatérés vagy a vágyakozás jelképe. Horváth Pista előadásában ez a motívum ismét személyessé válik. Most induljunk el képzeletben egy vonattal, Szabolcs felé megy a vonat. Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele.

0: Szabolcs felé megy a vonat, Horváth Pista egyik sokat hallgatott felvétele volt. Horváth Pista pályája nem magányos történet. A korszak magyar nóta és cigánydal életében sok olyan előadó működött, akik együtt alakították ki azt a hangzó világot, amelyet a közönség máig felismer. Bangó Margit, Kovács Apollónia, Csűri Edit és mások neve nem csak pályatársi környezetet jelent, hanem egy teljes előadói kultúrát. Ebben a kultúrában az énekes és a zenekar kapcsolata különösen fontos. A cigány zenekari kíséret nem háttér. A prímás, a cimbalom, a brácsa, a bőgő együtt lélegzik az énekessel. A bevezetők, közjátékok, lezárások sokszor ugyanannyit mondanak, mint maga a szöveg. A jó énekes tudja, mikor kell ráülni a zenekarra, mikor kell szabadabban mondani a sort, mikor kell kivárni, mikor kell egy szót megnyomni, mikor kell a fájdalmat visszafogni, és mikor lehet elengedni. Horváth Pista esetében az is érdekes, hogy az egyszerűség soha nem jelent igénytelenséget. A dalok gyakran közvetlenek, könnyen megjegyezhetők. A szövegek világosak, de az előadás nem egyszerűen eléneklés, hanem karakterformálás. A műfajban az előadó személyisége sokszor legalább annyira fontos, mint maga a kompozíció. Ugyanaz a dal más énekesnél egészen más súlyt kaphat. Horváth Pista halála 1998-ban lezárt egy pályát, de a felvételei tovább élnek. Ma már sok hallgató nem hanglemezről vagy rádióarchívumból, hanem a YouTube-ról találkozik vele. Ez új helyzetet teremt. A régi felvételek digitális közegbe kerülnek, új kommentek, új hallgatók, új értelmezések kapcsolódnak hozzájuk. Egy dal, amely valaha családi magnón, bakeliten vagy rádióban szólalt meg, majd telefonképernyőjén indul el. A hordozó megváltozott, de a hang érzelmi ereje sokszor ugyanaz marad. És talán ez Horváth Pista örökségének lényege. Nem csupán egy dal vagy néhány sláger marad utána, hanem egy hangfajta, egy előadói magatartás. Az a képesség, hogy a dal ne kívülről szóljon, hanem belülről. Hogy a hallgató úgy érezze, ez az ember nem szerepet játszik, hanem mesél. Olyan történetet, amelyben sokak sorsa, emléke, fájdalma és öröme is visszhangzik. A műsor zárásához egy erős karakterű dalt ajánlok. A Füstös képű Roma című felvétel már címében is jelzi azt a világot, amely Horváth Pista előadói identitásának egyik központi rétegét adja. Hallgassuk úgy, mint egy korszak hangját. A nóta, a cigánydal, az önvallomás és a szórakoztató zene találkozását. Zárásként Horváth Pista egyik karakteres cigánydalát halljuk most, Füstös képű Roma.
1: I love you, I am happy, Pippo. Az elején csak hopcsizok.

A Füstös képű Roma című nótát hallhattuk Horváth Pista előadásában. Horváth Pista művészete ma is megszólíthat bennünket, ha nem csupán régi nótaként, hanem emberi dokumentumként hallgatjuk. Egy hang, amely egyszerre hordoz mulatságot és bánatot. Egy pálya, amely Tiszakeszitől a televíziós ismertségig, a kultúrházi felfedezéstől a több millió eladott lemezig vezetett. Egy előadó, aki a cigánydal és a magyar nóta közönség közeli világában találta meg saját hangját. A mai műsorban azt próbáltuk megmutatni, hogy Horváth Pista nem csak egy népszerű nótaénekes volt, hanem egy korszak jellegzetes hangja. Olyan előadó, akinek dalai mögött ott van a közösségi emlékezet, a szórakoztatás öröme, a személyes fájdalom, a társadalmi tapasztalat és a magyarországi cigányzenei hagyomány egyik fontos fejezete. Köszönöm, hogy velünk tartottak, a műsort Horváth Pista emlékének ajánlottuk. A Roma Szalon című kulturális műsorunk mai szerkesztő műsorvezetője dr. Suki András volt, tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szombat 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzívebb és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenségekkel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton. Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál felvonulásának záró helyszínén a Vérmezőn azt mondta, mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. A politikus hangsúlyozta, az elvek és értékek megóvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsórakparton, minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos kerékpáros látogatta a rakpartot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit. Június 28-a vasárnap van, és 19 óra múlt. Az elmúlt héten úgy éreztem, hogy kellene egy igazi csajos beszélgetés. Egy ideje figyelem, hogy egy kedves barátnőm egyre többet szerepel különböző divatbemutatókon, egyre többet mutatja meg nőies önmagát, így úgy döntöttem, meghívom újra egy beszélgetésre, mert igazán rendkívüli híreket vártam tőle.
0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
3: Drága Muci, mit szólsz te ahhoz, hogy a csajosságról jutottál nekem eszembe?
4: Nem lepődtem meg. Akár arról is juthatok eszedbe, igen, a csajosságról. Mert elég csajos vagyok.
3: Amúgy nagyon irigy vagyok rád, igen? Mert amikor bejön ez a nagyon meleg, akkor én nem nagyon sminkelem magam. Mert hogy így leolvad rólam, tudod. És megláttalak, és láttam, hogy ilyen mindened rendben van, szemöldököd, szemed, szád, gyönyörű a bőröd is. Áruld már el nekem ennek a titkát, légy szíves.
4: Nem sminkelek. Szóval rajtam sminktetoválás van, ez alap.
3: Igen.
4: A szemem a szám, és a szemöldököm a sminktetoválás. A bőröm az mindig szép volt, úgy maga a bőröm sosem volt problémás. Hát egy kollagénes komoly krém van rajta, ami picit fényesíti az arcom, arról majd egy reklámot kell csinálnom, mert hogy ez egy külföldi cég terméke. Ennyit látsz rajtam.
3: Oké, mit jelent az, hogy egy külföldi, amúgy én tudom, mert beszélgettünk előtte róla, hogy van egy nagyon érdekes, hát úgymond véletlen az életedben, mert hogy te Muci vagy, és hogy megtalált téged valamiféle cég,
4: igen.
3: Aki nagyon hasonló nevű termékkel foglalkozik. Uh-huh. Szerinted a neved miatt találtak meg, vagy hogy történt ez?
4: Biztos, hogy közrejátszik, hogy a termék neve Mucin.
3: Igen.
4: És figyelik az oldalam, és tömegvonzónak tartanak. Mint ahogy minden cég, akik fel szoktak keresni. Nem mindent szoktam elvállalni azért, de a próbatermékeket, ahogy elküldték, abszolút tudok velük azonosulni, mert nagyon magas csúcsminőség kategóriáról beszélünk. Ezt látod rajtam. Azt gondolod, hogy fú, de nagyon ki vagyok sminkelve, és nem.
3: De amúgy nagyon szép a bőröd, nagyon tetszik.
4: Csillog.
3: Igen, de nem annyira erőszakosan.
4: Nem.
3: Te egyébként mit gondolsz az ilyen nyári sminkeléshez? Mielőtt nem volt ilyen smink tetoválásod, előtte hogyan bántál ezzel a nagy meleg idővel? Uh-huh. Bevállaltad inkább, vagy azt mondtad, hogy jó, nem kell?
4: Azt mondtam, hogy nem kell.
3: Igen.
4: Mert nem. Nagyon kényelmetlenül érzem magam. A hajam is azért van nagyon ritkán nyitva. Mert zavar, kényelmetlen, attól függetlenül, hogy fenékig ér, de nem. Zavar, hátráltat, nincs műkörmöm, ezért nem tudok főzni, nem tudok takarítani. Ilyen egyalkalmas körmeim vannak, pont ezért. Szóval nem is gondolnák az emberek, hogy mennyire nagyon tök egyszerű ember vagyok. Zavar minden, ami mű, ami sok, ami zsíros hatású, vagy érted?
3: Amúgy a kényelmetlenség kontra a dekoratív kinézet, az amúgy egy örök téma egy nőnél szerintem. Uh-huh. De nem amikor még olyan fiatal, mint te, mert akkor nyilván az, hogy dekoratív, igen, mindent is kell. De aztán az ember anyuka lesz, meg háziasszony, meg sokkal jobban oda kell arra figyelnie, hogy mikor kell majd gyorsan mennem valahova, mikor kell, nem tudom, egy homokozóba, vagy a gyerekért, vagy három helyen rotyog a tűzhelyem, és akkor ehhez mind alkalmazkodnunk kell.
4: És mellette dévának is kell lenned.
3: Hát igen.
4: Hogy ezt hogyan csinálom? Arra vagy kíváncsi?
3: Hát még jó.
5: Nekem még kihívás.
4: Neked még kihívás, nekem természetes, de a személyiségemből fakad, szóval azért ilyen kiskorra nyúlható ez vissza, a tánc. Ugye a nagy Balogh Béla nagyon nagy táncos, híres volt, ő tanított táncolni, és nálunk nagyon fontos a tartás. Az nálam van. Apu se volt egy piskóta, Balogh János, tolerancia díjas, nagyon empatikus, nagyon okos ember volt. Azért tőle is hozok valamit. Anyu pedig nagyon finom, ilyen kis, nagyon kedves, szerény, alázatos óvónénike. Ebből kevesebbet hozok, de alázatos vagyok, úgy gondolom, attól függetlenül, hogy nagyon szókimondó, és úgy nagyon odamondó. Nem cinikus vagyok, ironikus. Azért erős nagy a különbség, de visszatérve a dévasághoz, nem tudom, stílus, ennyi, jellem, egyéniség. És akkor az úgy működik együtt az egész. Kihívásnak élem-e meg? Nem. Természetes nekem, hogyha mondjuk nem tudok aludni, mert nagyon sokszor előfordul, szerintem veled és bármelyikünkkel, akik így túlterheltek vagyunk, nőlétünkre, hogyha éjjel nem tudok aludni, akkor én nem csinálok olyat, hogy nem csinálok semmit. Nem. Akkor tudti, hogy nekiállok. Dagasztani? Pizza, ugye?
5: Igen.
4: Aha, pizzákat sütni, kakaócsigát, kenyereket, minden, bármit. Igen. És reggel, amire fölkelnek, az úgy kész van. Minden. És hogyha már álmosodom, akkor lefekszek és elalszok. Szóval nem szoktam ebből már ügyet csinálni, hogy sok majd a pszichológusok mondták, hogy kérne neked egy rendszer. Nem, nekem az nem működik. Nekem ez így, ahogy vagyok, ez így működik, és nekem ez így jó. És hogyha én ezt megborítom, akkor nem vagyok jól. Nem biztos, hogy ezt jól csinálom, de nálam ez így működik. Így tudom fönntartani azt, hogy soha életemben nem unatkoztam, most sem szoktam, nem, sosem unatkozok tényleg. Feltalálom magam, és nyilván érdekel a nőiesség, hogy ne érdekelne, de nem gondolom, hogy a maszkos smink tesz nőiessé, vagy a nagyon stretch ruha, vagy a nagyon kivágott, és minden egyéb. Nem attól vagyunk nők. De attól sem, hogy habi nagyon háttérbe szorítva vagyunk, és jaj, de nagyon tisztességes vagyok, főzök, és külön vágom magam a másik szobába beszélgetni a nőkkel, mert nekem ez egy alattomos dolog, tisztelet a kivételnek, szóval én ettől ilyen egyenesebb vagyok.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Van még egy nagyon izgalmas dolog, amit meséltél nekem az interjú előtt, és az, hogy nem csak ilyen mindenféle arcápolószerekhez adod úgymond a neved, mondhatom így, hanem megérkezik ez egy nagyon csodálatos dolog, meg nagyon egyedi dolog, egy illat is, ugye?
2: Igen.
1: Na, erről légy szíves, mesélj nekem.
2: Jó. Kettő illat is lesz, de az első, az most ez hamarabbnak tűnik, ez a cég, akinek a Mucin termékeit kell bemutatnom a napokba. Egy Muci nevű parfüm fog kijönni az én világommal, személyiségemmel, stílusommal. Hát nagyon várom, engem is nagyon-nagyon izgat a téma.
1: De úgy lesz a tiéd, hogy te meghallgatják a te véleményed, hogy melyik illatok tetszenek, illatjegyek neked?
2: Tehát az abszolút igen. Én egy orientális illatcsoport vagyok. Szóval nem szeretem a mostani, bocsánat a kifejezését, a divatpatkány illatokat, mert nekem az nem áll. Szóval ilyen nagyon régi, nagyon konzervatív illat vagyok, de nem a vénasszonyos stílus. Azért a púderesség az oké. Nem tudom, hogy lehet-e mondani neveket.
1: De van kedvenc
2: illatom?
1: Nem, azt nem mondunk márka nevet, de hogy esetleg van kedvenc virág, vagy fa, vagy valami. Nem. Te tudod, hogy az benne van, akkor azt szeretem?
2: Nem, ez nem így működik. Tudom, hogy mi van benne, de nekem az kevés. Nyilván fontos az arány. Nincs kedvenc virágom, hogy mondjuk a rózsa illat, fú, de szeretem, mert hogyha szegfőszeggel párosítják, nekem az már úgy nem jön be. Lehet, hogy nekem ahhoz már kell egy kis zöldtel. Szóval nem. A nagyon-nagyon egyedi illatokat szeretem, és nagyon erősen, intenzíven kifejező illatokat, és ugye, mint minden parfümnek, a vége a fontos. Az első benyomás az oké, és tele alkohol, az sok, és akkor majd egy 10 perc után, amit ad a vége, az az, ami megfog, vagy nem. És ami megfog, akkor úgy az érzékszervekre hat, ugye, mint minden illat, emlékek is juthatnak róla eszembe. Egy teljesen új illatot szeretnék, ami még nem volt. Ami nem hasonlítható semmihez, mert nem szeretném, hogy olyan, nem mondhatom ki a nevet, de amiket szeretek, azok a régi parfümök, amik egyébként már nem kaphatóak, ugye, milyen érdekes. Csak külföldön, és akkor meg kell őket rendelni, vagy értük kell menni. De tényleg ezek a mostani illatokat nem fújom magamra. Idegesít. Akkor inkább egy tusfürdő. És akkor nekem az úgy tökéletes, hogy tisztaságillatom van, de ha nem tetszik az illat, amivel nem tudok azonosulni, akkor nagyon megfájdul a fejem, és hány ingerem lesz tőle.
1: Igen.
2: Mert nem én vagyok. Ilyen fűszeres illat vagyok. Szóval erős fűszeres, édes kés, de kesernyés. Szóval egy érdekes, ugye kislányomnak szoktam mutogatni, hogyha elmegyünk valamelyik parfümüzletbe, hogy na, szagold meg ezt az illatot, de ne ijedj meg tőle, várj egy picit, és figyeld meg a végét. És akkor így ennyit szokott mondani, hú, anyu, ez te vagy.
1: Igen?
2: Így. Igen. Így érez rám. És olyan érdekes most így, ahogy erről így beszélek, az jut eszembe, de mondhatod te is, hogy hogyan is tanítom én őt táncolni.
1: Na, meséljetek.
2: Mondod?
3: Hát ez egy
2: nagyon,
3: mély érzés.
2: Nagyon meggyengült tőle.
3: Nekem ez egy olyan, hogy mindig, amikor azt mondják, hogy anya és tánc, vagy két különböző dolog, akkor nekem ez a kettő olyan hogy olyan nagyon, hogy anya minden. És szoktunk otthon hülyéskedni, amikor apupon nincs otthon, elmegy zenélni. Van egy kis hangfalam, leszédítem anyámnak a fejét.
2: De benne vagyok.
3: Igen, és berakul ki hangosan a zenét, táncolunk, és akkor szemből átölel, átkarol, és hogy adjam át magam az érzésnek.
2: Csuk be a szemem.
3: Csukjam be a szemem, és akkor hogy hagyjam, vezessem. Hogy vezessen. És ez egy olyan, így éreztem rá. És ez egy olyan mély dolog, amiről még most is nehezen tudok nagyon beszélni.
2: Igen, majdnem elsírja magát olyan szinten. Szóval, igen, ezt úgy csináljuk, például, hogyha lassúbb egy ütem, és nem csak a lépést szeretném átadni neki, nyilván a stílusát azt majd ő fogja meghatározni az ő saját személyiségével, mert nekem nagyon fontos, hogy a kis tanítványaimra nem teszem rá a bélyegemet, úgyhogy bárkit fogsz látni táncolni, az nem fog táncolni mucisan, mert én azt nem szeretem, nem azért, mert hogy fú, de védem magam, nem. Ne. Megmutatom a lépést, tanuld meg, és vidd be magad.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Megmutatom a lépést, tanuld meg, és vidd bele magad. Na, Mirellával ezt úgy szoktuk, hogyha nem vagyok elégedett, azért vele keményen vagyok, hogy nagyon-nagyon nőies legyen a lépés. Nekem az nagyon fontos, és tartásos legyen, és azért ő még nagyon fiatal, szereti az ilyen kis reppes, fiús témákat is. Én nem szoktam szeretni, amikor a cigánytáncban ilyen, vagy például a Manele, az egy kétnegyedes román ütem, ő abban nagyon profi, nagyon, nagyon érzi ezt a világot, és akkor nagyon szorosan magam hazalelem, a fejét a szívemre teszem, és mondom, hogy csukd be a szemed, és a legjobban lazulj el, amennyire csak lehet. A lényege, hogy bízz bennem, és hadd vezesselek. Minden ilyen táncnak a véges írás, szóval olyan szinten nagyon mélyen történik, és így tanulta meg a Manele érzetét. És hogy ez nekem honnan jön? Hát az én apukámtól. És apu, ameddig még tudott járni, attól függetlenül, hogy Balogh Béla nagybátyám tanított táncolni, apu vitt rá erre az érzésre. És így magára is ráéreztetett apu. Annyira, hogy például amikor volt egy időszakam, ahol egy generalizált szorongásos, pánikos állapotom volt, nem hívom betegségnek a manda miatt, akkor ő olyan szépen kiszedett apu ebből, hogy és akkor így egyik témában megyek a másikban, hogy ugye a lányom is meghalt, ezt így nagyon sokan tudják. Ott az agy úgy bekattam. Apunál a szív szakadt. És akkor így a családom mondják, hogy Muci, apád temetésén borzasztó voltál, Amandáénál keményemnek tűntél. Mondom, más, hogy fáj a kettő. Amandánál megbolondulsz a gyermeked. Egy apánál szakad a szív, nincs testvéred. Apa a mindened, nyilván a gyerekem. Szóval két különböző borzalmas fájdalom és veszteség. Na de Amandánál apu segített, hogy majd ez fog történni, és majd ez így lesz, és nyugi, mert vagyok. De az, hogy ő halt meg, nem volt, aki mondja, hogy mit kell csinálni. Mert ő nekem mindig meg, én örök kislány. Olyan érdekes, hogy most nagyon el fogsz csodálkozni, hogy amilyen Madame Purcnak hisznek, ezt ugye érted, ilyen dámadíva. Én örök Balogh Jancsi kislánya leszek, meg az Ibikének. Életemben nem ültem buszon egyedül. Soha.
3: Komolyan.
2: Mert nagyon féltettek, és a gimibe is kísértek. Jöttek, értem, és vittek. Soha életemben nem voltam egyedül tömegközlekedésen, soha. És azóta sem. És ez így, ők csinálták ezt belőlem, mindig mondom anyunak, hogy anyu, hát nem hagytad, hogy felnőtt legyek. Örök puja vagyok. És hogyha bárhová el kell mennem, a kislányom szokott elkísérni. Ugye?
4: Igen.
2: Ő egyedül felül a buszra, de én nem.
3: Na hát.
2: Igen. Ez így lett. Nem jó.
3: Beragadt így gyerekkorban.
2: Örökre beragadt. Ugye? Aha, igen. De attól ilyen kis tanító vagyok, mint amilyen apu is volt. Igen.
3: Számodra mit jelent egyébként a tánc?
2: Mindent. Mire látod?
3: Mire látsz, kérdezem?
2: Neki is. De beszélj.
4: Tánc. Így őszintén vele gondolva, a tánc az nekem olyan, mint a rajz. Én a nem tudom már hány hónapja kezdtem el rajzolni, egy fél éve.
2: Igen.
4: És nekem a tánc az egy nagyon-nagyon szép művészet. Ott ki lehet hozni azt, hogy amilyen vagy, tudsz belerakni olyan lépéseket, amiket például te tudsz hozni. Amit érzel, egyedi, igen, ami egyedi.
2: Saját.
4: Igen, anyunak van egy nagyon-nagyon komoly lépése, amit nem tagadom, nem tudom leutánozni. És ígérem, egyszer le fogom utánozni.
2: Okay.
4: És nagyon jó, amikor mindig otthon vagyunk, és így mindig szólok anyunak, gyere, táncoljál. És olyan jó nézni, ahogy anyu nem mindig ugyanazt a lépéseket táncolja, sose. és mindig van egy-egy lépés, amit ő berak, kirak, belerakja, belecsempézi, kiszínezi, és így próbálom én is így hozni. Kicsit anyásan, kicsit én isen. Nekem az a tánc, az egy hatalmas művészet.
2: Mélyen érint.
4: Igen,
2: ez a lényeg.
4: Igen.

0: neked.
1: Én azon gondolkodtam most, hogy mennyivel máshogy tekint az a táncra, akinek otthon nem egy ilyen családi hagyomány maga a tánc, teljesen más jelent, meg annak is, akinek ez annyira a családi identitása.
2: Abszolút, igen.
1: Tehát egy más érzelmi kötődés van ilyenkor magához, a tánchoz.
2: Igen.
3: Igen.
1: Mennyire spontán állatok otthon a táncolás?
3: Hát, ez így jön.
2: Tőle függ.
3: Ez így már tőlem van, hogy valamikor így otthon vagyok, tiktokozok, és akkor például apu elmegy, anyu meg kint van, főz, kiviszem a nagy hangfal, gyere anyu, táncoljunk. És így ez így jön magától. Jövök, rámegyek, mondom, gyere, megfogom anyut, lerakom, lekapcsolom a gázt. Mondom, most gyere, táncoljunk. És ez így jön.
2: És belevisz. Igen. Igen.
1: De ezt tudjátok másnak milyen érdekes, annak, aki, akinek nem az ilyen szakmai családi identitása,
2: igen,
1: tudjátok?
2: Én is így nőttem fel.
1: Pedig amúgy meg ez a normális.
2: Ez a normális. Igen.
1: Ugye?
2: Minket nagyon összeköt a tánc. Szerintem a kettőnk közti kimondhatatlan nyelv az a tánc. Nyelven állunk kettőnk között. Ő a kislányom ott. Igazi kislányom, aki nagyon-nagyon felnéz rám, nagyon példaképként tekint, és nagyon meg akar nekem felelni, amit szoktál, ugye?
3: Igen. Hát van, amikor tényleg csak ül anyu, és táncolok, és nagyon komolyan néz, akkor nem tudom, mit, hova, hogy csináljak, már látom, hogy valami nem jó. És szólok, anyu, anyu, és mondja, jó, jó. Közben tudom, hogy nem jó, csak ő nem fogja mondani, hogy nem jó.
1: De tudod, hogyha a tánc az egy történet, akkor azt így közbe olvasni kell, hogy mi történik, tudod? Lehet, hogy ő csak olvas, ugye?
3: De olyan komolyan néz néha, hogy félelmetes.
2: Tudja, hogy igen, de nem sérteném meg sem őt, sem a férjemet. Ő is tudja, hogy mikor van az, amikor egy dallamot csinál, komponál?
3: Komplikál.
2: Komplikál. Na, igen, mert azt szoktam mondani, hogy Muci nem tud zenét komponálni, nem. De ráhagyom, hogy így van, én nem tudok. Te nagyon tudsz komplikálni, igen. Mirella nagyon tud rappelni, az agyam szétmegy, de hallgatok, és nem bántok.
1: Tényleg?
2: Persze, egyik jobb, mint
1: tanár. Tolod otthon?
2: Figyelj, hamisan, a élet-halál ordítva, hogy és legyen ember, aki kibírja, persze.
1: De most improvizol.
2: Ja, nem szabad.
1: De improvizol, vagy le is írod?
3: Le is írom.
1: Leírod?
3: Teljesen.
2: De a fejemnek az nap annyi.
1: Igen, nem bírod?
2: Kivégez, nem hagy békén.
1: Hát így, hogy fiat, a tánc az csendes dolog.
2: De a másik se hagy békén, a komplikáció miatt.
1: Az meg komplikál.
2: Komplikál halára, és mutatnom kell mind a kettőnek, hogy hú, de jó. De ugye én nem tudok játszani. Én attól őszintébb vagyok, de megbántani sem.
3: Annyit szokott mondani, erítjetek már a autóra. Ennyi.
1: De most azt tűnt fel nekem, hogy így gáz meg tűzhely. Szóval, hogy konkrétan a konyhában sem hagynak békén.
2: Ha, hát,
1: ugye?
2: Figyelj, a mosdóba rám jön mind a kettő. Szóval ilyen szint, mind a kettő a fejemre jön. Úgy szoktam kiabálni, halljátok, még így se hagytok békén. Szóval ezt megszoktam.
1: Hát a család az ilyen, tudod.
3: Ez pont tegnap előtt volt,
2: anya,
3: hogy
2: minden.
3: Beszélek a barátnőmmel, és volt egy dal. Egy ilyen kis, nem tudom, mi volt az eleje.
2: Akár milyen dal, ami így jött neki egy sorral.
3: Igen, és így rámentem anyura, kinyitottam, vagy egy perc, azt mondja, na, és akkor mondom, hogy spontán, ami jön, ne gondolkozz magától, és egy teljes új dalt ő elénekelt. És le akartam, mondom, jó, új dal, megyünk stúdió.
2: De közben cigizek, kávézok.
3: És már elfelejtettem.
2: Igen, a fürdőben vagyok.
3: Pedig nagyon jó volt.
2: És mondta, hát vedd föl, mondta, azonnal a Grimbe tegyél rá egy szöveget. És akkor már énekeltem is, nyilván. Én már én beálmodom. Igen.
1: Na, az jó.
2: Nem tudom, hogy jó vagy nem, nekem természetes. Sokan sokszor mondják, kérkedek. Nem.
1: Nem.
2: Ez az igazság.
1: Ez a megszállottság. Tehát van, amikor valakinek valami a megszállottsága lesz, de ez a pozitív értelembe vett megszállottság, szenvedélye. És teljesen abban él. Igen. Legyen az tánc, zene, képzőművészet. Szerintem csak nekem így lehet jót alkotni.
2: Természetes nekem. Szóval nem függetlenül függök tőlük. hanem olyan szinten beépültek az életembe, hogyha most rimben kéne beszélgetnünk az összes műsor idő alatt, valószínű, hogy nagyon könnyen lenne.
1: Na, hát akkor tudnál rappelni is.
2: Akár igen, írtam már rap szöveget, persze. Szóval igen, nekem ez természetes lett, mert azért a fő munkám, idéz

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Stefano egyébként hogy van?
2: Ő teljesen jól van. Jön, megy, járkál a fellépései, csinálja, és még mellette mást is, amiből ő él. És én is, külön is. Most már úgy látja, hogy engem is keresnek. Nagyon sokan szeretnek, keresnek, hívnak. Nem tudok már szinte olyan magyar céget, akik nem kerestek meg, különböző ruhareklámokkal is akár.
1: És ez neked milyen érzés?
2: Jó érzés. Jó érzés, mert azért nem vagyok egy vékony nő. Nem egy SS modell alkat vagyok, akint jól áll, mondjam azt, persze, hogy nem állja a deszkák. Na de érted, amit mondod. Őszinte vagyok, akiken eladható egy ruha. De hát seki se be a nő. De mindegy, ugye ez a divat, ez a trend.
1: Szerinted mennyire egyezik meg a valósággal az, amit így a médiában a nőkről látunk, hogy mi az a nő? Ez mennyire van a valóságban, és hogy a hétköznapi ember ott tényleg azt a nőt látja nőnek, ami egy képben, vagy egy reklámfilmben
2: nem.
1: van?
2: Az ott, amit látsz, amikor nagyon vékonyak azok a nők, azok kajakra éheztetik magukat. Hogy gondolom a munkájukhoz tartozik, vagy ebből élnek, nem tudom. És bizony erősen testképzavarosak, mert azt gondolják, hogy 40 kilósnak kell lenni ahhoz, hogy a munkájuk megmaradjon. Gondolom én. De szerintem jól gondolom. Egyébként az arcuk szép. Szép arcúak. Többnyire. Ugye az Álívnak a látszat nagy szeműek, stb. Szép nők. Nem tudom, nem akarok rosszat sem mondani, de nem az a valóság, amit látok.
1: De szerintetek amúgy, ez tényleg most két csaj, aki tudom beszélni, ennek mi az értelme? Tehát mindenki tudja, mi nők is tudjuk, hogy nem így néz ki az ember, nem így néz ki a nő. A férfiak is tudják, hogy ha elmennek egy szórakozó erre, vagy a munkahelyükre, vagy akárhova, és ott megnéznek egy nőt, hogy nem így néz ki. Tehát ez tulajdonképpen kinek szól? Ezt komolyan kérdezem. Tehát ez a... úgy néz ki, mintha éheztetve lenne, anorexiás.
2: Igen.
1: 6-szor annyi hajuk van, mint egy átlagos nőnek, meg... Szóval látszik, hogy nem nagyon születik így ember.
2: Hát az parancs.
1: Hogy ez mire jó? Vagy arra, hogy vacakul érezzék magukat a többi nő, nem? Aki mondjuk alacsonyabb, vagy erősebb testalkatú.
2: Ó, hát azért
1: ugye?
2: Nagyon belemegyünk már egy olyan rejtett, titkos témába.
3: Én most hirtelen a kínaiakra gondoltam.
1: Na?
2: Igen?
3: Mert azok vékonyak, azok éheztetik magukat.
2: De hogy éheztetik, annyit tesznek, kipukkannak.
3: De sosem hízlam.
1: De amúgy abban igazad van, hogy az ázsiai nők jobban hasonlítanak ahhoz az ideál képhez, ami most nagyon trendi, nem?
3: Igen, igen.
2: A főszerezésük nem esznek kenyeret, meg egy csomó minden, meg hánytatják magukat, szóval azért...
1: Komolyan?
2: Ó, persze. Van egy tipikus gyakorlat, amit ugye edzéstervbe úgy beletesznek, de jaj, minden mögött borzalom van.
3: Egy furcsa életmódot élnek, azt tudom.
2: Nem csak ők, hanem visszatérve ezekre a anorexiásnak látszó csajokra is. Jaj. Igen. Hogy a testesebb nők esetleg érezzék magukat jobban. Hogy a férfiak olyanokra vágyódjanak. És nagyon jól tudjuk, hogy a férfiak pont nem olyanokra vágyódnak, hanem akin van mit fogni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát ez az igazság.
1: Vagy hogy valóságosabbnak tűnik.
2: Abszolút valóságosabbnak tűnik. Igen, még ha vékonyabb, ha vastagabb. Szóval nem kell ahhoz bomba a test, hogy te egy jó csaj legyél. Én így gondolom. És azok a cégek, akik engem megkérnek különböző ruhareklámokra, azok mondtam, hogy nem vagyok 40 kiló. 80 kiló vagyok, és 170 centi. És nem szeretnék 40 kiló lenni.
1: Amúgy csinos vagy, 80 kilóval, nagyon jó alakod van.
2: Hát ez genetika, való, igen, nem vagyok egy formátlan nő. Nyilván néha meghízok egy picit, de az nem azért van, mert mert fú, de sokat eszek, hanem ez egy pajzsmirigy betegség okozta, mixödéma nevű tünet.
1: És ezt mióta tudod?
2: 10 éve. És voltam már 100 kiló is, és pont Amanda halála után, szóval voltunk. Olyan érdekes. Igen.
3: Voltunk.
2: Voltunk együtt, kövérek. Szóval tényleg nagyon érdekes, hogy én az a fajta ember vagyok, aki stresszben hízik. Hoppá. Sose hittem volna, hogy létezik ilyen. Én igen.
1: Hát igen, ma az egy védőbástyát épít az ember, ugye?
2: Igen, meg a stresszevés is van azért. Ah, nem ettem semmit. Mit tettél? Csak egy mogyorót. Hát sokkal több szénhidrát volt benne, mondjuk ha sós, pörkölt, vagy ízesített, vagy nem tudom, szotyi, mint hogyha megettem volna 3 adag húst. Nyilván, hogy nem... Régebben erre nem kellett figyelnem, most már amióta így tudom, attól még nem eszek tudatosan, nem tudok. Cigánykonyhám van, nem tudok füveket enni, nem szeretem. Meg kell tanulnom.

0: rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Van olyan nyári finom, jó étel, ami szerinted cigányos is, azért, ami a, szóval úgy vigyáz az embernek az alakjára.
2: Szerinted ez fontos?
1: Nem tudom, csak megkérdeztem, hogy van-e ilyen.
2: Hát ezt a magyarok is szeretik, lecsó. De mondjuk akkor legyen benne...
1: De te lecsót nem is lehet kenyér nélkül elített már.
2: Igen, legyen benne karaj.
1: A sztori,
2: legyen
1: ugye?
2: Benne karaj, és akkor a lecsós karaj. Ugye elfullos.
1: Legjobb. Igen. Nálunk anyukám az mindjárt csinál sárga borsó főzeléket is, hogy nehogy unatkozzon ott magába az a lecsos karaj.
2: Igen, nagyon szeretem a sárga borsó főzeléket, mondjuk fasírtal. És akkor, hogyha úgy uncsinak tartom, nekem még kell rejtőkörtojás is.
1: Tényleg?
2: Persze.
1: Úgy még nem is kóstoltam.
2: Nagyon finom. És mivel nagyon tésztás vagyok, és soha nem veszek bolti tésztát, nem főzök. Én gyúrok.
1: De
2: én
1: jó.
2: Az, igen. De hát a tészta az hízlal, és közben nem laksz jól tőle.
1: És akkor mit csinálsz?
2: Jaj. Akkor is eszek tésztát, csak kevesebb.
1: De most fogytál, azt most fogytál. Látszik is, meg mondtad is.
2: Igen, egy orvosi fogyasztás van, mert hogy a cukrom egy picit megemelkedett a hormonborulástól. Most az így az utóbbi időkben nem voltam annyit ellenőrzésen, de hát rendben van a pajzsmirigyem. A hormon egy picit megborult, és akkor az így látszott. És legjobban az arcon üt ki, főleg ez a Hashimoto, ez a ilyen, ez egy autoimmun végleges alultengés lesz. De amikor így nagyon elemében van ez a betegség, vagy ez az állapot, és tombol, és nagyon gyulladt, akkor átmegy a túltengésbe. És ez így nagyon jó érzés megélni azokat a hőhullámokat, a hangulatingadozásokat, és mindent is, de ezt is megszoktam. Szóval mindig az, sokan kérdezik tényleg, és akár visszatérő téma, akár nem, vagy hogyha én belekapaszkodok. Nem. Attól tényleg ferem vagyok. Amanda és apu halála óta nem fáj semmi, és kibírok mindent. Annyira, mint ők, nem tud fájni nekem semmi. Mint Amanda, mondjuk, nem? Fizikai fájdalom nem érint meg. Abszolút, tényleg nem. Érzéstelenítő nélkül történik velem minden, ami soha nem hittem volna, hogy én semmi. Nyilván vannak olyan feladatként élem meg azokat a nagyon nehéz eseteket, ami minden családban is előfordulhat. Mindig feladatként élem meg. Nyilván megüt. Fáj. De egy-két órán belül túlteszem magam rajta, megértem, az nagyon fontos, hogy meg kell értenem, hogy miért történik. És aztán keresem rá a megoldást úgy, hogy mindenkinek jó legyen. És mindig minden tényleg feladatként élek meg. Nem szeretek a zsíromba sülni. Érted, ugye? Idézőjelesen. Nem szeretek egy problémán rágódni, aggódni, belemni. Nem. Az leránt, lehúz. Nem. Nem. És azért, mivel dalszövegíró vagyok, azért van nekem, van valahol nekem ez sokkal könnyebb, mint egy átlagos embernek, mert én ezt kiírom. Kiírom magamból, és nincs bennem tüske, harag, fájdalom, dac, bosszú. Bennem nincs.
1: Szerinted erősebb lettél, vagy úgy eltávolodtál dolgoktól? Mi okozza
2: mind
1: ezt?
2: Mind a kettő. Nagyon érdekes. Attól távolodok el, ami rombol. Attól eltávolodtam, hát egy határt húztam. Én azt szoktam mondani, hogy felébredtem. Uh-huh. És nekem a felébredés az az önazonossághoz vezető út. Rengeteg munka kell hozzá, hogy önazonos

0: tudjon lenni egy ember, hogy végignézne a múltamat, hogy úristen, mit csináltam? Vagy ezt miért így gondoltam? De akkor úgy mindennek úgy megkeresem a miértjét. Mondom, apu volt ilyen. És amikor megtalálom, megértem, akkor egyet léptem előre. Mindig egyet lépek előre. Nagyon szeretek egyedül lenni, pont ezért. De nagyon érdekes, hogyha közeli hozzátartozó meghal a családban. Én azon a napon egyedül akarok mindig lenni. És érdekes, amit mondani fogok, forró vízbe szeretek befeküdni kádba, és egyedül lenni.
1: Na hát.
0: Ugye?
1: Érdekes.
0: Igen. És egyedül, és ne szóljatok, hagyjatok, gondolkodnom kell az emlékeken. El kell engednem, el kell fogadnom, fel kell dolgoznom. Nyilván, ameddig sírsz egy gyász miatt, addig nem vagy rajta túl. És amikor már úgy tudsz róla beszélni, hogy nem sírsz, hanem ez beépült, ez az életemhez tartozik. Megtanultam vele élni nyilván, épít, tanultam, rengeteget tanultam belőle. Mert Amanda nagyon nagy árat fizetett azért, hogy ott lehessen, ahol van. Nem mondtam azt, hogy a mennyben van, azt sem, hogy alszik. Bárhol van. Jobb neki, mint ahogyan volt abban a kis beteg testben. De ameddig idáig elér egy ember, egy anya, ahhoz évek kellenek, hogy ne fájjon, ha valaki azt mondta nekem akkor abban a pillanatban, ó, Muci, jobb így neki. Hogy jössz ahhoz, hogy ilyet mondja? Nyilván. Aztán így átértékelődött, hogy igen, igazuk volt, jobb neki. De hogy átértékelődik. Igen, minden átértékelődik. Az első az, hogy eljön egy pont, hogy nincs mit veszítsek. Ez nagyon nagy dolog, mert nem marad fogás rajtad.
1: Azt mondják, az a legveszélyesebb ember, akinek nincs veszteni valója.
0: Nem ragaszkodok soha semmihez. Mert nem attól leszek valaki, hogy most van egy 600 ezer forintos táskám, most idézőn jelezzem a kütyük külsőségek. Attól függetlenül, hogy szeretem őket. Nagyon. De hogyha te azt mondanád nekem, hogy Muci, nekem az van, és szeretlek téged, és őszintének tartalak, akkor azt mondom, hogy hát persze. Szóval ennyire nem érdekelnek az ilyen dolgok.
1: De ez egy bölcsesség szerintem, amit így körülírsz, az, hogy igen, bölcsebb lettél.
0: Sokkal.
1: Kérdezhetek tőled egy ilyen, hát indiszkrét.
0: Persze.

0: Rádiódik. Rádiódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásával kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van. Hírt a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt áll. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatos több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Őzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A hőkupola miatt takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata. Erdőkertes Szada őrbottyán Veresegyház elsőfokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak a szokásos vízhasználat mellőzését javasolják, őrbottyánban és erdőkertesen pedig tilos az ivóvízhálózatról, a tömlős locsolás 6 és 23 óra között, a járdák utak mosása, az automata öntözőberendezések működtetése, a gépjárművek tömlős mosása és az úszómedencék feltöltése. Három ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, kettőt még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a Facebook oldalán. Egy Iváncsa térségében elmerült fiatal férfit a vízirendészek megtaláltak, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a 11. kerületi Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a 26 éves férfit, aki Bajánnál ment a vízbe, majd elmerült. A forróságban sokan a vízpartot választják, de a szakemberek kérik, ismeretlen folyó szakaszokon, nem kijelölt fürdőhelyeken és bányatavakban ne menjenek a vízbe. Ezeken a helyeken a víz kiszámíthatatlan, és még a biztos úszó tudás sem jelent védelmet. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében azonnal megszűnt az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán szombaton. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze a parlamentben, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést. A tárcavezető közölte, a média tanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az Országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Dale, dale.

Nálunk, neked. Rádiódik.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra idő. Időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szap tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton áttevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették a feladatot szombaton. Egy felmérés során azt vizsgálták, milyen gyakran panaszkodnak a látogatók a városok tisztaságára. Megdöbbentő módon Budapest szerepel a lista élén. Az elemzés szerint a vizsgált értékelések közel 38%-ában jelent meg valamilyen negatív megjegyzés a főváros tisztaságával kapcsolatban. Ez elegendő volt ahhoz, hogy Budapest a rangsor első helyére kerüljön. Olyan világhírű turisztikai célpontok is szerepelnek a listán, mint Róma, Las Vegas vagy éppen Párizs. Az első 20 helyezett között több olasz, spanyol és amerikai város is feltűnik, de megtalálható Frankfurt, Brüsszel, Kairó vagy Heraklion is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Semmelweis nap miatt idén is változik az egészségügyi ellátás rendje július 1-én. A munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozóknak szól, ezért országszerte zárva tartanak a házi orvosi rendelők, a szakrendelések és a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos egészségügyi ellátás ilyenkor sem áll le, azt az ügyeleti rend szerint biztosítják. Érdemes előre tájékozódni, vagy szükség esetén az ügyeleti szolgálatokhoz fordulni. Ha a mérgezés gyanúja merül fel az év minden napján, így ezen a munkaszüneti napon is hívható az ingyenes 0680 20 11 99-es zöld számon elérhető egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat. A kormány döntése alapján hivatalosan is kezdeményezték a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását, melyhez a kínai fél beleegyezésére is szükség van, írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter annak apropóján, hogy pénteken találkozott a kínai népköztársaság budapesti nagykövetével. Maga a beruházás már majdnem elkészült, a pályát tehervonatok már használják, de a vonat befolyásoló rendszer még jelenleg is tesztelés alatt. A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy a beruházás minőségével kapcsolatban több aggály is felmerült, de a titkosított szerződések miatt az Orbán kormány nem volt hajlandó érdemben reagálni a megkeresésekre. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szaposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket. Máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a SAP tanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, Baranyi Tamás vagyok, ez a Média és Valóság podcast, és ha az, akkor természetesen itt van mellettem van Szandi kolléganőm.
3: Így van, szia Tomi, úgy örülök neked, illetve a nézőknek, valamint a hallgatóknak is, alig vártam, hogy jöjjünk, forgassunk, hiszen fontos témát boncolgatunk ma.
2: Igen,
3: is.
2: Nagyon is fontos, mert hogy a mai témánk arról fog szólni, megnézzük, hogy a társadalmunk mennyire érett, hogy hogyan bánik azokkal, akik elesettek, vagy olyan helyzetben vannak, hogy valami módon a segítségünkre szorulnak, illetve számítanak ránk. Te mit gondolsz, ma a társadalmunk hogyan áll ehhez a kérdéshez, bármi olyan csoporthoz, akiknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy teljes életet éljenek?
3: Szerintem kiindulhatunk abból a tényből, hogy általában az emberek, amit nem ismernek, attól félni szoktak. Most legyen szó balkezesek csoportjáról, legyen szó mozgáskorlátozottakról.
2: Akár romákról,
3: nagyon szép volt az átkötés, ide szerettem volna kijutni. Az emberek a minimális információ birtokában kitalálnak valamit, falakat húznak maguk köré, és sokszor nem tudunk áthatni ezen. Én bízok benne, hogy a mai adással csak úgy, mint a romaságunkból adódóan is, újabb falakat fogunk bontogatni olyan embertársaink körül, akik igazán megérdemlik.
2: Hát én mindenképp hozzá fogom tenni magamat, biztos vagyok benne, hogy te is 100%-ig, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy megnevezzem vendégünket, aki nem más, mint Szakály József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetségének főtitkára. Üdvözlöm, kedves József, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert hogy tegeződünk, ahogyan felajánlottad a beszélgetés elején.
4: Én köszönöm, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat és a nézőket.
2: Na hát, Szandi.
3: Akkor nagyon indítok, igen, a kérdéseim közül az elsővel, hogy főtitkár úr, hogyan tudnád bemutatni a szövetségnek a munkáját? Hány tagból álltok, illetve hogy mi a divíziótok?
4: A szövetségünknek jelen pillanatban 78 tagegyesülete van. A 78 tagegyesületnek 79.700 tagja. És ezek nyilvántartott tagok, tehát nem légből kapottak. A 2000-es évek elején több mint 200.000 tagunk volt.
3: Aztán.
4: De sajnos a korral, ugye azt látni kell, hogy a fogyatékossággal, a mozgáskorlátozottsággal élők, azok vagy születéskor keletkezik egy mozgássérültség, ami általában most már halmozottan sérültsége jelentkezik, illetve akik balesetbe, vagy az idők során betegségbe sérülnek és úgy kerülnek a mozgáskorlátozott állapotba.
2: És mi ez a csoport, ugye 70 valahány, hogyan nevezte, hogy különböző
4: tagegyesület,
2: bocsánat, milyen tagegyesületekről lehet szó?
4: Ezek olyan tagegyesületek, akik a mozgásfogyatékossággal élő emberek érdekképviseletét látják el helyi szinten. Az országban minden megyében, illetve van olyan megye, ahol több tagegyesületünk működik. A MEOSZ-ról tudni kell, hogy 1981. június 13-án alakult meg, 18 tagegyesület alakította meg, tehát mi alulról szerveződő szervezet vagyunk, és a 18 tagegyesületből lett 78, tulajdonképpen az évek hosszú során fejlődtünk, kinőttünk, és jelen pillanatban is a mozgáskorlátozottsággal élő emberek érdekképviseletét látjuk el az országban.
2: Nagyon tetszett az, amivel Szandi bevezetted így az adásunkat, hogy a megismerés nagyon fontos. Hogy rálássunk arra, hogy miről is van szó, mert amit nem ismerünk, az elsősorban idegen tőlünk, és ami idegen, az akár még szorongás és feszültséget is kiváltat belőlünk. Ön szerint, kedves József, mi az az alapvető tévedés, amivel élünk a mozgáskorlátozottak és a mozgássérültekkel kapcsolatban?
4: Hogy bizonyos fenntartással viselkednek a sérült vagy beteg emberek irányában, vagy a más színnel élő emberek irányában, így a cigány emberekkel.
2: Ó, azt akartam csak, hogy szabad mondani a cigány szót.
3: Igen.
4: Tehát, ha megnézitek, vagy látja, ha valaki belegondol, az 1980-as, 90-es években kerekesszékkel közlekedni embert nagyon ritkán lehetett látni. Aztán jött a 98 évi 126-os törvény, az esélyegyenlőségi törvény, amelyik megnyitotta az utat az akadálymentesítés felé, illetve kötelezővé tette.
2: Hú, mekkora elzártságban voltak addig.
4: És ott akkor kezdődött az, hogy a járdákat le simították, tehát igyekeztek rámpákat építeni dolgokba. Na most hiába volt 2005-ben a határidő, hogy addig akadálymentesíteni kell minden közhasználatú épületet.
2: Az egész országban?
4: Az egész országban. Ugye ehhez nem rendeltek elég fészparipát, fegyvert. 2006-ban, tehát egy évvel után, a határidő lejárt után módosították a törvényt.
2: Mennyire?
4: A határidőt 13-ra tették, és tolták ki a végső. Igen. És ugye 13-ban viszont eltörölték a határidőt.
2: Mert hogy mire hivatkozva?
4: Hát arra, hogy nem hivatkoztak semmire, eltörölték a határidőt, mert nem tudták meghatározni, hogy mikorra lehetne akadálymentesíteni a közhasználati épületeket.
2: És ez annyiban is maradt?
4: Jelen pillanatban hát nem annyira maradt, mert a TÉKA, az OTÉK után most TÉKA-ról beszélünk, előírja azt, hogy a felújítás új épületek esetén akadálymentesen kialakítani. Na most itt is vannak különféle felfogások, mert van, aki azt mondja, hogy részlegesen akadálymentesített. Na most nincs részlegesen akadálymentesített. Én szerintem, meg az én véleményem szerint, és nagyon sok velem egyetértő embernek a vélemény szerint, az az akadálymentes, amit egy sérült ember önállóan tud használni. Tehát nem szükséges azért segítséget kérni, hogy bejusson valahova, hogy elmenjen valahova, részt vegyen valamin, vagy bekapcsolódjon ugyanúgy a társadalom életében, mint egy járó, halló, látó ember. De azért nem mondom, hogy épp ember, mert én is épp vagyok. Az, hogy van egy mozgásfogyatékosságom, az egy dolog. De nem beteg vagyok, nem sérült, nem beteg vagyok, hanem épp vagyok. Én is. Tehát én azért mondom, hogy van látó, halló, járó ember. Én nem járó ember vagyok, én bicegve járok tulajdonképpen, tehát rosszul járó ember vagyok, hogy így fejezem ki magamat.
3: Nagyon fontos, hogy ez is szóba került. Ugye nem tudjuk, hogy mi a PC, mi az elfogadott kifejezés sok esetben. Ugye tolószékes, kerekes székes, fogyatékkal élő, mozgássérült, korlátozott, tehát hogy az alapfogalmakban nem vagyunk biztosak, vagy nagyon sokszor nem használjuk jól. És azt gondolom, hogy ebben nincs megfelelő edukációnk.
2: Abszolút nincs.
3: Tehát, hogy én azt gondolom naívan, hogy sokkal jobban hangzik az, hogy tolókocsis, és akkor nekem van olyan barátnőm, aki kikérte magának, és azt mondta, hogy ez nem oké. Tehát ne így mondd nem, máshogy.
4: Mert a tolókocsi is más, a kerekesszék is más.
2: Igen.
4: Tehát itt a fogyatékkal élő, vagy a fogyatékossággal élő. Na most, ha megnézzük, az 2002-ben, ugye az országgyűlésben azt hangzott el, hogy fogyatékkal élők, és ezt átvette a média, nagyon sok sajtó, és ez került be a köztudatba. Na most, én nem fogyatékkal élő vagyok, én fogyatékossággal élő vagyok. A fogyaték az egy olyan speciális kifejezés, amit a honvédségnél használnak, ugye háború esetén, amikor egy megsemmisül a technika, az élőerő, és akkor azt mondják, hogy fogyatékba helyezem. Mert nincs mit leleltározni, leselejtezni, az eltűnt. Na most nekem nem eltűnt a mozgásom, hanem sérült a mozgásom. Tehát nekem van egy fogyatékosságom, és nem fogyatékom.
3: De fontos ezekről beszélni.
4: Ugyan. Tehát volt olyan alelnökünk, a dr. Gadó Pál, nyugodtan békében, aki például nem volt hajlandó úgy elmenni olyan rendezvényre, ahol fogyatékos vagy fogyatékkal élőt
2: igen.
4: hívtak Aztán. Meg, hanem fogyatékossággal élő.
3: És ez egy diplomáciai nüansznak tűnhet, és mégis idáig el tud vezetni, ugye, hogy az ember igen. azt mondja az önérzetére, hogy aki ezzel nincs tisztában, az mit szeretne tőlem.
2: Én azt hittem, hogy több polájd a megnevezés, amikor azt mondom, hogy fogyatékkal élő. És ezek szerint nem.
4: Most már ugye tavaly, ha jól emlékszem, akkor tavaly jött be az, hogy a fogyatékossággal élő ment be a köztudatba, tehát ez lett meghatározó, mint használható kritériumot vagy szót.
3: Visszatérve pedig, amit az előbb mondtál, főtitkár úr, hogy van, aki azt mondja, hogy részlegesen kialakította, hogy az alkalmas legyen a járásában korlátozott emberek számára. Én nagyon sokszor megfigyeltem azt, hogy egy-egy pláza előtt rengeteg mozgássérült parkoló van kialakítva, de bent nincsen akadálymentesítve az épület, hogy ez a tessék-lássék megoldás. És ugyanezeknél a parkoló számoknál veszem azt is észre, hogy nekem külsőleg visszaélés gyanús az az eset, hogy kiszállnak négyen egészségesnek tűnő emberek az autóból, és az főtitkár úr itt az adás előtt nagyon jól elmagyarázta, hogy nem minden esetben látszik ugye az, hogy ki milyen mozgásában korlátozott, hogy erről beszélünk egy kicsit a visszaélésekről, a média reprezentációjáról ezeknek az embereknek, magáról a MEOSZ-ról, hogy tesz-e, vannak-e javaslataik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne jobban reprezentálni ezeket az embereket?
4: Rengeteg javaslatunk van.
2: Nem ez a kérdés, mi?
4: Nem ez a kérdés.
2: Tehát, hogy ez eljut el. Bocsánat, a kérdés nagyon jó volt, de hogy sajnos nem ezen dől el, arra utaltam.
3: Igen.
4: Tehát van az akadálymentesítésnek két fajta, infokommunikációs és fizikai akadálymentesítés. Na most szerintem akkor akadálymentes valami, ha az egy mozgássérültséggel élő, egy vak, egy siket ember ugyanúgy tudja használni, mint egy járó, látó, halló ember. Tehát akkor akadálymentes. Tehát vannak itt különféle izék, hogy ami érdekesség, hogy van olyan cég, amelyik azt hirdeti, hogy akadálymentes minősítés. Arany, bronz, ezüst fokozat.
3: Igen, hallottam ilyen.
4: Tehát, hogy mondjam, nekem nem fér az eszembe az, hogy mi az, hogy arany fokozat. Az mennyivel akadálymentesebb, mint a bronzfokozat. Uh-huh. Tehát én szerintem, ha valaki nem tud valamit önállóan használni, az nem akadálymentes.
3: Igen. Igen.
2: Igen. Igen. Igen.
4: Ez és bármilyen fogyatékosai csoportot igen. Nézzük.
2: Valóban nagyon fontos, és hogy ezért, ezt hogyan
4: ezért
2: nézzük át.
4: Fizetnek, hogy legyen az ajtón egy ilyen cett, hogy ez aranyfokozatú.
2: Lehet, hogy ott a rámbák aranyból vannak. De valószínűleg nem erről van szó.
4: Viccelhetünk ezen, de megdöbbentő.
3: Tényleg, abszolút.
4: Megdöbbentő.
2: Tehát ezek szerint nem látunk.
4: És nagyon sok, tehát az a megérzésünk és az a meglátásunk, hogy nagyon sok esetben az akadálymentesítés is nem pénz kérdése, hanem hozzáállás kérdése. Tehát az ember Én balesetbe sérültem. Hivatásos katona voltam, tehát, hogy mondjam, még azt sem mondhatom, hogy rálátásom volt. Én úgy volt rálátásom, hogy apám mozgássérült volt. Ő is ugyanúgy bicegett ugyanarra a lábára, de mindegy. De én nem éreztem azokat a problémákat, amiket ő élete során tapasztalt. És akkor kellett szembesülnem, amikor a balesetem bekövetkezett. És utána kellett átértékelnem a dolgokat. Tehát egy ember, amíg nem kerül ebbe a szituációba, amíg nem kerül abba az állapotba, én szerintem nem, elképzelései lehetnek, de fogalma nincs arról, hogy mit élhet át az az ember, aki a sérültségével, vagy a fogyatékossággával él.
2: Így van, hiszen most én nemrég olvastam egy tanulmányt, ami 2019 és 22 között vizsgált a mozgássérültek, mozgáskorlátozottak megjelenés média reprezentációját, és ott volt egy kifejezés, illetve az egész anyag azzal indult, hogy ez a kérdés tulajdonképpen egy társadalom értékítéletétől függ, és akkor az így nagyon meglepett, és tovább olvasva értettem meg, hogy arról beszélt a tanulmány többek között, hogy van olyan helyzet, amikor arról van szó, hogy akit megnevezünk, azt tulajdonképpen az épség és a kerek teljes egészség felül hogyan közelítjük meg. Hogy ezeket az embereket, és itt felhozott egy kifejezést, egy műszót, hogy épségizmus, és akkor ehhez már tud kapcsolódni egyébként a szépségizmus is, úgy közben jöttem be ma a stúdiókba, ezen gondolkodtam, hogy valójában mit tartunk kereknek, egésznek, épnek, szépnek. És hogy ez valóban az egész irányát meghatározza, a helyzetét meghatározza a társadalomban, a mozgássérülteknek meghatározhatja. És valóban egy fontos kardinális kérdés. Először ez így nem annak tűnt, hogy ön szerint a magyar társadalomban az, hogy valaki épp, és mozgássérült, az kizárja egymást, és ki kellene, hogy zárja egymást?
4: Nem. Nem lenne szabad kizárni, de előfordul, hogy kizárják.
2: Igen.
4: Tehát elmegy egy ugyanazzal a képességekkel egy állásinterjúra, nem biztos, hogy a mozgássérültet fogják felvenni.
3: Ez abból adódhat, főtitkár úr, szerinted, hogy nem ismerik, tehát hogy van benne egy jó, akkor most hogy fog elmenni a konyhába, meg a mosdóba, kell-e segíteni, tehát hogy ilyen apró dolgoktól félnek, vagy egyszerűen csak úgy vannak velük, hogy a szemüknek ez furcsa, és azért nem.
4: A szemüknek ez furcsa, na most van ugye egy rehabilitációs hozzájárulás, ami a cégeket terheli, hogyha nem vált a 25 fő feletti cégeknél lép életben, hogyha az állomány létszámának az 5%-a nem megváltozott munkaképességű, akkor rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni. Most nyugaton ez lényegesen magasabb összeg, nálunk ez most 2950-905.200 forint, a minimálbérnek a 9-szerese. Na most, ha ez magasabb lenne, mondjuk a minimálbérnek a 24-szerese, akkor ugye már megérné, hogy alkalmazzam a megváltozott munkaképességűt, mert többet fizetek be a büntetésként.
2: Ez lenne a motiváló.
4: Tehát járatéként, ez lenne a motiváció. De nem, csak a 9-szerese. Aztán van ugye a bértámogatás, a megváltozott munkaképesek foglalkoztatásra nyújtott bértámogatás, ami a fizikai munkát végzőknél 75% a kifizetett bérnek, a közhasznú szervezeteknél pedig 100%. Na most ennek az összege, a bértámogatás összege már nem éri el a 4 órás foglalkoztatást.
3: A mindenit.
4: Összegét, tehát a cégnek vagy a szervezetnek hozzá kell járulni. Na most egy non-profit szervezet, egy közhasznú szervezet, mint például a MEOSZ, az az államtól kap támogatást, és az államtól kapott támogatással egészíti ki a bért tulajdonképpen. Tehát vannak ilyen anomáliák, például van ugye a gépjárművészeti támogatás. Tavaly, ez év január 1-től ez most 2 millió forint. Ugyanakkor előzőleg volt a nagycsaládosoknak 2,5 millió, a sportolóknak 2,5 millió, ugyanakkor a mozgássérülteknek 1 millió forint volt az összeg új autó esetén. Hiába kezdeményeztük többször, hogy emeljék meg, nem történt megemelés. Ami pozitívum, amit szintén a szövetség tudott elérni, hogy 2017-ben bejött egy autó plusz elnevezésű pályázati lehetőség a súlyos mozgáskorlátozott emberek számára, akik kerekesszék. Tehát kritérium volt a kerekesszék használat, ahol a legutolsónál a 25-be, a Auto Plus 25-be, például 6,5 millió forint volt a pályázható összeg. Na most ebből olyan autót tud venni, amibe tulajdonképpen akár nem nincs kötelező Suzuki kiírás, hanem bármilyen autó, új és használt autót, bármelyiket tud venni, olyat, amit ő tud használni, vagy ő vezet, vagy más vezeti az autót, viszont őt be tudják tenni az autóba. Tehát ez egy pozitívum például. De a többi mozgássérültségnél tavalyi évben volt olyan megye, ahol kimondottan a gépjárművészeti támogatásra, amit ugye kétszer lett beadni egy évben, március 31-ig és szeptember 15-ig, egyetlen egy mozgássérült nem pályázott. Mert ugye elő van írva, hogy csak a Suzuki gépkocsit lehet venni, na most egy kerekes székes, vagy egy nagyon súlyos sérült, nem tud mit kezdeni a Suzuki-val. Tehát ha beteszi a székét, akkor a család marad otthon. Apró kis nő az idő. Tehát az embernek eszébe se jutna.
3: De akkor főtitkárul, amikor ezeket kírják, nem vonják be például a MEOSZ-t?
4: Amikor 2012 szeptember 1-én átadták az első Suzuki-t, akkor márciusban változtatták meg a támogatási rendszert, és konzorciumhoz pályázatot írtak ki, konzorciumi szerződést kötöttek, akkor jött az, hogy a mi autónkat kell támogatni. Nem is lett volna ez probléma, csak mi akkor tudtuk meg ezt az egész dolgot, amikor az első gépkocsi átadására meghívtak bennünket. No comment.
3: Igen. Hát ez az, ez konkrétan az a kategória.
4: Na most azóta folyamatosan kezdeményezzük, hogy legalább a súlyos mozgáskorlátozók számára, akik kerekesszéket használnak, azoknak ne kelljen Suzukit venni. Vehetnek, de akkor nem kapnak 1 millió forintot, hanem csak 600-et vehettek igénybe, és használt autót tudtak volna venni.
2: Itt ez valóban oda vezethető vissza, mert a kérdésed mind a kettő egymás után volt most. Nekem azt üzente, hogy igazából nem látunk rá a mozgássérült emberek problémáira, és életére, életszituációira. És vajon mit tehet az ember, az átlag ember azért, hogy ez megváltozzon? Tehát mi lenne az az attitűd, amivel másképp kellene fordulnunk a mozgássérült embertársaink felé, tehát hogy egyszerűen valahogy legyen természetes számunkra, hogy ők hogyan élnek.
4: Ez tudat. A emberek tudatába dől el. Tehát ha ő ugyanúgy kezeli a mozgássérült szomszédját, ismerősét, mondjuk a szomszédját, akit belül akkor ismerkedik, mikor oda költözik, és elfogadja ugyanolyan épp járó, látó, halló embernek, mint a többi szomszéd, akkor semmi probléma nincsen. Csak bizonyos fenntartás van az emberekben.
3: Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: Rólunk, neked. Rádió Dik.
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Ismerem, járok a merekbe. A mozgássérültek egyesületének, nem tudom a kb. Jutott, mit jelent, illetve én Down-szindrómásokkal is foglalkozom az egy alapítványnál. És én azt látom, hogy bárhova megyünk, akár a kerekesszékes barátommal, vagy pedig a Down-szindrómával élőknél, ott viszont, tehát hogyha belülünk egy metróba, nem tudják kezelni az emberek legtöbbször a szituációt. Nem viszonyognak, meg nem, egyszerűen nem pozitív, nem vakatív, hanem lefagynak. Én sokszor ezzel le vagyok döbben, hogy tényleg ott maradnak, ahol vannak, és sem odébb, sehová nem mozdulnak, tehát, mint a mikrofon most azért az elmozdult, de hogy tényleg egyszerűen valami fajta fal húzódik le az emberek előtt. Hogy vajon mi lehet az oka? A médiában kereshető az az oka, ami miatt ennyire ismeretlen számunkra, hiszen az a paralimpia létezik, azért azt nézzük. Azon kívül én nagyon nem tudok olyan nagy nyilvánosságú fórumot, ahol ennek lenne egy...
3: Szerintem a kialakult társadalmi begyakorlottság. Tehát amit mondtam az elején, hogy 80-as, 90-es években kerekesszéket csak ritkán lehetett látni. Aki kerekesszékből, azt mondhatom úgy, hogy eldugták.
4: Kicsit olyan nekem, főtitkár úr, ennek a csoportnak a kezelése, mint maga a hajléktalan kérdés. Ugye, hogy nem lehetnek hajléktalanok az utcán, meg van oldva. És valahogy ezt érzem ebben a 80-as évek körülűben is, hogy ne legyenek itt, ne legyenek szem előtt, és akkor minden megvan oldva. Vagy ez a szőnyeg alá seprő strucc politika.
3: Nem szőnyeg alá seperték, hanem nem volt olyan támogatási rendszer kialakulva. Ugye utána jött a lakás akadálymentesítési támogatás. Ennek az összege most 300 ezer forint. Jó, 2012-ig 150 ezer volt. Na most javaslatot tettünk a szükséglet alapú támogatás megállapítására. Ugye, ami azt jelenteni, hogy lehetne húzni egy határt, hogy 80% és amire szüksége van, azt akadálymentesítse.
4: Ez csak jó.
3: Nem foglalkoznak velünk gazdasági okokra hivatkozva. 300 ezer forintból jelen pillanatban, ha jó információim vannak, akkor tudok venni egy álló kátselep telepet, csaptelepet. Ami azért álló, mert ugye nem a fürdőkádban van belépítve, hanem a fürdőkád mellett áll. 270 ezer forint, 280 ezer forint a legolcsóbb.
2: Na, abból már egyet vehet magának, de beépíteni már nem tudja.
3: A 90-es években, a 80-es években a 150 ezer forintból a fürdőszobát teljesen át lehetett alakítani.
2: Igen, akkor még az erre elég volt.
4: Főtitkár úr mondta, hogy nagyon sok javaslatuk van. Mik azok a területek, amik a leggyorsabb reakciót és forrást igényelnék, de szinte már nem lehetne tovább húzni annyira a végét?
3: Akadálymentesítés. A mindenki számára használható világ megteremtése tulajdonképpen. Ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy ezek az emberek meg tudjanak jelenni. Részt tudjanak venni a társadalom életében. Be tudjanak kapcsolódni abba az vérfolyásba, ami megy a társadalomba tulajdonképpen. Jelen pillanatban, hogyha megnézi, elmegy valaki egy színházba, kerekesszékkel. Ha nem tudja megszervezni, hogy tud hazamenni, akkor nem biztos, hogy haza fog tudni, mert nem jön alacsony padlós busz.
2: Igen, este már nem.
3: Tehát szerencsére mondjuk a tömegközlekedésben egyre több alacsony padlós akadálymentesített busz jelenik meg a városi forgalomban.
2: Igen, és ez egy másik probléma.
3: És mi van a nem városival, hanem a helyközi forgalommal.
2: Meg jól mondja azt egyébként, jól mondott, bocsánat, József, elfelejtettem, végig elfelejtem, hogy tegeződhetünk, köszönöm, elnézést, hogy elfelejtem, hogy valami módon a tényleg egy alapvető átállásnak kellene az agyunkban, mert hogyha mondjuk megnézem az intézményeket, akkor úgy kellene őket, már a kialakítások, a tervezésük olyan kellene, hogy legyen, hogy ne arról szóljon, hogy van egy épület, amit valami módon akadálymentesíteni fogunk, hanem már úgy alakítjuk az épületet és magukat a különböző különböző irodákat benne, meg a különböző helységeket, hogy az azt szolgálja, hogy egy erre rendezkedünk be, mert azt egyébként sokkal könnyebb aztán így használni, mint egy bármilyen épületet később akadálymentesíteni. Tehát, hogy
3: ha
2: tényleg sokat
3: azt,
2: spórolnánk.
3: Elnézést, hogy közbevágod. Nem, ha megnézzük mondtam. Azt, hogy a 98 évi 120-os törvény ugye előírta az akadálymentesítést. Ha megnéznénk azt, hogy 2005-ig hány építési tervet adtak be? Hányat engedélyeztek olyat, ami nem akadálymentes kivitelezésre vonatkozik, akkor itt elcsodálkoznának.
4: Komolyan, olyan magas.
3: Az emberek. A MEOSZ 2005-ben 12 pert indított.
4: Azt a...
3: Tehát amikor már lejárt majdnem a határidő az akadálymentesítés, mind a 12 pert megnyertük. Tehát kötelezték az akadálymentesítés elvégzésére a...
2: És meg is történt?
3: Meg is történt, igen.
2: Akkor most tulajdonképpen ez lenne az út, hogy háborút kell...
3: De a per lehetőségét megszüntették ugye 2013-ban.
2: Ja, ezért szűnt akkor meg tulajdonképpen. Most már jobban értem, hogy miért nincs akkor határidő.
3: Nincs határidőt, nem lehet perelni.
2: Így nem lehet felelősségre vonni senkit.
4: Azt a mindenit. Én akkor, amikor visszaköltöztem Budapestre, és nagyon sokat mentem a városba babakocsival, és szerettem volna használni a metrónál a lifteket, a babakocsi, az volt, ami nem működött.
3: Most sem.
4: És volt, ami két hónap múlva sem működött. Tehát, hogy ez a tessék-lássék, és nem tudom, hogy meddig gondolják az etikai felelősségét a döntéshozók ennek kitolni, és felvállalni, vagy hogy minek kellene történnie valóban ahhoz, mert kicsit azt érzem, hogy addig, amíg nem érintett valaki ott a döntéshozói oldalon, addig nem lesz meg az a fajta érzelmi intelligencia és felelősségvállalás, hogy valóban egy ilyen 180 fokos fordulat történjen.
3: Így van. Meg politikai döntés kellene. Tehát, hogy mondjam, a fogyatékosság az nem pártpolitikai kérdés. Nem azért vagyok fogyatékos, mert a Fidesz tagja vagyok, a KNDP tagja vagyok, jobbikos vagyok, vagy akármicsoda, vagy MSZP-s, vagy Tiszás. Nem attól vagyok fogyatékos, azért, mert ilyen az állapotom. Na most, egy fogyatékosi stratégiát kellene már alkotni, és nem azra várni, hogy jön egy kormány, és akkor 4 évig ebbe az irányba megyünk, majd aztán ki tudja, hogy hova megyünk tovább. Tehát ha letennénk azokat, hogy meddig kell, amit a törvény előírt, és ahhoz egy stratégiát állítok fel, és meghatározom azokat a határidőket, és be is tartatom, akkor talán megváltoznak a dolgok. Nézzük meg, 2002-ben bevezették a fogyatékossági támogatást. Ami szerintem én nagyon örültem, mert egy hátránykompenzációs támogatásként lehet elszámolni, tehát fedezni azt, hogy amit hátrányokat okoz a fogyatékossággal élőnek a fogyatékossága, az anyagilag kompenzálni.
4: De jó szó, ez hátránykompenzáció.
3: Nézzük meg, hogy hol tartunk. Az alacsonyabb összeg az 38 ezer, a magasabb összeg az 40
2: ezer. De ez erősége.
3: Na most, nekem a 38 ezer bőven elég lenne, mert ugye kompenzálni azt az üzemanyag költséget, ami
2: pluszba
3: jelentkezik. Egy kerekesszékesnek, akinek 24 órában, de ne, mondjuk ne kelljen 24 órában, csak 8 órában kellene neki személyi segítőt fogadni. Annak kevés. Tehát egy hátránykompenzációs támogatásnak, a fogyatékossági támogatásnak azt kellene a fogyatékossággal élő embernek megkompenzálni, amit a fogyatékossága miatt rá kell fordítani ahhoz, hogy normálisan normálisan tudjon élni. Tehát részt tudjon venni a társadalom életében.
2: Most, igen. Ahogy így hallgatom önt, az jut eszembe, vagy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nem csak a közlekedését, hanem a megjelenését is akadálymentesíteni kellene a mozgássérülteknek, hogy nekik kellene megjelenni egy olyan narratívá, a saját narratívájukban kellene megjelenniük a médiában, mert amíg ez nem így történik, addig folyamatosan csak mellélő minden megoldás. Tehát egyszerűen maga a megjelenésük, az ő médiaképük sincs akadálymentesítve.
3: De az a helyzet, hogy a megjelenés is most már egyre jobban távolodik. Tehát ha említetted az elején, hogy olvastál egy tanulmányt.
2: Igen.
3: Hát megnézném, hogy 24-ben mennyi volt a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek megjelenése a médiába.
4: Semmi. Szerintem nulla közel.
2: Szerintem ez a Tiszta Színvel című filmjének.
3: Miután nem okoztunk olyan közfelháborást egy megjelenése, vagy akármit, nem voltunk hírérték tulajdonképpen.
2: Az inget kiszület nem nyomítétek át.
4: Senki
3: nem foglalkozott velünk.
4: Igen. Amit én tapasztalok, az, hogy vagy hős, vagy sajnálatra méltó. Ez a kettő van, és nincs a kettő között. És valahol a kettő között vannak azok az emberek, akik ilyen fogyatékossággal élnek. Én abban annyiban vagyok érintett ebben a témában, hogy az én páromnak amputálták a bal lábát, és addig, amíg én nem ismertem testközelből ezt a fajta életvitást, addig én sem voltam ennyire szociálisan érzékeny. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy van egy protézise, ami tök menő, meg hogy a munkájából adódóan került egyébként amputálásra a lába, de hogy azt gondoltam, hogy ez tök jó, meg hát az ott úgy van, nem, tehát, hogy otthon nincs rajta a protézis, és akkor látja az ember, meg tudja azt megítélni, hogy most bennem van egy ilyen betegség érzet az irányába, vagy nincs. Nálam nincs, de nagyon sok emberben viszont van, és ez a fajta érzékenyítés, ő például rengeteg helyre jár motivációs beszédeket tartani, érzékenyítések, iskolák, és hogy úgy elkezdtek nyitni különböző közösségek ennek az irányába, hogy érdekli őket, és mondja, hogy olyan vicces, hogy sokszor a gyerekek elkérik a lábát, és így körbeadja. Tehát, hogy találkoznak ezzel a jelenséggel, és hogy nagyon sokat tud előre lendíteni, hogy van-e egyébként a MEOSZ-nak erre egyrészt költségkerete, másrészt igénye, hogy hasonló akár workshopokat, vagy hogy is mondjam, úgy érzékenyítsenek, hogy az gyakorlatban
3: az
4: történjen.
3: Az egész országban érzékenyítünk.
4: Szuper.
3: Tehát a tagegyesületek.
4: Szuper.
3: Folyamatosan érzékenyítenek, kapjuk a meghívásokat itt Budapesten is. Tehát semmi gond nincs ezzel. Tehát a felnövekvő társadalom, a kis fiatal társadalom, azok már úgy veszik, hogy természetesen kezelik, hogy egy kerekesszékes megjelenik.
4: Jaj, de jó ez. Akkor gyógyulunk?
3: Gyógyul. És szerintem nagyon jobban gyógyulunk.
2: Mi voltunk kint, igen. Tehát ilyen érzékenyítésem.
3: Itt nem az a probléma. Tehát a gyógyulás az nagyon jó és nagyon szép. Itt a segédeszköz a probléma.
4: Meg az a likviditás, ami nem áll rendelkezésre.
3: Ha most elmegy a párja, és csináltat magának egy lábot, azokkal az eszköz, olyan anyagokkal csinálják, ami nyugaton már nem használnak. Tehát nekünk jönnek a bejelentések, hogy megkeresik, megcsinálják a protézist, és bedobják a kerítésen.
2: Ezt most
3: nem érdekli, hogy használható, vagy nem használható.
2: Abszolút. Ja, ennyi az egész, igen, csak darab-darab.
3: Tisztelet, becsület, én mindenkit tisztelek. De ki kéne szülnünk maguk közül azokat, akik visszaélnek ezekkel a dolgokkal.
4: Hogyne. És egyébként nem is akartam elhinni nagyon sokáig azt, hogy vannak olyan sportolók, akik azért vágatnak le egy-egy ujjukat, hogy ebbe a kategóriába essenek bele, és hogy milyen visszaélések vannak ezzel kapcsolatban.
3: Ez ment a mondák. Tehát ez, hogy levágatta az ujját, én nem tudom bizonyítani, nekem én is hallottam, de nincs rá bizonyíték. De az, hogy megfogták a segédeszközt, felírták neki a segédeszközt, legyártották és bedobták a izét, és nem érdekel, hogy használhatja, vagy nem használhatja. Vagy tömegesen készítették a ortopéd cipőket. Na most, mi volt a kormány válasza? Nem az, hogy megvizsgálja, utána megy, hanem én szolgálati balesetbe sérültem meg. Ez azt jelenti, hogy a segédeszközömet nem kell fizetnem érte, nincs önrész, hanem az állam fizeti. Egy cipő, ami 6 centivel magasabb, a másik cipőt fizessem ki.
2: Mármint ugye a cipő egyik fele.
3: Igen.
2: és a másikat pedig
3: most szerencsére valamit nap láttam, persze, hogy kezd divatba jönni, hogy az egyiken piros, a másik lábon meg zöld
2: igen.
3: És úgy eszembe jutott, hogy milyen jó, most már meg fogom tudni venni a piacon az egyiket, és akkor hihajtsuhaj.
2: Beírik a helyzet.
3: Viccelek.
2: Hátrébb volt, nem voltunk még annyira elől, mint a társadalom, mint ahogyan látták, hogy ez így fog
3: alakulni. Mondjam, amikor az ember látja, hogy mindenre van pénz, csak arra nincs, amire kell. A szövetségünk támogatása ebbe az évben 358 millió forint. Ez ebből jut a 78 tag egyesületnek. Nem ez a baj, mert ennyit kaptunk. De amikor látom az újságba, a közlönybe, meg az interneten, hogy egy olyan alapítvány, aminek még weboldala sincsen, 2,5 milliárd forintot kapott, akkor kinyílik a bicska zsebembe. De amikor azt mondják, hogy fogyatékos ügyre nincs pénz, erre meg van pénz.
4: Annyira nehéz, tehát próbálkozunk podcastekkel, műsorokkal ugye folyamatosan falakat bontogatni, meg hidat képezni a társadalom és a szerintük más emberek között, de hogy úgy valahogy azt nem tudom, hogy azt a forrást, ami főtitkár úr a kezetekben van, azokat a javaslatokat, amiket ti kidolgoztok, és ti értetek hozzá, ti vagytok benne, ti tudjátok jól mondjuk diszponálni egy-egy összeg felett, miért nem vagytok párbeszéd képes partnerei a döntéshozóknak ebben, és hogy igen, ez egy költői kérdés.
3: Olyan javaslatokat, törvényjavaslatokat teszünk le, amire rá kell írni, hogy hanyas számú törvény vagy.
4: Igen, pont erre gondolok, hogy ez ilyen szinten van meg, ugye?
3: Mert úgy van megfogalmazva.
4: Van-e
3: több rész? Jogászunk van, aki kiválóan érti a szakmát. Az elnök asszony nagy hozzáértéssel irányítja a szövetséget. Tehát mindent csak támaszkodni kéne ránk.
2: Valószínű, hogy hiány, igen. Nem lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy a nem sérüléssel nem élők emberek, nem fogyatékossággal élő emberek, jól mondtam?
3: Igen, így is lehet, majd vagy nem sérült, teljesen
2: igen,
3: mindegy.
2: Igen, tehát hogy odaállna azok az emberek, mi is odaállnánk mögé, egy nagy támogatottsága lenne, mert hogy ezt egyedül szerintem nem fogják tudni megoldani. Úgy látom, hogy ahhoz kell egy sokkal nagyobb vízhang, és ahhoz pedig kellenek a társadalom többi tagjai is.
3: Na de az a helyzet, hogy ugye, ha megnézzük, a társadalomban vannak más csoportok, amik ugyanúgy el vannak nyomba.
4: Mindenki próbálja saját
3: tehát
4: magát
3: mindenki
4: pozícionálni.
3: Próbálja saját magát.
2: Ezért kellene összefogni, tehát hogy együtt oldani meg a problémákat. Úgy értem, hogy különböző csoportokat mindannyian képviselni, és akkor ott ezt előbb-utóbb ugye mindenkire sor kerülne. Illetve most emiatt lenne egy olyan kérdésem ahhoz, hogy rálássunk erre a problémára még inkább. Mi hiányzik a narratívából, ami nem jelenik meg a médiával ezzel kapcsolatban? Sok mindenről volt szó, tehát nem mondom, hogy nem említettük ki, de mik még azok a kardinális pontok, amire egyszerűen nem látunk rá azok, akik nem így élünk, nem vagyunk ilyen fogyatékossággal élők.
4: Minden?
2: Tudom, a minden, komplex?
3: Minden. Hát naponta találkozik az ember, és visszatérek csak az aklaimentesítésre. Naponta minden ember találkozik azzal, hogy itt aztán egy kerekesszékes nem megy el.
4: Igen.
3: Nem történik semmi. Van olyan szálloda, amelyik úgy hirdette magát, hogy akadálymentes, csak épp a étterembe vezetett egy lépcső le.
2: Tehát nem fogják föl, hogy mit jelent az akadálymentesítés. Nem értjük.
3: Azért mondom, hogy amikor arról beszélünk, hogy részleges akadálymentesítés, nincs ilyen.
4: Nincs ilyen fogalom.
2: Igen, nagyon jó példa az, hogy voltunk a Sziget Fesztiválon érzékenyíteni a kerekesszékes barátommal, egy Boccia nevű golyós játékot játszottunk, én is egész nap a kerekesszékben voltam, nagyon élveztem így a napot, és tényleg jöttek a fiatalok, és érdekes volt, hogy a külföldiek teljesen máshogy viszonyultak, sokkal rugalmasabban elkezdtek belefolyni az egész történésbe, és aztán ott maradtunk a szigeten, és jöttünk haza, majd ezután ott volt előttünk a nagy döbbenet, hogy mi ugyanolyan módon tudtunk csak hazajönni, mint a többiek, illetve meg kellett várnunk az alacsony padlós buszt. Tehát azt hiszem, hogy minden harmadik volt az.
3: És ha véletlenül egy kimarad, akkor mind már a hatodik.
4: Így van.
2: Igen.
4: Így van.
3: És az, hogy beállítják az akadály, az alacsony padlós busz, vagy nem állítják be, ezt viszont nem tudja az ember.
4: Van a javaslatok között, főtitkár úr, a média reprezentációra vonatkozó tehát bármifajta javaslatotok, ötletetek, hogy jobban látszódjatok?
3: Ez nem a mi szakmánk. A média az egy külön szakma. Mi csak azt szeretnénk, hogyha a média foglalkozna velünk. És nem... hogy mondjam, nem akkor, amikor valami látványos dolgot kell bemutatni, hanem folyamatosan.
2: Igen, mint ahogyan a mindennapi életetek része a problémák.

0: vagy egy nagyobb városhoz képest lehetőségekben?
1: Nagyon sokkal.
0: Sokkal.
1: Tehát ha számolt ki, hogyha egy falun laksz kerekesszékbe, akkor vagy igénybe tudod venni a falu kocsit, a gondnoki kocsit, vagy nem tudod igénybe venni. Ha nem tudod igénybe venni, akkor nem tudsz kiszállni.
2: Tényleg. Mert
0: eleve távolság, buszok,
2: igen, azok mind magasabb. Igen.
1: A másik dolog, hogy ugye vita van, hogy melyik az a kerekesszék, amit elszállíthatnak, melyik az, amelyiket nem szállíthatnak el. És nem tudok ellene tenni semmit, hogy nem viszik el hiába perlembe. Születik egy ítélet, elmarasztalják a céget, és ugyanúgy folytatják tovább, mint ahogy eddig volt.
0: Az akkumulátorok abban... miatt nem, mert mi például az akkumulátorok miatt voltunk így a Liszt-Ferenc repülőtéren, hogy érdekes...
1: Vegyük külön. Az már biztonság, utasbiztonság szempontjából. Tehát meg van határozva lítium akkumulátornál is, hogy mit lehet vinni repülőgépen, és mit nem. Tehát a lítium akkumulátor nagy magasságba felrobbanhat.
2: Itt viszont csak a típustól függ, ugye? Az, hogy...
1: Tehát én sem ismerem annyira ezt az egészet, de tudom, hogy az utasbiztonság. Ott elő van írva, hogy sima savas akkumulátorra nem leszállhat fel senki. De azért mondom, hogy ez más. Amikor nem arról van szó, hogy mások életét veszélyeztetem, stb. Mit tudom én, mit, amit biztonsági előírás van, hogy mit lehet a repülőre felvinni, mit nem. Egy buszra, ahol alacsony padlós a busz, és senkit nem veszélyeztetek, ha felmegy a kerekesszékes.
2: Főtitkár úr, én őszintén bízok benne, és ezt mondhatom a Tomi nevében is, illetve a TV Rádió nevében is, hogy mi várjuk azt a fényt az alagút végén, ami tudja segíteni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a dolgokat. Bízom benne, hogy a következő beszélgetésünknél már pozitívumokat is tudunk felsorolni változás tekintetében.
0: És hát, ha mostan is hozzájárult valamivel.
2: Bízom benne, hogy hozzájárultunk, és köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet a nézőknek, illetve a hallgatóknak is. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Viszontlátás!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: kezem.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Rácz Félix a roma származású menedzser, aki hidat épített a két világ között. Amikor a magyar sport történetének jelentős alakjáról beszélünk, a legtöbb embernek először az olimpiai bajnokok, világbajnok, sportolók vagy legendás edzők jutnak eszébe. Ritkábban gondolunk azokra az emberekre, akik a háttérben dolgozva megteremtették a lehetőséget a tehetségek számára. Közéjük tartozik Rácz Félix is, aki a magyar ökölvívás egyik legismertebb menedzsere és szervezője lett, miközben roma származása mindig büszkén tekintett. Rácz Félix története azért különleges, mert nem klasszikus sportolói karrierből vált ismerté, nem olimpiai bajnokként vagy világbajnokként szerzett hírnevet, hanem olyan emberként, aki felismerte a tehetséget másokban, és képes volt megszervezni azt a hátteret, amely nélkül a legjobb boxolók sem juthattak volna el a csúcsra. A kezdetek a roma közösségből származó fiatalok számára a sport gyakran többet jelent egyszerű szabadidős tevékenységnél. Sok esetben a kitörés egyik lehetőségét jelenti a szegénységből, a társadalmi előítéletekből és a korlátozott lehetőségekből. Rácz Félix pályája is olyan környezetből indult, ahol a szorgalomnak és a kitartásnak különösen nagy jelentősége volt. A későbbi menedzser korán felismerte, hogy a sportvilágában nem csak a ringben lehet eredményeket elérni, miközben sokan a reflektor fénybe vártak, ő inkább a szervezés, a kapcsolatteremtés és a stratégiai gondolkodás területén talált magára. Ez a képesség később meghatározta az egész pályafutását. A magyar profi box felemelkedése. A rendszerváltás után Magyarországon a profi ökölvívás még nem rendelkezett olyan háttérrel, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Sok tehetséges magyar boxoló volt, de hiányzott a professzionális menedzsment, a megfelelő promóció és a nemzetközi kapcsolatrendszer. Ebben az időszakban kezdett egyre nagyobb szerepet vállalni Rácz Félix. Felismerte, hogy a magyar boxolók nem csak sportolóként lehetnek sikeresek, hanem nemzetközi piaci értékkel is rendelkeznek. Olyan versenyzőket próbált eljuttatni a nemzetközi szintérre, akik megfelelő támogatással világszintű eredményekre lehetnek képesek. A box világában a menedzser szerepe rendkívül összetett. Nem csupán mérkőzéseket szervez, hanem szponzorokat keres, média kapcsolatokat épít, tárgyal, promóterekkel és gyakran pszichológusként is támogatja a sportolóit. Rácz Félix ezekben a szerepekben is egyaránt otthonosan mozgott. Kótai Mihály és a nagy sikerek. Pályafutásának legismertebb fejezete a kapcsolat Kótai Mihály világbajnok ökölvívóval. Kótai Mihály a magyar profi box egyik legsikeresebb alakja lett, és ebben jelentős szerepet játszott az a háttérmunka, amelyet menedzsmentje végzett. Rácz Félix felismerte benne azt a tehetséget és elszántságot, amely nemzetközi eredményekhez vezetett. A sportvilágban gyakran a győztes sportolót ünneplik, miközben kevesebb szó esik azokról, akik a háttérben dolgoznak. A box esetében azonban egy rosszul megszervezett karrier akár egy kivételes tehetség pályafutását is derékba törheti. A megfelelő ellenfelek kiválasztása, média figyelem megszerzése és a szponzoráció biztosítása mind kulcsfontosságú tényező. Rácz Félix ezen a területen vált igazán ismerté.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
4: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 7-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Gerendási István, aki már 28 éve a Rajkó zenekar igazgatója. Beszélgettünk a rajkósok történetéről, Farkas Gyuláról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
6: Beszéljünk egy picit a zenekarról, mi is az a Rajkó? Mi az a Rajkó zenekar?
5: tulajdonképpen mitől egyedi ez a csoport?
0: Az én véleményem szerint több mindentől egyedi a Rajkó zenekar. Itt van egy olyan közösség, amely olyan zenészekből áll, akik már itt vannak 20-30, sőt van, aki 40 éve. Nem akarják elhagyni a Rajkó zenekart, mert ők itt nőttek fel, itt tanulták meg ezt a csodálatos mesterséget, amit cigányzenének nevezünk. Ragaszkodnak az intézmény falaihoz is, annak ellenére, hogy nehéz időket élünk, mindannyian. És azt sem szabad elfelejteni, hogy az alapítók, Szigeti Pál, aki az alapító igazgatója volt az együttesnek, és Farkas Gyula, művészeti vezető, aki kiváló zeneszerző, hangszerelő, zenepedagógus, és tulajdonképpen ő mindenre tanította a Rajkókat. És akár hiszik, akár nem, ez nemzedékről nemzedékre öröklődött. A Gyula bácsit és a Pali bácsit, és még sok mindenki más, mert majd később még említek neveket, nem tudják és nem is akarják elfelejteni, és a mostani Rajkó zenekar tagjai tudják, hogyha ez a zenekar megszűnik és elhallgat, akkor az elkövetkezendő időszakban már nem tudunk olyan emléket állítani ezeknek a fantasztikus alapítóknak, akiknek a nevét soha nem szabad elfelejteni. Ezt mindig, mindig is őrizni kell, mindig át kell adni a következő nemzedéknek. Ha nem is ismerték a Gyula bácsit meg a Pali bácsit, de mi elmondjuk, hogy kik voltak ők, mit köszönhet a Rajkó zenekar az ő tudásuknak, az ő ötleteiknek, elszántságuknak, és hogy az ötleteket meg is valósították. Ezen felül talán azt is lehet mondani, hogy amikor én 76-ban ide kerültem a Rajkó zenekarhoz, akkor ez Európa legnagyobb amatőr művész együttese volt, 33 művészeti csoporttal, 1200 taggal. És itt nem csak a Rajkó zenekaron belül alakult ki közösség, hanem az együttes minden csoportja között barátság volt, ismerték egymást, örültek egymás sikereinek, nem beszélve a közös produkciókról. Amikor a Rajkó zenekar kísérte a Tánckart, amikor a kórussal volt közös produkciója a Rajkó zenekarnak, hát itt nem csak olyan művészeti élmény érte őket, ami talán mindenhol nem következett volna be, hanem itt vannak, hanem olyan emberi, baráti kapcsolatok szövődtek, amelyek közül még sokan a mai napig is élnek ebből, és ápolják ezeket a kapcsolatokat. A kérdésedre válaszolva, ez sokkal több, mint egy zenekar. Tehát itt olyan életérzés van a művészekben, akik itt vannak, tanárok, zenepedagógusok, ami nagyon nehezen megfogalmazható, és nagyon nehezen megfogható. Mi, akik itt vagyunk minden nap, ezt érezzük, de nagyon nehéz ezt tulajdonképpen úgy átadni, viszont ha valaki eljön ide, és mondjuk egy-két napot itt eltölt, az megérzi ezt az érzést, amiről beszéltem az előbbiekben.
5: Ráadásul a zenekar nem csak, hogy tulajdonképpen egy család, egy nagy család, ahogy én is, meg hát sokan szoktunk fogalmazni, hanem a cigányzenének az utolsó védőbástyája.
0: Ez pontosan így van. Tudjuk, hogy Magyarországon ez az egyetlen intézmény, amely iskolai keretek között tanítja a cigányzenét. Ha ebben az intézményben elhallgat a cigányzene, akkor nagy valószínűséggel évtizedek múlva, ez pontosan nem lehet megmondani, hogyha azok a cigányszármazási művészek meghalnak, akik jelenleg képviselik ezt a csodálatos műfajt, és nincs utánpótlás, akkor egyszer ez el fog hallgatni, ami óriási, óriási, és azt mondom, hogy probléma, hanem ennél sokkal több. Hiszen ez a kultúra, a zenei kultúrán belül a cigányzene, ez ugyanolyan szerves része a magyar és a világ kultúrájának, mint bármely más kultúra. Itt azért sok mindenkinek úgy gondolom, ebben felelőssége lenne, hogy megtegyenek olyan lépéseket, amely ezt a műfajt életben tudja tartani, illetve újból teremt egy olyan esélyt, lehetőséget, hogy a gyerekek jöjjenek, jelentkezzenek, hogy cigányzenét szeretnének tanulni. Ez az alapfeltétele annak, hogy a műfaj életben tudjon maradni. Sajnos a utóbbi évtizedekben történtek olyan intézkedések, amelyek mélybe taszították a cigányzenét és a cigányzenészeket is méltánytalanul, hiszen ezek a művészek nagyon nagy zenei tudással rendelkeznek, kisgyerekkoruk óta a zenében élnek, ez a mindenük, és hát azért a rajkózenekar a világ összes földrészén 116 országban megmutatta, hogy mi is a magyarországi cigányzene. És erre nekünk, akik itt élünk Magyarországon, mindenkinek büszkének kéne lennie, hiszen olyan értéket tükröznek, amely nélkülözhetetlen. És sajnos a cigányság egy nagy része már a nyelvét elveszítette, nem beszéli a nyelvet. Most, ha még a zenei kultúráját is elveszíteni, azt én tragédiának nevezném, és úgy gondolom, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Tehát nagyon, nagyon várom, hogy azok, akik ezügyben döntéseket tudnak hozni, mi annyit tudunk csinálni, hogy az utolsó leheletünkig küzdünk, hogy a műfaj az éljen, létezzen, és majd talán viruljon is, de ehhez mi itt nagyon kevesek vagyunk. Ez felső politikai szinten kéne eldönteni, egyszer és mindenkorra, hogy ez az intézmény, ez a Rajkó zenekar, amely ugye 70 éves, több odafigyelést érdemelne, több segítséget, erkölcsi elismerések, kitüntetések, szakmai elismerések vannak. Tehát erre nem panaszkodhatunk. Azonban az anyagi megbecsülés hiányzik, miután nekünk nincs kiszámítható minden évben tudatosan gazdálkodhatnánk, de nincs kiszámítható pénz, ami mondjuk érkezne. Pályázunk, ezt nagyon jól tudjuk, hogy a pályázat milyen, hol sikerül, hol nem sikerül, ebből nagyon nehéz a mindennapokban létezni. És ha még ezt hozzáveszünk, hogy mi történt ez a két covidos év, hogy ez mit művelt nem csak a cigányzenészekkel, hanem a művész világgal. És én nagyon becsülöm, nagyon nagyra becsülöm a zenekar jelenlegi tagjait, akik elmentek pizzafutárnak, biztonsági őrnek, van, aki lépcsőházat takarít, mert tudták, hogy a családjukat életben kell tartani, a gyerekeknek a szájába ennivalót kell tenni, de ennek ellenére nem hagyták el a Rajkó zenekart, itt vannak a mai napig, és vártak arra a pillanatra, arra a lehetőségre, hogy újból a hangszert a kezükbe tudják venni. Mert az anyagi az fontos dolog. Sajnos most már nagyon anyagias világ van. De az értékek sokszor nem az anyagiak elé kerülnek, hanem az anyagiak mögé, és sokan nem is ismerik fel, hogy mi az igazi érték. És egy művész embernek az anyagiakon kívül nagyon fontos, hogy színpadra álljon, az ő az ő lelküknek nagyon fontos a siker, a taps, hogy járják a hazai és külföldi színpadokat, és érezzék azt, hogy ők nagyon, de nagyon meg vannak becsülve. És a két év után úgy gondoltuk, hogy azért egy kicsit kilábalunk a dologból, jött a háború. Nyilvánvaló, hogy ez is hatással van az egész országra, eszemberül a művészetre is, mert amikor megszorítások vannak, és azt mondják, hogy hát most bizonyos dolgokat le kell állítani, erre nincs pénz, hát már itt a művészet is beleesik ebbe a körforgásba, hiszen hallani a televízióba, rádióba, színházak fognak bezárni, kulturális központok fognak bezárni, mert nem tudják működtetni, nem tudják fenntartani a rezsi ilyen mértékű megemelkedése miatt. Na most gondolj bele, András, hogy most ilyen körülmények között készülni egy 70 éves jubileumra. Nagyon nagy felelősség. Rengeteg álmatlan éjszakán volt, hogy megünnepeljük mi ezt a 70 évet, vagy maradjunk csendbe, mert a művészeink most is dolgoznak. Csak hétvégén tudunk próbálni, szombaton és vasárnap. Ráadásul a műsorunk jellege az olyan, hogy nagyon felkészültnek kell lenni. Olyan vendégművészekkel lépünk fel, mint Balázs János Lisdi, a zongoraművész, Lisztes Jenő, kiváló cimbalomművész, vagy Lendvai József, hegedűmész, és itt egy érdekesség van, hogy az ő édesapja 10 évig a Rajkó zenekar prímása volt, és jelenleg a 100 tagú cigányzenekarnak is a prímása. A Dobtányi szimfonikus zenekar is ott lesz bizonyos számokban, a kórus is ott lesz. Tehát ez egy olyan jellegű műsor, amire ez nem rutin. Mert valamikor föl lehet lépni rutinból, nem szeretjük ezt a szót, mert ebből a rutinból való fellépésből lehetnek problémák, de ez aztán végképp nem ilyen. És az egyik éjszaka, amikor vergődtem, hogy igen vagy nem, hogy mit csináljunk, hogy legyen, ja, hát pénz se volt, egy fillér se volt. Hát ez azért pénzbe kerül egy ilyen koncert, de nagyon, nagyon hálásak vagyunk Hollerung Gábornak, a Budafoki Dobtányi Zenekar karmesterének, aki a mi kórusunknak is a karnagya, és nyugodtan mondhatom, hogy minket olyan 40 éves barátság köt össze, és a Gábor az mindig első szóra jött és segített a Rajkó Zenekarnak. Ezt most nélküle sem tudtuk volna megoldani. Segítségünkre sietett K.L. Csaba, a Művészetek Palotája vezérigazgatója, és úgy döntöttek, hogy erre a produkcióra a Liszt Fesztivál keretén belül kerül sor. Ez több szempontból fontos. Egy, hogy Liszt Ferencet úgy hiszem senkinek nem kell bemutatni. Azt is tudjuk, hogy a Rajkó Zenekar a repertoárján több Liszt művet tart, és ez a Liszt ünnep, ez a Liszt fesztivál kiemelt érdeklődésre tesz szert. És hogyha már a Rajkó Zenekar úgy gondolták, K.L. Csaba és Hollerung Gábor, hogy a Rajkó Zenekarnak itt a helye a Liszt fesztivál keretén belül, akkor ez nekünk egy szakmai elismerést és erőt is ad ahhoz, hogy ezeken a szombatokon és vasárnapokon teljes erőbedobással készüljünk erre a nem mindennapi feladatra.
6: Sok témát érintettünk most az elmúlt percekben, Rajkót, az iskolát, a 100 tagot. Ha már így a 100 tagunál tartunk, azért azt is meg kell említeni, hogy a 100 tagunknak egy bizonyos részében azért nagyon sok rajkós van. Tehát akik innen kerültek ki, ebből a zenekarból, vagy ebből az iskolából, amit szintén majd mindjárt tisztázunk, hogy milyen kapcsolat van tulajdonképpen.
0: Igen. Én ezt szoktam mondani mindig, egyetértek vele teljes mértékben, hogy nagyon sok olyan művész van a 100 tagú cigányzenekarban, aki Rajkó zenekarban végzett, itt volt, vagy 10 évig, vagy van, aki még tovább. Ezt nem mondom, hogy ha nem lett volna Rajka, akkor nem lett volna száztagú, de nyilván egy nagyon erős, egészséges mag az a volt Rajkó zenekari zenészek, persze nem csak ők, mert mások is vannak, hogy kiváló, kiváló muzsikusok. De valahol a kettő azért összefüggés találkozik, és szeretném elmondani, megemlíteni, egy kicsit úgy csapongok a témába, de írtó nehéz 70 évet valahogy egy kicsit úgy összefoglalni, hogy a lényeges dolgokat el tudjam mondani, hogy annyit feltétlen még el kell mondani, hogy Farkas Gyula halála után, ami egy pótolhatatlan veszteség volt, itt volt Mészáros Tivadar, aki a Duna Művész Együttesnek a primása volt, de már Gyula bácsi élete alatt is itt volt a Mészáros Tivadar, és aki saját maga kiváló muzsikus volt, aki saját maga elmondta, hogy ő tulajdonképpen a Gyula bácsitól nagyon sok mindent tanult a tanításban, a partitúra olvasásban, hangszerelésben, és a Gyula bácsi halála után Mészáros Tivadar vitte tovább a Rajkó zenekar, nem is akármilyen szinten hozzá kell tenni, olyan műveket, olyan új műveket tanított be, amelyeket még azelőtt nem tanultak, és sajnos a Mészáros Tivadar is itt hagyott minket, egy újabb nagyon nagy veszteség érte a zenekart, és akkor érkezett Suki András, ez egy érdekes történet, ő, akivel most beszélgetek, ifjabb Suki Andrásnak az édesapja, akiről tudni kell, hogy tizenvalahány évig volt a Rajkó zenekarnak a vezető prímása, és annál szerintem nincs szebb és csodálatosabb dolog, amikor valaki ide kerül fiatalon, elvégzi, itt van, nagy sikereket arat, utána elmegy, körbenéz a világban, muzsikál mindenfele, és aztán a Rajkó zenekar művészeti vezetője lesz. Az Andris ugyanazt a vonalat vitte tovább, mint a Gyula bácsi és a Tibi bácsi. Ő is új műveket állított be a zenekarnak, és az ő működése itt léte alatt is nagyon sok sikert és elismerést szerzett a Rajkó zenekar. Emellett még számtalan nevet kéne megemlítenem, mert itt voltak olyan zenepedagógusok, csak a Kovács Árpádot említem, aki az Operaháznak volt a hegedűse és a kis zenekart, mert régen itt úgy volt, ami már nincs, hogy itt volt a Csermák, Lavotta, Rózsavölgyi, ők voltak a kicsik, azután három zenekar, mind a három zenekar életképes volt, és nagyon jó produkciót állított elő, és ott volt még a idézőjelben felnőtt Rajkó zenekar. Sajnos ez ma már nem így van, de a Nyári Lászlót is említenem kell. Sajnos már ő sincs, de még nagyon-nagyon sok zenepedagógust kéne említeni, tehát hogy a Rajkó zenekar eljutott ehhez a nem mindennapi évfordulóhoz, az nagyon, de nagyon sok zenetanárnak, zenepedagógusnak és minden olyan itt lévő munkatársnak köszönhető, hogy itt egy nagyon nagy csapatmunka volt, nagyon sokan figyeltek arra, hogy az itt lévő gyerekek, mert ide kerültek 8-9 éves korba, hogy az itt lévő gyerekek ne csak a zenét tanulják meg, hanem felkészüljenek az életre. A Gyula bácsi azt is megkövetelte, hogy a próbán egy művésznek hogy kell megjelenni, hogy kell viselkedni a színpadon, hogy kell leülni a székre egy zenésznek, hogy kell tartani a hangszert. Tehát a Gyula bácsi mindenre tanította ezeket a fiatalokat, szigorú volt, nem is lehetett volna ez máshogy, hiszen a próbatermükbe, amikor én ide kerültem, én akkor nevelőtanár voltam, és én olvastam minden nap a névsort, 108 zenész ült a Rajkó zenekar a próbatermébe. Gondoljanak bele, egyetlen egy ember 108 zenésszel foglalkozott napi több órán keresztül. És a Gyula bácsi mindent hallott. 108 zenészből kapásból elmondta, hogy na, fiam, te nem ezt fogtad, amit kellett volna, nem azt. Egy fantasztikus, zseniális ember volt, kemény volt, de nagyon szerette a gyerekeket, és azokkal volt a legkeményebb, akik nagyon tehetségesek voltak. Mert ő tudta, hogy nem szabad, hogy egy tehetség elkallódjon, tehát őket kemény kézzel kell fogni, nem elég, hogy tehetségesek, de hogy sokat gyakoroljanak, hogy napról napra fejlődjenek. A Rajkó ettől is lett Rajkó is. Még egy nagyon érdekes dolog, ez szerintem nem sok zenekarban van, hogy mondjuk ide jött valaki, és fölvették hegedülni. De a Gyula bácsi észrevette, hogy hát ebből olyan nagy hegedűs nem lesz, több mint valószínű, és átállította más hangszerre, akár brácsára, vagy bőgőre, és hogy ő honnan érezte, hogy például a német Oszkárból, aki hegedűs volt, és egy hihetetlen jó bőgős lett belőle. Hát ezt nem tudom, ezt lehet, hogy a sírban magával vitte, hogy ő megérezte, hogy kinek milyen hangszert kell a kezébe adni. Tehát ez is egy, szerintem egy különleges képessége volt. Tehát összefoglalva még egyszer, nagyon-nagyon sok embernek köszönhető, sok pedagógusnak, akik ide kerülvén ezt nem munkának tekintették, hanem ezt egy küldetésnek tekintették. Tudták, hogy ezek a gyerekek, akik ide kerültek, ebben nagyon tehetségesek. És egy pedagógusnak többek között az is a feladata, hogy segítsen a gyerekeknek, hogy azt a tehetséget ki tudják bontakoztatni. Ebből következett aztán az, hogy nagyon sok tehetség végzett itt a Rajkó zenekarba, és kerültek ki más együttesekbe a világ különböző részeire.
6: A Rajkó zenekarhoz hogy jön az iskola? Milyen kapcsolatban vannak vele?
0: Igen. Itt is egy érdekes dolgot el kell mondanom. Nagyon jó tudjuk, hogy a magyar zeneoktatásban nagyon sok zenei műfajt lehet tanulni. Egyet viszont nem lehet, nem is lehetett, és nem is lehet, ez a cigányzene. És én úgy gondoltam, hogy a rendszerváltás után itt változni fognak a dolgok, és ugyanúgy szerves része lesz a cigányzene a magyar zeneoktatásnak, akár alapfokon, középfokon, sőt, felsőfokon is, hát azt tudjuk, hogy a népzene felsőfokra került, ott van a Zeneakadémián. Kérdem én, a cigányzene miért nem kerülhetett oda, ott is egy tagozatként. És miután a rendszerváltás után sem változott meg, ezért úgy döntöttem, hogy létre kell hozni, 1990-ről beszélünk, létre kell hozni egy olyan alapítványi művészeti iskolát, ahol már ezek a fiatalok iskolai keretek között tudnak akár alap- vagy középfokon tanulni, érettségi vizsgával is egy középfokú szakmai végzettséggel tudnak kikerülni az iskola falai közül. Tehát ez volt, én ezt minden szerintenség nélkül mondom, hogy ezt nem volt egyszerű létrehozni. Elsők között voltunk talán egy ilyen alapítványi művészeti iskolai formációban, de végül is sikerült. Abban az időben, még a 90-es években nagyon sokan jelentkeztek ide. Ide a Rottenbiller utcai székházba, iskolánkba 580 tanuló járt, középfokról beszélünk. És ugye itt tánctagozat is van, tehát nem csak zenetagozat, de aztán az évek során ez úgy alakult, hogy úgy visszaesett a létszám, kevesebben jelentkeztek. Ez úgy a utóbbi 6-8 évre nagyon-nagyon lecsappant. És amikor én láttam, hogy ide nagyon-nagyon kevesen jelentkeznek, akkor támadt egy ötletem, hogy nekünk helybe kell menni olyan településekre, olyan vidéki falvakba, vagy akár városokba, ahol a cigány lakosság létszáma nagy, és ahol ezt a polgármester és az iskola igazgató támogatja. Elindultam úgy, ahogy 52-ben elindult a Szigeti Pali bácsi és a Farkas Gyula bácsi, mivel nekem a Jóisten megadta azt a szerencsét, hogy én együtt dolgozhattam velük. Én ismertem őket, nagyon-nagyon figyeltem mindig, nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőlük, rengeteg mindent tanultam. És akkor rájöttem, és elindultam, ahol láttam, hogy ellenállás van ott, megköszöntem és elköszöntem, oda többet a lábam be nem tettem. Ahol viszont láttam, hogy van érdeklődés a polgármester részéről és az iskoligazgató részéről, ott elkezdtünk kihelyezett tagozatokat létrehozni. Most már 13 van az ország különböző helyszínein. Itt alapfokú művészetoktatásról beszélünk. Azt is tudjuk, abban is tisztában vagyunk, hogy az ott lévő több száz gyerekről beszélünk már közül. Hát nem mindenkiből lesz művész, ez nem egy ilyen egyszerű dolog, de ha a gyerekek lelkéhez közelebb férünk, és a saját kultúrájukból át tudunk neki adni, amit őrizniük kell, és tisztába kell lenni velük, akkor egy újabb missziót teljesítünk, hiszen a gyereket ott helyben, és amikor vannak a fél év és évvégi vizsgák, hát Andis, te is részese voltál ennek, nem egyszer, nem kétszer. Megható, amikor a szülő is bejön ezekre a vizsgákra, és hogy milyen büszkék az ő gyerekeikre, még akkor is, hogyha mondjuk, aki csak egy fél éve vett hegedűt a kezébe, és tudjuk a hegedű milyen nehéz hangzer, és csak két hangot tud lehúzni a hegedűn, akkor is büszke a szülő. És itt is újabb közösségek jönnek létre, de nagyon sikeresek ezek a kihelyezett tagozatok. Most visszatérve az iskolára, hogy ugye a 90-es évektől kezdve hosszú évtizedeken keresztül azért ez nagyon-nagyon jó működött, kiváló tanárok tanítottak itt. Hát András, te is itt voltál hosszú éveken keresztül. Neked köszönhetjük, hogy a zongora tanszak arra a szintre jutott, ahova eljutott, és hogy milyen tehetséges növendékei voltak, akik közül már sokan kibontották a szárnyaikat, és bizonyították, hogy jó mester kezébe voltak, és jó helyen voltak. Tehát újabb értékek születtek. Na most, amikor tapasztaltuk, hogy nem jönnek a gyerekek cigányzenére, nagyon kevesen jönnek, akkor azt is tudni kell, hogy a cigány gyerekek nem csak a cigány zenébe tehetségesek. Bármilyen zenei műfajban, táncban roppant tehetségesek. És akkor úgy döntöttünk, hogy nyitunk, nem csak cigány zenét lehet tanulni, hanem megnyitottuk a tánczene tanszakot, a jazz tanszakot, az ének tanszakot. Erre már azért többen jöttek, többen jelentkeztek. Ezek is aránylag jól működnek. De itt a középiskolában már nagyon kevesen vagyunk, mindössze 70 növendék van, ami nagyon kevés. És a helyzetet ugyebár az is nehezíti, főleg most, ez egy 4300 négyzetméteres épület, egy öreg, elavult épület. Tehát itt most megint egy nagyon nagy probléma lesz, ez a fűtés, amiről a riport előtt beszélgettünk, hogy ez mit jelent intézményeknek, tehát itt is borzasztó nehéz. Ugye tudjuk, hogy egy iskola akkor tud normálisan működni, ha kellő tanulói létszáma, hiszen normatívából kell az iskolának döntően fönntartania magát, és ilyen kevés gyereknek hát nagyon sok tanár tanítja ezt a 70 gyereket. A közismereti tanárokat fizetni kell, a szakmai tanárokat fizetni kell, és az iskola vezetői úgy gondolták ebben a tanévben, ami most kezdődött szeptemberben, hogy meglátják, hogy mennyi jelentkező van, akik elsősök lettek volna, de hát ezt szinte egy kezemen meg tudnám számolni, 5-6-7 gyerek jelentkezett, tánc és zene együtt. Na most egy ilyen szituációban azért figyelni kell, hogy egy iskolát bedönteni nem szabad. Inkább egy olyan átmeneti döntést hoztak az iskola vezetői, hogy nem indítják el a 9. osztályt, szüneteltetnek egy évet, és aztán majd kiderül, meglátják, hogy alakul, hogy változik a helyzet. Ez nem jó, tehát ez egy ilyen A sok rossz közül az egyik rossz lett kiválasztva, de én is úgy látom, hogy nem nagyon tudtak más csinálni, mert a tanárokat fizetni kell, rezsit fizetni kell, és hogyha ez fölborul, akkor bedől az egész iskola, mert nyilvánvaló, hogy amire már itt sajnos volt példa, hogy hónapokig a tanárok ugye nem kaptak fizetést, később kilettek fizetve, de szegények vártak a fizetésükre hónapokon keresztül, mert hát akkor is volt egy olyan időszak, amikor az anyagi helyzet nehéz volt. Nem rózsás a helyzet, egyáltalán nem, se itt a Rajkó zenekarnál, se az iskolánál, de mind a kettőnek a feladatát el kell látni, és működnie kell, mert hát ez úgy szokott lenni, hogy rosszabb idők után azért szoktak jobb idők is jönni. Valahogy át kell vészelni. Ezt valahogy át kell vészelni, és bízunk abban, hogy ez sikerülni fog.
5: Mai vendégem Gerendási István volt, aki már több mint 28 éve a Rajkó zenekar igazgatója. Beszélgettünk a rajkósok történetéről, Farkas Gyuláról és a cigányzenéről. A beszélgetés folytatását holnap hallgathatják meg, úgyhogy tartsanak velünk szintén 22 órától. A viszonthallásra!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
4: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

tengerparton át. Átúszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szombat 0 órától 3-fokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos Magyarország teljes területére. Oroszi Beatrix jelezte, extrém meleg időre számíthatunk a következő napokban, amikor a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 29 Celsius fokot. Több térségben a nappali csúcshőmérséklet tartósan 38 vagy 40 fok körül alakulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján ez az idei év eddigi legintenzív és legveszélyesebb hőhulláma lehet. Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót. A hőség nem csak kellemetlenségekkel jár, de jelentős terhelést is jelent a szervezetnek. A visszanyert szabadság és a visszakövetelt demokrácia részvételt és ezáltal mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a budapesti főpolgármester szombaton. Karácsony Gergely a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál felvonulásának záró helyszínén a Vérmezőn azt mondta, mi Budapesten az elmúlt években is megőriztük és megvédtük az elveinket és az értékeinket, a szabadságot, a szolidaritást, az emberséget, a jövőért érzett felelősséget. A politikus hangsúlyozta, az elvek és értékek megúvásán túllépve már érvényt is kell szerezni azoknak. Szóvá kell tenni, hogy még mindig hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly be akarták tiltani a Pride-ot, be akarták tiltani a szabadságot és a szerelmet. Módosul hétfőtől a rend a pesti alsó rakparton. Minden hétköznap 17 és másnap hajnali 5 óra között nyílik meg a rakpart a gyalogos és kerékpáros forgalom előtt. A hétvégéken és a munkaszüneti nappal bővült hosszú hétvégéken továbbra is egész nap autómentes a rakpart, közölte a főpolgármesteri hivatal. A forgalmi rend várhatóan szeptember közepéig marad érvényben, ezután már a megszokott, kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás várható. A hivatal által rugalmasnak nevezett forgalmi rend nyomán az elmúlt hetekben hétköznap esténként is átlagosan 10 000-nél több gyalogos kerékpáros látogatta a rakpartot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. január 8-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Gerendási István, aki már 28 éve a Rajkó zenekar igazgatója. Beszélgettünk a rajkósok történetéről, Farkas Gyuláról és a cigányzenéről. Tartsanak velünk ma este is!
4: A Rajkó zenekar, illetve a hozzá kapcsolódó iskola tulajdonképpen az utolsó védőbástyája a cigányzenének, és hogyha nincsen Rajkó zenekar és nincs iskola, akkor hol fogják ezek a gyerekek megtanulni a szakmának a fortéjait? Egy picit beszélgessünk a Rajkó zenekarnak a megalakulásáról, 1952-ről. Hogyan alakult a zenekar, illetve Farkas Gyula hogyan csatlakozott ebbe a
5: történetbe? Ugye Szigeti Pál, akit már említettem, hogy ő volt az alapító igazgatója, zseni volt ő is, úgy, mint a Gyula bácsi, Farkas Gyula. Akkor már itt működött egy tánckar. És a Pali bácsi gondolt egyet, hogy hát igen, de hát a tánckar mellé zenére is szükség van, hiszen zenére táncolnak. És akkor az ő fejébe született meg az ötlet, hogy fiatal gyerekekből, roma gyerekekből kéne zenekart alapítani. Oké, ez rendben volt, de neki meg kellett találni azt az embert, aki ezt szakmailag meg tudta valósítani. És hát a Pali bácsi ebben is nagy volt, véleményem szerint az egyik legnagyobb olyan zenepedagógus találta meg, Farkas Gyulát, aki akkor az Állam Népegyüttesnek a hegedűse volt, de a Gyula bácsi már akkor sokkal több volt, mint hegedűs. És elcsábította a Gyula bácsit. Ez neki is egy nagy, nagy kihívás volt. És nem volt könnyű a helyzetük, mert két dolog miatt nem volt könnyű. Az egyik, hogy ők gyorsan akartak bizonyítani, hogy amit ők kigondoltak, hogy az egy életképes dolog és egy működőképes dolog. Ez volt az egyik. A másik pedig, ami talán nem a legelső években alakult ki, de ez a fejükben ott volt, hogy ebben az időszakban cigányzenét hol lehetett hallani? Hát több helyen lehetett hallani, kávéházakban, éttermekben lehetett, bálokon, esküvőkön, temetéseken, meg még biztos van egy-két dolog, de ők úgy gondolták, hogy ezt a műfajt szeretnék megmutatni a nagyvilágnak, és ki akarnak lépni Magyarországról, és a világ nagy színpadain szeretnék megmutatni, hogy mi is ez a fiatal gyerekekből álló cigányzene. És a megalakulás után egy pár évvel, nem akarok pontatlan lenni, volt a Szófiai Világifjúsági Találkozó. És onnan már a fiatal gyerekekből álló rajkozenekar külön díjjal érkezett haza. Tehát nagyon, nagyon gyorsan pillanatok alatt bizonyították, hogy igen, amit őt elképzeltek, megvalósítottak, azt ők tovább tudják vinni, és újabb és újabb ötletek származtak, akár hogyha csak a repertárról beszélünk, mert azért a Gyula bácsi olyan műveket hangszerelt át, mert át kellett hangszerelni, a cigányzenekar át kellett ültetni Liszt, Bartók, Kodály, Reményi Ede műveit, és én úgy hiszem, és úgy gondolom, hogy a Gyula bácsi hangszerelése az valami különleges, csodálatos világot teremtett. Amikor szokták kérdezni tőle, hogy mi a titka a Rajkó zenekar, és én ezt szoktam mondani, ez a legnagyobb titka a Gyula bácsi hangszerelésének, hogy ő hogy tudta, hogy érezte, hogy melyik hangszerre mit kell. Volt egy olyan szitánca, amit soha nem felejtek el. Kodály Zoltánnak a Galántai Táncok című művét tanította a Gyula bácsi, betanulta a zenekar, de ez Kodály Zoltán felesége engedélye nélkül ez nem kerülhetett repertoára, és eljött hozzánk Kodály Zoltán felesége, ott ültem én is a próbaterembe, eljátszották a zenészek a művet, és utána a felesége azt mondta, hogy Gyula bácsi, ez biztos, hogy a férjem odafent hallotta, és ez valami olyan csodálatos volt, hogy a Rajkó zenekar ezt nyugodtan tűzze a műsorára, azóta is a műsorunkon van, hozzá kell tenni. Tehát ez egy olyan hangzásvilágot teremtett, amit én úgy gondolok, hogy nem nagyon lehet ebben a műfajban máshoz hasonlítani, és én úgy tudom, hogy vannak olyan zenekarok, akik ezt a hangszerelést játsszák, tehát nem csak a Rajkó zenekar játsza, a száztagú cigány zenekarnál is van egy-két olyan szám, ami a Gyula bácsi hangszerelése megy egy az egybe, és hát vannak, akik igyekezték ezt elcsórni, ellopni, és ők is ezt játsszák, nem véletlen, nyilvánvaló, hogy nem véletlen. Tehát Gyula bácsi azt a neki az élete a Rajkó zenekar volt. Neki az volt az első. Imádta a családját, imádta a lányait, imádta az unokáit, de neki a Rajkó volt mindenek felett. És amikor szegény Gyula bácsi haldoklott a Péterfi utcai kórházba, milyen az élet? Somogyi Tibor, aki az együttes nagyszerű koreográfusa volt, egy új koreográfiát készített, az volt a cím, hogy Búcsú kedveseimtől. És a Gyula bácsi hangszerelte, de ezt már a halálos ágyán hangszerelte, már bent volt a kórházban. Az orvos nem is tudta, hogy a Gyula bácsi tulajdonképpen egy mekkora művész ember, de amikor látta, hogy, hogy írja a partitúrát, akkor megkérdezte, és akkor mondta Gyula bácsi, hogy a Rajkó zenekarnál van, és hogy ezt neki meg kell csinálnia, be kell fejeznie. És amikor halála előtt egy nappal bent voltam, azon a hét elején befejezte, meghangszerelte a művet, és akkor én elhoztam a Tibi bácsinak, Somogyi Tibi bácsinak, és még a halála előtt egy nappal ez mindig a fülembe cseng. És amikor én úgy elgyengülök, és úgy érzem, hogy ez már be kéne fejezni, mert ez egy olyan küzdelem, ez egy olyan harc, sokszor annyira reménytelen, hogy tudunk életben maradni, hogy ezt már nem lehet talán tovább vinni. És a Gyula bácsa következőt kérte tőlem, Pista, az a kérésem, ne hagyja, hogy a Rajkó zenekar megszűnjön. És én azt mondtam a Gyula bácsinak, hogy amennyire az erőmből, tehetségemből telik, én biztos, hogy meg fogok tenni mindent, hogy a Rajkó zenekar életben maradjon. Ezt soha nem felejtem el. Gyula bácsi és köztem kialakult egy olyan ritka baráti személyes kapcsolat. Ő azért bizonyos értelemben zárkózott volt, tehát ő akárkivel nem haverkodott, nem barátkozott. Köztünk kialakult egy olyan kapcsolat, hogy én hozzájuk egy évben többször jártam, a felesége Aranka néni kiválóan főzött, és a Gyula bácsi azt mondja, Pista, mit szeret, mi legyen? Mondom, Gyula bácsi, drága, Aranka néni bármit főzött, de mondom, Gyula bácsi, nem enni megyek, nem ebédre megyek, vagy vacsorára, nem beszélget. Na de hát, amikor megérkeztem, ott terül asztalkán volt. Tehát volt közöttünk egy, én úgy gondolom, hogy ő értékelte az én munkámat, az én hozzáállásomat, hát én meg leomlottam a lábai előtt. Tehát én lestem a szavait, és olyan kitűnő humora volt mellette. Öröm volt vele együtt lenni. Sokszor beültem a próbára, és ahogy tanított, és nem tett különbséget, mert az unokája, a Szomora Pali is bent ült a Rajkó zenekarban. Ugyanolyan keményen foglalkozott az unokájával, tehát nem volt kivételezés egyáltalán. Úgyhogy tulajdonképpen a Pali bácsi és a Gyula bácsi az a két korát, a korát 50-100 évvel megelőző két olyan ember volt, sajnos már nincsenek közöttünk, hát akik minden évszázadban nem születnek meg, ezt hozzá kell tenni. Úgyhogy szerintem a Rajkó zenekar ezért is él és létezik, és akik követték a Gyula bácsit, ez nagyon fontos, ők ugyanúgy megszállottan, alázattal a zenekar érdekeit képviselve. Volt, amikor lejött ide a Tibi bácsi, és verte az asztalt nálam, de Pista, értse meg, hogy de hát én egyáltalán ezen nem sértődtem meg, és amikor mondtam, Tibi bácsi igaza van, meg fogjuk oldani a dolgot. És a Suki Andrástól, hát ugye ő volt az utolsó a jelen korszakban, aki a Rajkó zenekar művészeti vezetője, tehát ő nekik az erejükbe, a vérükbe benne volt az, amit a Gyula bácsi és a Pali bácsi elkezdett, ők tovább vitték és folytatták a legnagyobb alázattal és szakmai tudással.
4: Beszéljünk egy kicsit a zenekar sikereiről. Ha körbenézek ebben az irodában, akkor számtalan plakátot, díjat, plakettet látok. Milyen sikereket ért el? Melyikre a legbüszkébb a zenekar, illetve igazgató úr?
5: Hát amire a legbüszkébb vagyok, aminek te is nagyon nagy részese vagy, az, hogy a Rajkó módszer és a Rajkó zenekar felkerült az UNESCO jó gyakorlatok jegyzékére, ami óriási nagy dolog. Ez nekünk a sok-sok elismertség mellett ez a legnagyobb. Ezt te, András, nagyon jól tudod, hogy ide nagyon nehéz fölkerülni. Nagyon nehéz. Ez nagyon nagy büszkeség, hogy a műfaj ott van, ez örökre ott is fog maradni. Hát nagyon nagy büszkeség, hogy kétszer játszottunk a pápánál, 16. Benedek pápánál, ugye a Vatikánban volt két koncertünk, illetve több koncert volt, de a Szentpéter bazilikájában téren ott 70 ezer ember előtt játszott a zenekar, és rohantak utána hozzánk, hogy azonnal menjünk be a vatikáni rádióba, és rögtön adjunk egy élő koncertet, amit 96 országban közvetítettek élőbe, és 5 hónapon belül a Rajko zenekart visszahívták a Vatikánba, ami hát azért nem egy jellemző történet. Nagyon büszkék vagyunk erre is. Hát nyilván azokra a díjakra, a Budapestért díjra, a Budapest márka névre, a Kodály Zoltán díjra, aztán a regionális prima díjra, a zenekar tagjai többen, magas állami kitüntetés tulajdonosai. Tehát azt elmondhatjuk, hogy azért szakmai és egyéb elismertségben nincs hiány, tehát ott szerintem a helyünkön vagyunk kezelve. Hát nekem azért még van olyan elképzelésem, és az lett volna a legszebb, hát ami már nem fog most bekövetkezni a 70 éves jubileum alkalmából, mert nagyon zűrös évek voltak, hogy szerintem méltán lehetne lisztdíjas a Rajko zenekar. Én úgy gondolom, de azt is bevallom, hogy az utóbbi évek borzalmas időszaka közepette nem is volt erre valahogy energia, meg hogy elindítsuk az egész. Tudjuk, hogy ez nem egy olyan rövid és könnyű procedúra, hogy egyáltalán fölterjesztés legyen a dologból. De talán egyszer még azt is el fogjuk érni. Én úgy gondolom, hogy méltó lenne arra a Rajko zenekar, hogy egy ilyen elismerően részesüljön, de ez ügyben nem akarok panaszkodni, mert szerintem rendben vannak a dolgok. Többen a zenekar tagjai közül Dankó életműdíjasok, ugye arra is nagyon büszkék a zenekar tagjai, úgyhogy ezek mind olyan sikerek, de a legnagyobb siker az a taps. És hogy olyan előadó termekbe léphetett fel a zenekar, mint a Carnegie Hall, vagy az Albert Royal Hall, vagy Párizsba a Kongresszusi Központ, és nem is tudnám felsorolni, hogy 70 év alatt hol lépett fel a zenekar, sok mindent tudnék, de teljes mértékben nem. Tehát ezek mindig egy olyan erőt és elismertséget adtak, és azt is el kell mondani, hogy senki nem lett proféta a saját hazájába, és ezt úgy tapasztaljuk, amikor külföldi turnékon van a zenekar, hogy ott az emberek fölállva nem tapsolnak, hanem sokszor örjöngenek. Jobban értékelik, mint itt Magyarországon. Hát ez egy fájó pont. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fájó pont. Külföldön mindig teltházas koncertekkel teljesítjük, amiért mentünk, és volt olyan, hogy 10 évig, úgy, hogy a 100 tagú cigányzenekar is hosszú időszakon Franciaországban turnézott, ugye a Rajko zenekar meg a tánckar 10 éven keresztül évi 100 előadás kapcsán 1000 előadásunk volt Franciaországban. Ezt, ha valakinek elmondom ezt, úgyis azt mondja, hogy biztos, hogy én nem mondok igazat, és messziről jött ember azt mondom, amit igaz, amit gondol, de ez bizony igaz történet, és amikor Vidák Zsigmond, az együttes vezető prímása Lengyelországban a turné alatt tragikus körülmények között a buszban halt meg, és 2 óra múlva nekünk koncertet kellett tartani, és a Vidák Zsiga, aki egy nagyon meghatározó, fantasztikus muzsikus volt, ott feküdt a földön, és ott sírt az egész zenekar, és föl kellett menni a színpadra, és játszani kellett. És ott a közönségnek nem mondhattuk, hogy mi történt, hanem a legjavát kellett adni. Akkor is az egy olyan mélypont volt, több mélypont volt, amin túl kellett lendülni, és föl kellett állni, hiszen én ezt megtanultam, én sportoltam. Én megtanultam, hogyha a sportoló egyszer föladja a küzdelmet, akkor utána többször is föl fogja adni. Tehát soha nem szabad föladni, mindig föl kell állni, és hát a Vidák Zsiga ma is nagyon-nagyon hiányzik nekünk. Egy olyan egyéniség volt, és már kezdtek olyan művészi elképzelései lenni a művekkel kapcsolatban, ami nagyon üdvözítő volt mindenki számára. Ezután is tovább kellett mennünk, nem volt könnyű, de itt vagyunk.
4: Ugorjunk vissza egy kicsit 1976-ba. Hogy került ide, igazgató úr?
5: Ez egy nagyon érdekes történet. Én 1974-től 76-ig töltöttem Szentendrén a sorkatonai szolgálatomat, a Zalka Máté Katonai Főiskolán. Azért kerültem oda, mert én sportoltam, és ott egy sportszázad volt. Szerencsém volt, mert általában Pestről Szabolcsba vitték, ugye a fiatalokat is Szabolcsból hozták Pestre. Kiváló ötlet volt, hogy lehet minél messzebb vinni a fiatalokat. Na, én megúsztam, Szentendrére kerültem. Ennek köszönhetem, hogy a Rajkó zenekarba kerültem, és még azt is elmondom, hogy. Abban az időben Szentendén ott akik később akik tisztek lettek, azoknak volt egy fiú tánckara. És kint a városban, Szentendén volt leány tánckar, és úgy gondolták, hogy ezek időközönként majd együtt próbálnak, és fellépnek. Hát igen, ám, de hát ott zenére volt szükség, és valamilyen úton, módon ide telefonáltak a szentendrei laktanyából a Rajkó zenekarnak, hogy esetleg részt vennének-e egy-két ilyen próbán és előadáson, és ez a dolog így is történt. Ez működött. És 76 júniusát, én, hogy mondja, jó katona voltam, tehát velem nem volt probléma, és 76 júniusában leszelés előtt voltam, és az együttes akkori igazgató helyettese Németh Lászlónak hívták, kitelefonált Szentendrére az én századparancsnokomhoz, a Jóna őrnagyhoz, hogy itt a Rajkó zenekarnál egy nevelő tanári állás megüresedett. És hogy van-e valaki a leszerelők közül, aki érdekelné, hogy fiatalokkal, gyerekekkel kell foglalkozni. Nekem szólt a Jóna őrnagy, bevallom neked férfiasan, én akkor 76-ban nem sokat tudtam a Rajkó zenekarról. De az úgy mindig motoszkált bennem, nem tudtam ezt úgy pontosan megfogalmazni, hogy milyen irányba, de hogy én szeretnék gyerekekkel foglalkozni. És akkor mondtam a Jóna őrnagynak, hogy hát legyen szíves, adja meg a telefonszámot, megadta. Én fölhívtam az együttest, eljöttem Németh László, igazgató helyettes volt a Németh László, és hát egy beszélgetésre került sor. Én akkor voltam 23 éves, de a Rajkó zenekarban voltak nálam idősebbek. A nagy generáció, Berki Bélától kezdve egy jó párat lehetne sorolni. És hát azt mondtam a igazgató helyettesnek, hogy hát elnézést kérek, de egy picit gondolkodnom kell, ezt végig kell gondolni, hogy, mert ő elmondta, hogy körülbelül miről lenne szó. És akkor visszajöttem egy hét múlva, és mondtam, hogy hát én elvállalnám, és akkor a Laci bácsi azt mondta, hogy csapjunk bele, akkor kezdjük el. Így kezdődött a történet. Délutános nevelőtanárként kerültem ide. Abban az időszakban ugye itt kollégium is működött, tehát három nevelőtanár volt, délelőttös, délutános és kollégista, hogy mindig valaki nevelőtanár legyen a gyerekekkel, bármi történik itt a házban, azonnal tudjon intézkedni, és a különböző délelőttös, délutános részeket más-más feladata volt. A délutános nevelőtanárok nekem elsősorban itt tanító tanárokkal kellett a kapcsolatot tartanom, a szülőkkel kellett, aztán a délutáni gyakorlásokat kellett ellenőriznem, hogy mert úgy volt, hogy megadott terembe, megadott időben ott gyakorolni kellett X-nek vagy Y-nak. És akkor én persze benyitottam, hogy ott van, gyakorol, de tapasztaltam azt, hogy kiválóan foglalkoznak a gyerekekkel, de főleg a kollégistákkal, akik itt töltik az egész nap, a szabad idejük az nagyon szabadon van hagyva. És akkor én úgy éreztem, hogy erre is kell energiát és időt szentelni, és akkor én elkezdtem a gyerekeket vinni moziba, színházba, kirándulni, sporteseményekre, múzeumba, és nagyon-nagyon közel kerültünk egymáshoz. És akkor én hát súlylökő voltam, tehát eléggé komoly megjelenésem volt fizikálisan, és hát ezek a gyerekek azt gondolták, hogy majd én erőből fogok itt nevelni, vagy valamit, tehát hogy de hát erről szó sem volt, ilyen meg sem fordult a fejembe, és nagyon-nagyon megszerettek. Hát Andis, azt te is tudod, hogy a roma gyerekek vagy nagyon meg tudnak szeretni valakit, és akkor követik mindenbe, vagy tönkre tudják tenni úgy az ember életét, hogy annak akár, hát volt itt nevelőtanár, akinek mennie kellett egyszerűen, mert kikészítették, mert nem szerették, de meg volt annak az oka, hogy miért nem szerették. Tehát én így kezdtem délutános nevelőtanárként, aztán délelőttös nevelőtanár lettem, amikor a délelőttös kollega elment, azt hívták vezető nevelőtanárnak, ott már más feladatok voltak, és 90-ben, amint említettem, akkor jött az ötlet, hogy megalapítjuk ezt az iskolát, és akkor éveken keresztül voltam az iskolának az igazgatója, és aztán 97-ben, amikor az együttes igazgatója lettem, mert innen mindenki elment. Teljes vezérkar elment, igazgató, értes, művészeti, gazdasági igazgató, mert üres volt a kassa, semmi nem maradt, két autóbuszból sem maradt semmi, tahi nyaralóból sem maradt semmi, mindent eladtak, értékesítettek, és 97-ben utolsóként nekem, hogy valahogy, mert senki nem vállalta, hogy igazgató legyen itt 97-ben. És akkor hát utoljára nekem szóltak, hogy elvállalnám. Na hát azért ez nem volt egy egyszerű döntés. Tudod, az ember csak sejt dolgokat, de amikor belép arra a posztra, és látja a papírokat, látja a gazdaság egyéb helyzetet, akkor szembesül, hogy hú, ezt lehet, hogy nem kellett volna megtenni, elvállalni. És ez történt 97-ben, végül is elvállaltam, de akkor éreztem, mert ezt is érezni kell, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni. És akkor én úgy döntöttem, hogy az iskolát nem vezetném tovább, hanem kerestem egy olyan Tomaszowski Katalinnak hívják, aki tőlem átvette az iskola igazgatói posztját, és nekem maradt az együttes. 97-ben ugye szerencsém volt, mert 45 éves volt a Rajkó zenekar. 52, meg 45-97. Egy darab előadásunk nem volt lekötve, a kasszában egy fillér nem volt. És összehívtam a zenekart, és mondtam, hogy figyeljetek, így állunk. Nem tudom, hogy mi lesz. Fogalmam nincs, hogy mi lesz, de ha ti is úgy gondoljátok, hogy ebbe a történetbe újból belefogunk, és megpróbáljuk ezt a lehetetlen helyzetet valahogy megoldani, kilábalni, akkor fogjunk bele. És ugye akkor jött a 45 éves évforduló, igen, a pénz nem volt. Elmentem a kongresszusi központba tárgyalni, nagyon sokat léptünk ott fel, rengeteget, és nagyon jó kapcsolataim voltak. És elmentem, és mondtam az igazgatónak, figyelj, ne haragudj, októberben szeretnénk, ez volt az év elején valamikor márciusban, októberben szeretnénk egy jubileumi koncertet rendezni, jelenleg egy fillérünk nincs, tehát nem tudok terembéleti díjat fizetni, semmit. Azt mondta István, semmi probléma, majd ha lement a koncert, akkor utána kifizeted a terembéleti díjat. Ez nagyon jó volt, de miután akkoriban is elterjedt, hogy vége a Rajkó-zenekarnak, hogy befejeződött, a partnerek elpártoltak, tehát partnerek se voltak, akik előtte voltak. Hát mondom, azért oda 2000 ember, úgy hiszem 2000 ember fél be a kongresszus központba. Mondom, hát ez hogy fog megtelni? És hogy kikkel, és milyen műsort csinálunk. De úgy gondoltam, hogy az az egyszerűbb része. Így is volt, egy nagyon nagy szabású műsor jött létre, nagyon sok résztvevővel, és telt ház volt 2000 néző. És akkor innen indultunk el tulajdonképpen 97-ben, tehát egy újraindítás történt, és utána jöttek nagyon szép évek, amikor nagyon sok külföldi út volt, és azért tudjuk, hogy a külföldi fellépések sokkal több pénzt hoznak, mint a hazai koncertek. Tehát jártuk a világot, mindenki keresett pénzt, nem kellett szűkölködni, hogy hosszú éveken keresztül nagyon jól működött minden. Hát aztán megint jött ugye hullámvölgy, amikor 2010-ben ugyebár mi nekünk megítéltek 70 millió forintot, és egyszer csak rá egy időre a közigazgatási minisztérium létrehozott egy KFT-t, ez a Design Terminál KFT volt, és úgy döntöttek, hogy ezt a 70 milliót, ezt nem adják oda nekünk, szerződés volt róla, nem adják oda nekünk, hanem odaadják ennek a KFT-nek, és hogy a továbbiakban ők működtessék a Rajkó-zenekart. Most erről nem akarok hosszan beszélni, mert ez körülbelül egy órát venne igénybe, hogy itt részletesen elmondjam. Na mindegy, azt gondolták és azt hitték, hogy a Rajkó-zenekar az megkaparintható, megszerezhető. Hát két dologra nem gondoltak, hogy nem tudom miért, de 97-ben, amikor igazgató lettem, láttam, hogy nincs levédve a Rajkó név. Az volt az első lépésem, hogy levédettem a Rajkó nevet. Tehát ők föl akarták venni a Rajkó nevet, de nem tudták fölvenni. És hát a másik, hogy ez az épület, ez az alapítvány tulajdonában van. A Rajkó Talentum Oktatási Művészet Alapítvány tulajdonában van. Tehát nem mi vagyunk a tulajdonosok, tőlünk nem tudják az épületet elvenni. Mi itt vagyunk, és hát ami a legfontosabb volt, hogy a Rajkó zenekartag, én azt mondtam, figyeljetek, ha úgy gondoljátok, úgy érzitek, hogy nektek ott biztosabb és jobb jövőtök van, ne foglalkozzatok velem, hogy most mi lesz velem, én majd meg fogom oldani az életem, a lényeg ti vagytok. Akkor nyugodtan menjetek át a Design Terminálba, mert ott nektek ígértek havi 200 valány ezres fizetés, külföld mindenféle lehetőséget. Nem akartak átmenni, de én mondtam, hogy figyelj, ne foglalkozzatok velem, és akkor úgy döntöttek, hogy átmennek, de ott elkövetett egy hibát a Design Terminál, hogy a Rajkó-zenekar tagjait felvételi vizsgán keresztül akarták fölvenni. Na most ez kicsapta a biztosítékot, hát olyan szintű zenészeknél, akik gyerekkoruk óta ezt a műfajt tűzik, hát ez már nagyon megalázó volt. És akkor a zenészek eljöttek hozzám, ez volt megint egy újraindítás, és azt mondták, igazgató, mi nem megyünk a Design Terminálhoz, mi itt akarunk maradni. De fiúk, hát nincs egy fillérünk megint, hát elvették a 70 milliót, amiből tudtunk volna működni, hát mi lesz, és akkor megint az volt, hogy tulajdonképpen vérszerződést kötöttünk. És akkor nagy nehezen onnantól is úgy megindultunk. Hát aztán most az utóbbi évek azok nagyon-nagyon-nagyon nehezek és kilátástalanok voltak. Tehát ebből fölállni már nagyon sok megpróbáltatás volt, de ebből fölállni már nagyon nehéz, de ez a 70 éves jubileum azért az bizonyítja, hogy azért fölálltunk. Szükségünk lenne egy kiszámítható, nem nagy pénzről beszélünk. Tehát egy évi 60-70 millió forint az a mi helyzetünket megoldaná mindenféleképpen, és visszatérhetnénk a régi kerékvágásba, hogy minden nap próba legyen, hogy új műveket tudjunk betanulni, hogy fejlődjenek, hogy tovább tudjanak lépni, hogy a szervezési munkát is hatékonyabbá tegyük. Tehát sok minden van, ami most áll. Áll, mert nincs pénz. Na most úgy munkatársat se nagyon, jó munkatársat se lehet találni pénz nélkül. Hát tudjuk azért, hogy milyen a mai világ. Én ezt tartom a legfontosabbnak, mert ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor vergődünk. Akkor ez egy vergődés, aminek a vége az, hogy a vergődésben az ember kimerül, és nem tudni, hogy mi lesz. Művészeti tervekről ezért nem tudok beszélni, mert ahhoz azért itt kell egy anyagi biztonság, hát meg mindennapos próba kell, hát az egyértelmű, az teljesen egyértelmű. Úgyhogy ebben bízunk és reménykedünk, hogy talán lesz ebben valami előrelépés, ami a helyzetünkön hathatósan tud változtatni.
4: Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy beszélgethettünk. Számomra egy nagy élmény és megtiszteltetés volt, hogy egy picit bemutathattuk a zenekart, és beszélgethettünk a zenekar történelméről.
5: Én is nagyon szépen köszönöm. Mindig örülök, hogyha el tudom mondani, amit a Rajkokról tudni kell, és ez számomra egy különleges riport volt, hiszen hozzád az én lelki kötődésem, és az eltöltött évek, amit itt közösen dolgoztunk, az nagyon sokat jelent. Én hálás vagyok neked azért, hogy te ezt a Rajkó módszert és a Rajkó zenekart, hogy ugye te ebből doktoráltál is, ha jól tudom, és ezt a szívügyednek tekintetted és tekinted. Nagyon sok előadásod volt, akár a televízióban, rádióban, egyéb fórumokon, ahol erről a módszerről beszéltél, és hát az egy külön öröm és megható számomra, hogy édesapád, amikor én ide kerültem, hát apukádról csodákat meséltek itt az együttesen belül, hogy ő egy kiváló muzsikus, de amilyen kiváló muzsikus, olyan kiváló ember is. És hogy az András édesapád, amikor aztán ide került művészeti vezetőnek a Rajkó zenekarhoz, hát az egy külön kapocs volt, és annak mindig örültem, amikor édesapád beszélt rólad, még akkor is, amikor még nem voltál itt, még nem ismertelek. És hát amilyen boldogsággal és örömmel mondta, hogy az ő fia, hogy mire jutott. És ezt mondhatom, hiszen én is szülő vagyok, hogy egy szülőnek az a legnagyobb öröm, az a legnagyobb pillanat az életében, amikor tudja, hogy a gyerek az mindent megtett azért, hogy még többre vigyen, mint a szülő. Úgyhogy én is büszke vagyok a lányomra, hogy ügyvéd lett, hogy válogatott sportoló volt, és ez ilyenkor azt mondja az ember, hogy érdemes volt élni, és én úgy gondolom, hogy ezt ilyen zárszóként mondom, hogy a jó Istennek én nagyon, de nagyon hálás vagyok, hogy én ide kerülhettem, mert én annyi mindent kaptam ettől az együttestől, hogy azt se meghálálni, se megköszönni, se elmondani nem tudom, mert ez az egész életemet meghatározta, és soha, de soha nem úgy jöttem ide, hogy dolgozni jövök. Soha. Nem éreztem ezt, hogy na most megint föl kell kelni, el kell jönni munkába, mert tudtam, hogy itt minden nap valami olyan fog történni, ami nem mindennapos, és hogy mindig vannak új és új feladatok. Én nagyon örülök, Andris, hogy veled beszélgethettem, és neked is kívánok nagyon sok további szakmai sikert és boldog hosszú életet.
4: Köszönöm szépen!
3: Mai vendégem ismét Gerendási István volt, aki már 28 éve a Rajkó zenekar igazgatója. Beszélgettünk a rajkósok történetéről, Farkas Gyuláról és a cigányzenéről természetesen. Tartsanak velünk legközelebb is a viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 Rádió D-k. Itt a 100.3 Rádió D-k süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió D-kben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Django Reinhardt a szabadság hangja a húrok között. Kevés olyan zenész létezett a 20. században, aki annyira egyedülálló módon formálta át hangszerének lehetőségeit, mint Django Reinhardt. A legtöbb ember úgy ismeri őt, mint a cigány jazz, vagy eredeti nevén a manus jazz megteremtőjét, azonban életének története jóval több, mint egy kivételes zenész pályafutása. Django története a szabadságról, a túlélésről, az ösztönös zsenialitásról és egy olyan világról szól, amely ma már szinte teljesen eltűnt. Django 1910-ben született Belgiumban egy vándorló cigány családban. A roma közösségek Európában évszázadokon át a társadalom peremén éltek, és a gyermekek gyakran nem részesültek formális oktatásban. Django sem tanult meg rendesen írni vagy olvasni, amit tudott, azt az élettől tanulta. A roma közösségekben a zene nem külön foglalkozás volt, hanem a mindennapi élet része. Családi ünnepek, esküvők, találkozások és búcsúzások kísérője. Már kisgyermekként különleges hallása volt. Életének legismertebb fordulópontja 1928-ban következett be. 18 éves volt, amikor lakókocsijában tűz ütött ki. A lángok pillanatok alatt elterjedtek, és súlyos égési sérüléseket szenvedett. Bal kezének gyűrűs és kis ujja részben lebénult. Az orvosok szerint soha többé nem lett volna képes professzionális zenélésre. A legtöbb ember számára ez egy karrier végét jelentette volna, Django számára azonban egy új korszak kezdetét jelentette. A következő hónapokat fájdalomban és elszigeteltségben töltötte. Mivel csak két ujja maradt teljesen használható a bal kezén, teljesen új gitártechnikát kellett kifejlesztenie. Olyan fogásokat és futamokat alkotott, amelyeket korábban senki nem használt. Később éppen ez a korlátozás lett játékának egyik legjellegzetesebb vonása. Paradox módon a tragédia teremtette meg azt a hangzást, amely világhírűvé tette. Van egy kevéssé ismert történet ebből az időszakból. A családtagok visszaemlékezései szerint Django hosszú órákon át egyedül gyakorolt. Gyakran teljes sötétségben nem technikai gyakorlatokat végzett, hanem hangokat keresett. Azt próbálta kitalálni, hogyan lehet a lehetetlenből valami újat alkotni. Később sok zenész állította, hogy Reinhardt játéka éppen azért volt olyan különleges, mert nem követte az akadémikus szabályokat. Kevesen tudják, hogy Django